0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez. 4. fejezet. Ti pedig, akiknek szolgáitok vannak, bánjatok jól és igazságosan velük, hiszen nektek is van uratok a mennyben. Az Isten imádásában és az imádkozásban legyetek mindig kitartóak, éberek és hálás szívűek. Imádkozzatok értünk is, hogy Isten adjon nekünk alkalmat, hogy üzenetét elmondhassuk. Imádkozzatok, hogy elmondhassuk a titkos igazságot magáról, Jézus Krisztusról. Emiatt, a titkos igazság miatt vagyok most börtönben. Kérlek, imádkozzatok értem, hogy ezt a titkot úgy tudjam elmondani az embereknek, ahogyan kell. Bölcsen viselkedjetek azok között, akik még nem hisznek Jézusban, és jól használjátok ki az időtöket. Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek hozzájuk. Akkor majd mindig tudni fogjátok, kinek mit is válaszoljatok. Tükikusz majd elmondja nektek, mi történt velem, és hogyan vagyok. Ő az én szeretett testvérem, aki az Úrnak hűségesen szolgál velem együtt. Éppen azért küldöm most őt hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és így megvigasztaljon benneteket. Velem egy hűséges és szeretett testvérünk is, Onézimusz, aki közétek tartozik. Ők majd elmondanak nektek mindent, ami velünk történt. Köszönt benneteket Arisztarkosz, aki velem együtt raboskodik, és Márk, Barnabás unokatestvére is. Márkról már írtam nektek, fogadjátok őt szeretettel, amikor megérkezik hozzátok. A zsidók közül köszönt titeket Justus, akinek a másik neve Jézus. Csak ők dolgoznak velem együtt Isten királyi uralmának kiterjesztésében. Ők viszont valóban nagy vigasztalást jelentenek a számomra. Epafrász, aki közétek tartozik, szintén köszöntését küldi. Ő is Krisztus Jézus szolgája, aki imádságaiban állandóan küzd értetek. Azért imádkozik, hogy szellemileg érettek legyetek, és minden helyzetben egészen biztosan tudjátok, hogy mi az Isten akarata. Bizony, nagyon sokat fáradozik értetek és azokért is, akik Laodiciában és Hierápolisban laknak. Köszönt még benneteket Lukács doktor, a mi kedves barátunk, és Démász is. Köszöntsétek a Laodiciában élő testvéreket, valamint Nimfát és a házánál levő gyülekezetet is. Miután fölolvastátok ezt a levelet, gondoskodjatok róla, hogy olvassák föl a Laodicea gyülekezetben is. Ti pedig vegyétek át és olvassátok fel azt a levelet, amit a laodiceai gyülekezetnek írtam. Mondjátok meg Archipposznak, legyen gondod arra a szolgálatra, amit az Úr bízott rád, és azt gondosan végezd. Ezt a köszöntést én, Pál írom saját kezemmel. Emlékezzetek rám, mert most börtönben vagyok. Az Úr kegyelme maradjon veletek.
0: Pál Kolossebeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt minden kedves hallgatónak. Van egy nagyon jó hírem számodra ma reggel. Isten ott van veled, nem vagy egyedül. Ézsaiás, amikor a Messiás eljöveteléről profétált, azt mondta, hogy úgy fogják a Messiást hívni, hogy Immánuel. Immánuel azt jelenti, hogy Isten velünk van. Maga Jézus is azt mondta magáról a Máté 28-ban, amikor felment a mennybe, azt mondta az ő tanítványainak, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez egy olyan ígéret, amit meg is tartott, ő minden nap velünk van. Biztos lehetsz benne, hogyha befogadtad Jézust az életedbe, hogyha az ő tanítványa vagy, akkor minden nap ott van melletted, és ő megsegít minden helyzetben. Ő nem azért van ott melletted, hogy figyelje, hogy mikor hibázol, és akkor megbüntessen, hanem azért van ott melletted, mert ő jót tervezett számodra, mert ő szeret. A Zsoltárok 85-ben azt írja, hogy hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének. Tehát kétség nélkül békességet szól neked is, mert ő szeret téged, ő a javadat akarja. Úgyhogy bármilyen helyzetben is vagy, bármilyen szorultságban vagy, hogy nehézséget adottak, ő jót tervezett, jót készített számodra. És nem kell félned. A Zsoltárok 23-ban Dávid azt mondta, hogy még hogyha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Hogyha ő veled van, akkor győztes vagy. Róma 8.30-ban Pál azt írja, hogy ha Isten velünk, akkor kicsoda lehet ellenünk. És erre nyilvánvaló az a válasz, hogy senki nem lehet akkor ellenünk, mert Isten győzelemre vezet. És Jézus azért halt meg, hogy te győztes legyél, azért halt meg, hogy eltörölje a bűneidet, hogy meggyógyítson, hogy békességed legyen. Köszönöm neked, mennyi atyám, Jézus Krisztust, köszönöm neked a megváltást, köszönöm neked, Jézus, azt, hogy te minden nap velünk vagy. Köszönöm, hogy szeretsz bennünket, és mi is nagyon szeretünk téged. Köszönöm, hogy te megbocsátottál nekünk minden bűnt, hogy meggyógyítottál, hogy békességet terveztél, és jót terveztél a mi életünk felől. És Uram, ezért félre teszünk minden aggodalmat, minden félelmet, és azt mondjuk, hogy te velünk vagy, ezért nem félünk. Te velünk vagy, ezért győztesek vagyunk a mai napon is. Amen.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Első rész. Pál, Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, az Efezusban levő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, a szeretete által. Eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének a magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek a bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel. Megismertette velünk az ő akaratának titkát, az ő jókedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind amelyek a mennybe vannak, és mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendelve, annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi az ő dicsőségének a magasztalására, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Ő benne, akiben ti is, miután hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, ellettetek pecsételve az ígéretnek a Szent Szellemével. Ő a záloga a mi örökségünknek, Isten saját népének megváltására és az ő dicsőségének magasztalására. Azért én is, hallva a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szereteteteket, nem szűnöm meg hálát adni értetek, és emlékezek rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. Mi az ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek közt? És mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalmas erejének munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor föltámasztotta őt a halálból? Odaültötte őt maga jobbjára a mennyben, fölül minden fejedelemségen és hatalmasságon, minden erőn és szellemi úron, minden néven, amely csak neveztetik, nem csak ezen a világon, hanem az elkövetkezendőben is. És mindent odavetett az ő lábai alá. Ő tette mindenek fölé az egyház fejévé, amely az ő teste és az ő teljessége, aki mindent betölt mindennel.
0: Pál Efezusbeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a Életképek Tinédzserországból hallgatóit.
1: És újabb két vendégünk van, illetve tulajdonképpen olyan vendégeink, akik az elmúlt rovatokban is itt voltak velünk, Csonó Roland iskolalelkész, és Bányik Roland, aki börtönmisszionáriusként dolgozik, és egy kicsit kevesebbet beszélgettünk, vagy talán semmit erről a témáról, mert hogy a fiatalok a témánk, illetve az iskolai bántalmazás, és bár most börtönlelkészként működsz, de te is bántalmazott gyermek voltál, akiből bántalmazóvá avanzsáltál, mert ugye arról beszélgettünk az elmúlt rovatokban, hogy sokszor a bántalmazottból bántalmazó lesz, és nagyon sokféle más dolog is kialakulhat, miközben az volt a jó tanácsotok, hogyha nekem bántalmazott gyermekem van, hogy a bántalmazó felé szeretettel kell viszonyulni, és ez az egyik legnehezebb dolog. Viszont volt itt egy nagyon érdekes téma, amit nem fejtettünk ki. Olyan is gyakran előfordul mondjuk egy iskolán belül, hogy valaki úgy bántalmazó, hogy egyébként ő csak felbújtó.
2: Én egy ilyen felbújtónak az áldozata lettem középiskolában, mert kitalálta a legerősebb osztálytársamról, aki amúgy sportoló volt, országos súlylökő bajnok, és egész jó fizikummal rendelkezett, hogyha a golyóját el tudta hajítani, mármint a vas golyóját, akkor kellő adottsággal rendelkezett, és ez a srác, meg aki a felbújtó volt, az kitalálta, hogy én szittam ennek az osztálytársamnak az anyukáját, és az erős emberünknek erősebb volt az izomzata, mint az agya, és elfelejtett visszakérdezni, hogy az információ hiteles-e. És ahogy bejött a tesi öltözőbe, körülbelül átszakadt a szám, és úgy kellett összevarni. És nagyon érdekes a helyzet, mert belegondoltam, hogy ha adott volna egy fényképet, azt akkor veszem elő, amikor akarom, hogy emlékezzek rá. De így, hogyha tükörbe nézek, vagy borotválkozok, eszembe jut, hogy volt egy ilyen osztálytársam. Ami érdekessége lett a sztorinak viszont, hogy utána én azt az osztálytársamat megkérdeztem, és azt kérdeztem, hogy miért vagy ilyen indulatos, miért vagy ilyen erőszakos. És kiderült, azt mondja, hogy mindenki azt várja el, hogy én legyek a legmenőbb, a legerősebb, de azt mondja, ott voltam a nagypapámnak a temetésén, és nem sírhattam. Mert erősnek kellett mutatkoznom, mert meg kellett mutatnom, hogy erős vagyok. És elkezdtem lelki gondozni azt, aki bántalmazott, én már akkor hívő gyerek voltam, már megismertem az Úr Jézust, és próbáltam neki ebbe segíteni, és egyszer csak potyogtak a könnyei, és azt mondja, hogy engem még senki nem hallgatott így meg. És azt mondtam, Istenem, néha beleviszel olyan helyzetbe, hogy szenvedünk érted, akkor ezt most írd fel annak a számlájára, hogy szenvedtem valamit az evangéliumért.
1: De akkor mindig kiderül az, hogy a bántalmazó is egy érző lélek, akinek valahol van egy problémája? Te börtönmisszionáriusként, Roland, ezt tapasztalod?
3: Igen, szerintem a börtönben már felnőttként lévő férfiak között is szerintem vannak ilyenek. Tehát én hallottam egyet, nekem ez döbbenetes volt. Azt mondta, hogy értsen meg, hogy ott, ahol ő felnőtt, ott az a mondás, hogy az nem férfi, aki legalább egyszer nem volt börtönben. Tehát ők ebben valami hősiességet, vagy védelmet, vagy nem tudom, megtesztetett
2: a család kihívatja a zenészeket, amikor kijön a börtönből, és a kisgyerek azt várja, hogy édesanyám, mikor jönnek hozzám is majd a zenészek, amikor majd én is kijövök a börtönből.
3: Minden esetre egy értékrendet képvisel ez a dolog. Tehát, hogy ő úgy él, hogy ez benne van, és akkor lesz ő igazi férfi, hogyha oda bejut, pedig hát ez nem feltétlenül így van.
1: A börtönmisszionáris munkád azért is lehet összefüggésben a fiatalok felé való szolgálattal, mert gondolom a fiatalok felé is meg tudjátok mutatni azt, hogy talán nem itt kéne kikötni.
3: Mindenképpen egy iskola misszióban vagy egy ifjúsági lelkészi munkában van egy preventív, egyébként a pedagógusoknál is van egy prevenció, de ebből nem lehet kikapcsolni a szülőket. Tehát azt gondolom, hogy az én időmben a probléma, mondjuk nekem anyukám egyedül nevelt engem az öcsémet, ő sokat dolgozott, nem volt otthon, de ma a mai világban elviszi a szülőket ugyanígy a munka, a karrier, egyebek, és nem foglalkoznak a gyerekkel. Tehát a gyereknek nem drága edzőcipőre van szüksége, vagy mit a beletöltött időre, közös sportolásra, érdeklődésre, vagy azokra a kicsi időkre, amik vannak esetleg egy családban, egy vacsoraasztalnál, esetleg reggelinél, indulásnál, hogy ez minőségi idő legyen.
2: De abban meg azért az is kell, hogy ebben a minőségi időben a telefont letegyük, vagy a tablettet, kapcsolat, vagy ezeket ez, dolgokat, ez világos, mert ez világos. Különben nem lesz minőségi idő.
1: Sanna Rolandhoz fordulok, iskola lelkészként működsz, és fölkaptad a fejed még az előző rovat végén, amikor arról volt szó, hogy valaki úgy erőszakos, hogy ő csak tulajdonképpen a felbújtó. Gyakran találkozol ilyesmivel?
4: Egyre gyakrabban sajnos.
1: Ez, de mit kell ez alatt értenünk?
4: Azt, hogy a felelősséget nem hajlandó vállalni, hanem másra kenni az egészet. Nem ő verekszik, nem ő lopja el, nem ő mond csúnyát, a másiknak elhinti a kis gondolatába a dolgokat, és hátulról igazgatja, manipulálja az osztálytársait, az összeset akár sokszor.
1: És ezt hogy lehet észrevenni, hogy ki a felbújtó? Tehát hogy
4: nehezen. Sokszor belemegy az ember a csapdájába, sajnos, főleg, hogyha nem rutinos ebbe, és nagyon nehéz kezelni is, mert első körben arra mérges az ember, értsétek el, hogy mérges, aki elkövette, és nagyon sok idő, mire lelepleződik, hogy igazából nem is ő csinálja ezt, és utána meg már annyi idő eltelik sokszor, hogy nem tudod számon kérni azt, aki valójában felelőse, az ötlet gazdája az egésznek.
2: Családban ezért apaként mindig azt kell kérdeznem, hogy mi történt, nem pedig az, hogy ki csinálta. Mert úgy kezdődött a verekedés, hogy a másik visszaütött.
1: Tehát akkor tisztázzuk, nagyon fontos, hogyha van egy erőszakos gyermek, akkor egyrészt lehetséges, hogy neki is súlyos problémája van, vagy otthon erőszakosan bánnak vele, stb. De az is lehet, hogy neki igazából egy felbújtója van. Igen. Fel kell akkor göngyölíteni ezeket a dolgokat, nem egyszerű.
4: Hát mondjuk a flúgos nyomozó hozzánk képes ilyenkor semmi.
2: vagy pedig az is lehet, hogy olyan számítógépes játékokkal játszok, ami az értékrendemet teljesen átírja, és több pontot kapok akkor, hogyha egy babakocsis anyukát ütök el, meg 10-12 éves gyerekek úgy játszanak 18 év fölötti játékokkal, hogy meg kell ölni a másikat, és nagyon sokszor az online térből áthozott agresszivitást hétfőn az iskolában lecsapódik fizikai agresszióban, mert együtt játszunk, tudom azt, hogy ki volt az, aki megölt engem, vagy kirabolta a kincseimet, és viszem hétfőn magammal azt a feszültséget, hogy a játékban mit éltem át, és levezetem ezt.
4: Annyiban kapcsolódik ehhez, hogy itt nem csak az agressziót hozzák át az online világból, hanem az arctalanságot is. És mivel az arctalanok az online világban, így könnyebb arctalannak maradni a való világba, és így könnyebb mással megcsináltatni az arcos dolgokat.
3: Nekem meggyőződésem, hogy az egyik legjobb védelem ez ellen, hogy mert ott teljesítek. Tehát a virtuális világban, számítógépen itt ott teljesítek, szinteket lépek, első vagyok, rangsorban egyéb sport. Tehát a feleségemmel 4 gyermeket nevelünk, most már van 3 felnőtt gyermekünk, 23, meg 21, meg 18 évesek, meg van egy 14 évesem, nekünk mindegyik sportoló. Tehát mindegyikük sportolt, nekünk élsportoló gyermekeink voltak, most a legkisebbikünk ő úgy jégkorongozik, hogy ő hobbiból csinálja, és nem ragaszkodunk az élsporthoz, mert ott is érheti kudarc élmény és egyéb, de nincs idejük arra, hogy máshol teljesítsenek. Tehát ebben élik meg a sikert.
1: Vagy más szekáljanak,
3: mással szekáljanak, ott is élnek meg sikereket. Tehát nem probléma az, hogy nem tudok szekrényt ugrani, mondjuk a jégkorongozó kislányom, ő alacsony, és nem tud szekrényt ugrani, de nem lepődik meg, mert mondjuk a hokikanyart ő csinálja a legjobban abban az egyesületben, ahol járt.
2: Lányom ugyanígy volt a szekrényugrásnál, azt mondta, hogy a tesi tanárnak, hogy a szekrénybe pakoljuk a ruhákat, és nem pedig átugorjuk.
3: Mert még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a bántalmazásnak nem csak kék-zöld-lila foltjai vannak, hanem nagyon sokszor láthatatlan sebeket ejt. Tehát ez meggyőződésem, a pofon addig fáj.
4: Csak az agressziót hozzák át az online világból, hanem az arctalanságot is. És mivel az arctalanok az online világban, így könnyebb arctalannak maradni a való világba, és így könnyebb mással megcsináltatni az arcos dolgokat.
3: Nekem meggyőződésem, hogy az egyik legjobb védelem ez ellen, hogy mert ott teljesítek. Tehát a virtuális világban, számítógépen itt ott teljesítek, szinteket lépek, első vagyok, rangsorban egyéb sport. Tehát a feleségemmel 4 gyermeket nevelünk, most már van 3 felnőtt gyermekünk, 23, meg 21, meg 18 évesek, meg van egy 14 évesem, nekünk mindegyik sportoló. Tehát mindegyikük sportolt, nekünk élsportoló gyermekeink voltak, most a legkisebbikünk ő úgy jégkorongozik, hogy ő hobbiból csinálja, és nem ragaszkodunk az élsporthoz, mert ott is érheti kudarc élmény és egyéb, de nincs idejük arra, hogy máshol teljesítsenek. Tehát ebben érik meg a sikert.
1: Vagy hogy más szekáljanak, másra foglalkozzanak.
3: Máshol szekáljanak, ott is élnek meg sikereket. Tehát nem probléma az, hogy nem tudok szekrényt ugrani, mondjuk a jégkorongozó kislányom, ő alacsony, és nem tud szekrényt ugrani, de nem lepődik meg, mert mondjuk a hokikanyart ő csinálja a legjobban abban az egyesületben, ahol járt.
2: Lányom ugyanígy volt a szekrényugrásnál, azt mondta, hogy a tesi tanárnak, hogy a szekrénybe pakoljuk a ruhákat, és nem pedig átugorjuk.
3: Mert csak bocsánat, még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a bántalmazásnak nem csak kék-zöld-lila foltjai vannak, hanem nagyon sokszor láthatatlan sebeket ejt. Tehát ez meggyőződésem, a

0: Nekünk élsportoló gyermekeink voltak, most a legkisebbikünk ő úgy jégkorongozik, hogy ő hobbiból csinálja, és nem ragaszkodunk az élsporthoz, mert ott is érheti kudarc, élmény és egyéb, de nincs idejük arra, hogy máshol teljesítsenek. Tehát ebben élik meg a sikert.
1: Vagy hogy más szekáljanak, másra
0: foglalkozzanak. Máshol szekáljanak, ott is élnek meg sikereket. Tehát nem probléma az, hogy nem tudok szekrényt ugrani, mondjuk a jégkorongozó kislányom ő alacsony, és nem tud szekrényt ugrani, de nem lepődik meg, mert mondjuk a hoki kanyart ő csinálja a legjobban abban az egyesületben, ahol járt.
2: Lányom ugyanígy volt a szekrényugrásnál, azt mondta, hogy a tesi tanárnak, hogy a szekrénybe pakoljuk a ruhákat, és nem pedig átugorjuk.
0: Mert csak bocsánat, még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a bántalmazásnak nem csak kék-zöld-lila foltjai vannak, hanem nagyon sokszor láthatatlan sebeket ejt. Tehát ez meggyőződésem, a pofon addig fáj, amíg megkapom. De vannak olyan mondatok, amik úgy sebzik meg a szívemet, hogy nem merek utána teljesíteni.
2: Fiam, probléma... vagy belőled nem lesz semmi egy életen
0: át. Elég, ha kinevetnek. Igen, igen, ilyesmi.
3: Elég egy nevetés, mert utána volt, bocs, egy gyors rövid sztori, velem is megtörtént, hogy kinevettek zeneiskolába az éneklésmét, és én nem mertem mások előtt énekelni nagyon sokáig. Uh-huh. Nem mondtak azt, hogy rossz a hangom, csak nevettek. És ennyi elég.
2: Önbizalom tréninget is tartok, tudják a kedves hallgatók, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy egy ilyen kudarc akkora törést okoz a másiknak a visszajelzése, hogy az önbizalom is elszáll, amiben addig erős voltam, még abban sem merek próbálkozni, és tanárként is sokszor elkövetjük azt, hogy a gyerekeknek nem adunk új esélyt. A Biblia tele van bántalmazott gyerekekkel, bántalmazott emberekkel, rögtön az első embernek a gyerekei, egyik megöli a másikat, Kain megöli Ábelt, ott van Józsefnek a története, amiben egy egész gyerekvédelmi sztori belefér, az eladás gyerekkereskedelemtől egészen a börtönig, ő lesz az, aki a tesóinak kiosza a kenyeret is, meg a megbocsájtást. És miatt az egész nép megmenekül. Nagyon sokszor ezt látjuk, hogy az, aki bántalmazott volt, azután másképp tud beszélni erről, és amikor ő őszintén megnyílik egy iskolában, akkor azért érdemes meghívni a munkatársainkat, ilyen személyeket, mint a Málnyék Roland, vagy a Csonó Roland, vagy a többiek, vagy az ifjúságépítők.hu munkatársait, azért érdemes meghívni bennünket, mert így erről beszélünk, amit a pedagógus sem várral föl, és a gyerekek utána elkezdenek kapcsolódni a saját történetükkel hozzánk, illetve ahhoz a közösséghez, ahol esetleg gyógyulást is találhatnak.
1: És köszönöm, hogy ezt el is mondtad, hogy akár meg is lehet benneteket hívni, mint szakértőket, vagy hozzáértőket, mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdés vetődött fel a hallgatóinkban is, hosszasan lehetne még erről beszélni. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
5: Most következik.
6: Reggeli kávé mellé.
5: Reggeli kávé mellé.
7: Egy friss üzenet neked.
5: Egy friss üzenet neked.
8: Jó reggelt minden kedves hallgatónak. Van egy nagyon jó hírem számodra ma reggel. Isten ott van veled, nem vagy egyedül. Ézsaiás, amikor a Messiás eljöveteléről profétált, azt mondta, hogy úgy fogják a Messiást hívni, hogy Immanuel. Immanuel azt jelenti, hogy Isten velünk van. Maga Jézus is azt mondta magáról a Máté 28-ban, amikor felment a mennybe, azt mondta az ő tanítványainak, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez egy olyan ígéret, amit meg is tartott, ő minden nap velünk van. Biztos lehetsz benne, hogyha befogadtad Jézust az életedbe, hogyha az ő tanítványa vagy, akkor minden nap ott van melletted, és ő megsegít minden helyzetben. Ő nem azért van ott melletted, hogy figyelje, hogy mikor hibázol, és akkor megbüntessen, hanem azért van ott melletted, mert ő jót tervezett számodra, mert ő szeret. A Zsoltárok 85-ben azt írja, hogy hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének. Tehát kétség nélkül békességet szól neked is, mert ő szeret téged, ő a javadat akarja. Úgyhogy bármilyen helyzetben is vagy, bármilyen szorultságban vagy, hogy nehézséget adottak, ő jót tervezett, jót készített számodra. És nem kell félned. A Zsoltárok 23-ban Dávid azt mondta, hogy még hogyha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Hogyha ő veled van, akkor győztes vagy. Róma 8.30-ban Pál azt írja, hogy ha Isten velünk, akkor kicsoda lehet ellenünk? És erre nyilvánvaló az a válasz, hogy senki nem lehet akkor ellenünk, mert Isten győzelemre vezet. és Jézus

0: Azért halt meg, hogy te győztes legyél, azért halt meg, hogy eltörölje a bűneidet, hogy meggyógyítson, hogy békességed legyen. Köszönöm neked, mennyi atyám, Jézus Krisztust, köszönöm neked a megváltást, köszönöm neked, Jézus, azt, hogy te minden nap velünk vagy. Köszönöm, hogy szeretsz bennünket, és mi is nagyon szeretünk téged. Köszönöm, hogy te megbocsátottál nekünk minden bűnt, hogy meggyógyítottál, hogy békességet terveztél, és jót terveztél a mi életünk felől. És Uram, ezért félre teszünk minden aggodalmat, minden félelmet, és azt mondjuk, hogy te velünk vagy, ezért nem félünk. Te velünk vagy, ezért győztesek vagyunk a mai napon is. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Második rész. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor e világ életmódja szerint éltetek. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, és követtük a test és az érzékek hajlamait. És a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag volt irgalomban. Az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, megelevenített a Krisztussal együtt, kegyelemből van az üdvösség, és vele együtt föl is támasztott és a mennyekbe föl is ültetett Krisztus Jézussal, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van az üdvösségünk hitáltal. Ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből van, hogy senki se dicsekedjen. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket már előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, vagyis körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől idegenek voltatok, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek ebben a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távolvalók voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Ő, aki a két nemzetséget egyétette, egybeszerkesztette, és az ő testében lerontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette. Azért, hogy békességet szerezve, ezt a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette és kibékítette mindkettőt egy testben, az ő testében az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek, a távol levőknek, és békességet hirdetett a közelvalóknak is. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és Istennek a családja. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a szellem által.
4: Pál Efezus beliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt minden kedves hallgatónak. Van egy nagyon jó hírem számodra ma reggel. Isten ott van veled, nem vagy egyedül. Ézsaiás, amikor a Messiás eljöveteléről prófétált, azt mondta, hogy úgy fogják a Messiást hívni, hogy Immánuel. Immánuel azt jelenti, hogy Isten velünk van. Maga Jézus is azt mondta magáról a Máté 28-ban, amikor felment a mennybe, azt mondta az ő tanítványainak, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez egy olyan ígéret, amit meg is tartott, ő minden nap velünk van. Biztos lehetsz benne, hogyha befogadtad Jézust az életedbe, hogyha az ő tanítványa vagy, akkor minden nap ott van melletted, és ő megsegít minden helyzetben. Ő nem azért van ott melletted, hogy figyelje, hogy mikor hibázol, és akkor megbüntessen, hanem azért van ott melletted, mert ő jót tervezett számodra, mert ő szeret. A Zsoltárok 85-ben azt írja, hogy hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének. Tehát kétség nélkül békességet szól neked is, mert ő szeret téged, ő a javadat akarja. Úgyhogy bármilyen helyzetben is vagy, bármilyen szorultságban vagy, hogy nehézséget adottak, ő jót tervezett, jót készített számodra. És nem kell félned. A Zsoltárok 23-ban Dávid azt mondta, hogy még hogyha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Hogyha ő veled van, akkor győztes vagy. Róma 8.30-ban Pál azt írja, hogy ha Isten velünk, akkor kicsoda lehet ellenünk? És erre nyilvánvaló az a válasz, hogy senki nem lehet akkor ellenünk, mert Isten győzelemre vezet. És Jézus azért halt meg, hogy te győztes legyél, azért halt meg, hogy eltörölje a bűneidet, hogy meggyógyítson, hogy békességed legyen. Köszönöm neked, mennyi atyám, Jézus Krisztust, köszönöm neked a megváltást, köszönöm neked, Jézus, azt, hogy te minden nap velünk vagy. Köszönöm, hogy szeretsz bennünket, és mi is nagyon szeretünk téged. Köszönöm, hogy te megbocsátottál nekünk minden bűnt, hogy meggyógyítottál, hogy békességet terveztél, és jót terveztél a mi életünk felől. És Uram, ezért félreteszünk minden aggodalmat, minden félelmet, és azt mondjuk, hogy te velünk vagy, ezért nem félünk. Te velünk vagy, ezért győztesek vagyunk a mai napon is. Amen.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele, 3. rész. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme elhívásáról és megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra. Amikor kijelentésével megismertette velem a titkot, ahogy már előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan is értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a szellem által. Tudnélik a pogányok örökös társaink, velünk együtt egy test, és velünk együtt részesek az ígéretekben is Krisztus Jézusért, az evangélium által. És ennek lettem szolgájává, az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített is engem. Nekem minden szentek között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak is hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi annak a titoknak megvalósulási rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt, az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk, bizalommal, a benne való hitáltal. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdeimet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden atyaság, család és nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember az ő szelleme által, hogy a Krisztus lakjon a szívetekben hitáltal, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek fölfogni minden szentekkel együtt, mi az ő jóságának szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet fölül haladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, és örökkön örökké. Amen.
4: Pál Efezus beliekhez írt levelének 3. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele, 4. rész. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhívásotokhoz, amellyel elletetek híva. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Egy a test, és egy a szellem. Ahogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, és egy a bemerítés. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek fölött, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek adatott a Krisztus ajándékának mértéke szerint. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt magával, és ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt a földre. És aki leszállt, ugyanaz, aki föl is ment, följebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, pásztorokul és tanítókul. Azért, hogy fölkészítse a szenteket szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek, és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk föl szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő segítsége által egybeilleszkedve és összefogva a különböző kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának és elhívásának megfelelően, odaszámva működve gondoskodik az egész test növekedéséről, és közben maga is fölépül szeretetben. Azt mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és az meghomályosodott, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és a szívük megkeményedett. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az Krisztusban megvalósult. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg értelmetek szellemében. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben lett teremtve. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek, és a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ne adjatok helyet az ördögnek. Aki szokott lopni, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek is. Semmiféle bomlasztó, romlott beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges az épülésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. és ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által el is vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás vagy káromkodás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak mindent, ahogyan Isten is megbocsátott mindent nektek a Krisztusban.
4: Pál Efezus beliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele. 5. rész. Mint szeretett gyermekei Istennek, legyetek tehát az ő követői és utánzói. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozatul, ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznoság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön köztetek, ahogyan ez a szentekhez illik. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, kabzsinak, vagyis bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Istennek királyságában. Senki meg ne tévesszen titeket üres szavakkal, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt, ne legyetek részes társak ilyenekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A szellemnek gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg, gondoljátok meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le, és fedjétek meg ezeket. Mert amiket ők titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság megfed, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánosságra kerül, ami láthatóvá válik, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan, milyen módon éltek. Ne esztelenül, ne bolond módon, hanem bölcsen. Áron is megvásároljátok az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, s menthetetlen romlás van benne, hanem teljetek meg, teljesedjetek be Szent Szellemmel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és szellemi énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ő a test üdvözítője, megmentője, megtartója is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Ti férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és odaadta önmagát érte. Azért, hogy a víz fürdőjével, az Isten szava által megtisztítva megszentelje, és így állítsa maga elé az egyházat dicsőségben, hogy azon ne legyen semmi folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen férfiak, szeressétek a feleségeteket, mint a saját testeteket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja, gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mivel hogy az ő testének vagyunk a tagjai. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, de én ezt most a Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsanc.
2: A következő percekben Barry Whistler Isten nyugalma című tanítását hallhatjuk.
3: Morgan.
4: Jó reggelt. Mondhatnék. Jó napot esetleg.
3: Do you want to just stand for one minute just to stretch?
4: Egy pillanatra álljatok fel. Nyújtózkodjatok csak egy pillanat percre.
3: Just turn to the person next to you and say God's grace is amazing.
4: Fordulj oda a szomszédodhoz és mondd meg neki, hogy Isten kegyelme megdöbbentő.
5: Isten kegyelme megdöbbentő.
3: Amen.
4: Amen.
3: Okay, you can have your seats again.
4: Újra helyet foglalhattok.
3: I have really enjoyed this week.
4: Nagyon élveztem ezt a hetet.
3: And I know you have too, it's obvious.
4: És tudom, hogy ti is, ez nyilvánvaló.
3: We've been to several schools, but I told Franz I think I've enjoyed this the most.
4: Már több iskolán voltunk, de mondtam Franznak, hogy szerintem ezt élveztem a legjobban eddig.
3: The teaching of the other brothers, the worship, And some very significant things have taken place.
4: És néhány nagyon jelentős dolog történt.
3: I think the outpouring of the Holy Spirit the other night is just a foretaste.
4: Azt gondolom, hogy a Szent Szellem szerdai kiáradása csak egy előíze volt annak, ami jön.
3: There's a real new sense of unity and partnering that I see.
4: Az egységnek és az együttműködésnek egy új érzését látom itt köztünk.
3: I have said this before, but now I'm convinced.
4: Már korábban is mondtam ezt, de most már meg vagyok győződve.
3: That Europe's time is now.
4: Hogy eljött Európa ideje, most van itt.
3: I'm probably more excited about what I feel building for Europe than even maybe my own nation at this point.
4: Jelenleg izgatottabb vagyok amiatt, ami Európa számára készül, mint amiatt, ami Amerikában van.
3: One thing that's happening all over the world is that God is giving us real relationship.
4: Az egyik dolog, ami világszerte történik most, az, hogy Isten valódi kapcsolatokat ad nekünk.
3: I think leaders and churches are laying down their competitiveness.
4: Azt gondolom, hogy vezetők és gyülekezetek leteszik a versengést.
3: God is forcing us to address our insecurities.
4: Isten kényszerít minket arra, hogy a bizonytalanságunkkal foglalkozzunk.
3: And we're realizing that we need each other.
4: És rájöttünk, hogy szükségünk van egymásra.
3: And I think we've been happy to have apostles.
4: És azt gondolom, hogy én nagyon örültem eddig is az apostoloknak.
3: Happy to have prophets.
4: Nagyon örülök, hogy vannak proféták.
3: Teachers, pastors, evangelists.
4: Tanítók és pásztorok és evangelisták.
3: But what we're seeing now is that these five are beginning to work together as a team.
4: De most azt látjuk, hogy ez az ötféle szolgálat elkezd csapatban együtt dolgozni.
3: It will take the work of God to a whole new dimension.
4: És egészen új dimenzióba fogja az Isten munkáját átvinni ez a helyzet.
3: And we need this.
4: És szükségünk van erre.
3: To work in the coming harvest.
4: Hogy így dolgozzunk a következő aratásban.
3: I believe that God is building a net that will cover the world.
4: És én hiszem, hogy Isten az egész bolygót átölelő hálót
3: and
4: sző most.
3: We will treat each other differently.
4: Másképp fogunk bánni egymással.
3: And the kind of power and effectiveness that we need will come to us.
4: És megkapjuk azt az erőt és hatékonyságot, amire szükségünk van.
3: I thought the word of God has been very clear among all the teachers.
4: Úgy érzem, hogy Isten üzenete nagyon egyértelműen szólt minden szolgálóból itt.
3: It's a good theme and they have dovetailed together.
4: Nagyon jó volt a téma, és mindent megtettek azért, hogy jól
3: God's
4: összehozzák.
3: Stressing that we must be dependent on him.
4: Isten azt hangsúlyozza, hogy tőle kell függnünk.
3: And we live our lives depending on his ability.
4: És hogy úgy éljünk, hogy az ő képességeire hagyatkozunk.
3: So what I want to give to you this morning is something that I think will help you when you go home.
4: Ma délelőtt olyasmit szeretnék elmondani, ami szerintem segíteni fog nektek, amikor hazamentek.
3: And I think every Christian, but particularly leaders need to hear this.
4: És hiszem, hogy minden kereszténynek, főleg a vezetőknek hallani kell ezt.
3: I want to talk about the grace of God, but connect it to the rest of God.
4: Szeretnék Isten kegyelméről beszélni, abban az értelemben, ahogy kapcsolódik az Isten nyugalmához.
3: So that we don't live life on the hamster wheel.
4: Hogy az életünket ne egy mókus kerékben éljük.
3: When we are anxious and when we are working and sweating,
4: amikor aggódunk és dolgozunk és izzadunk,
3: that's a sign that we're operating in our strength.
4: Ez annak a jele, hogy nem Isten erejével dolgozunk, hanem a sajátunkkal.
3: And as servants of the Lord, we become very busy.
4: És Isten szolgáiként nagyon elfoglaltak lettünk.
3: But if I'm correct in what I see coming to the earth,
4: de hogyha jól látom azt, ami a földhez közeledik, ami jön a földre,
3: our busy time has only begun.
4: Az, hogy az elfoglaltságunk még csak épp most kezdődött el.
3: I believe we'll see a worldwide harvest in the end time.
4: Én hiszem, hogy az utolsó időkben egy világméretű aratást fogunk látni.
3: I don't believe that we will be a small remnant just waiting until he rescues
4: us. És én nem hiszem, hogy mi csak egy kis maradék leszünk, akik addig várakozunk, kitartva, míg az Úr meg nem ment minket innen a bolygóra.
3: So for us to serve him in the revival that will come, we will need to have a new way of operating.
4: Tehát ahhoz, hogy szolgálni tudjuk őt a következő ébredésben, másképpen kell működnünk, mint eddig.
3: And I believe that we will need to become serious about learning to operate in the grace of God.
4: És én hiszem, hogy komolyan kell vennünk annak megtanulását, hogy hogyan kell Isten kegyelmében működni.
3: Because we'll need it.
4: Mert erre lesz szükségünk.
3: And I believe that God wants to give
4: és
3: us his rest.
4: És én hiszem, hogy Isten az ő nyugalmát akarja adni nekünk.
3: God always lives and operates from a place of rest.
4: Isten mindig a nyugalomból kiindulva működik és cselekszik, dolgozik.
3: He doesn't strive to be God.
4: Nem küzdik azon, hogy ő Isten legyen.
3: He doesn't have to try harder to be God.
4: Nem kell jobban igyekeznie azon, hogy Isten legyen.
3: He is.
4: Mert ő az.
3: And God does not need to spend energy to accomplish anything.
4: Istennek nem kell energiát fordítani bárminek az elvégzésére.
3: We do, but he does not.
4: Nekünk igen, de neki nem.
3: But he wants to give us his rest.
4: De az ő nyugalmát akarja adni nekünk.
3: God just speaks and his will is accomplished.
4: Isten csak szól és az akarata megtörténik.
3: He never gets tired.
4: Soha nem fárad el.
3: He never becomes frustrated.
4: Soha nem lesz frusztrált.
3: He never does anything out of frustration.
4: És soha nem tesz semmit frusztráltságból.
3: He doesn't need to sleep.
4: Nem kell aludnia.
3: The Bible tells us that he is all powerful.
4: A Biblia azt mondja, hogy ő mindenható.
3: Psalm 62:11 says something interesting.
4: A 62. Zsoltár 11 valami érdekeset mond.
3: Once God has spoken, twice I've heard this.
4: Ha egyszer Isten szólt, én kétszer hallottam ezt.
3: That all power belongs to God.
4: Hogy minden hatalom Istené.
3: So if God says something once, that should settle it.
4: Tehát, hogyha Isten valamit egyszer kimond, annak el kell dönteni a kérdést.
3: When he repeats it, he's emphasizing it.
4: És hogyha megismétli, akkor azzal hangsúlyozza.
3: So that means that all energy,
4: jelenti,
3: all ability belongs
4: minden,
3: to him.
4: Minden energia és minden képesség az övé.
3: Endless energy, endless ability, endless power.
4: Végtelen energia, végtelen erő, végtelen képesség.
3: All power has its origin in God.
4: Minden erőnek az eredete Istenben van.
3: So he is the source of all energy and power.
4: Ő az energiánk és erőnk forrása.
3: But he never has to spend it to use it.
4: De neki soha nem kell azt elhasználnia.
3: He could never have any more.
4: Nem lehet neki több,
3: mint
4: van.
3: He could never have less.
4: És nem lehet kevesebb se.
3: So when I go to bed at night, I plug my iPhone and my iPad and my computer in.
4: Tehát amikor én este lefekszem, akkor bedugom tölteni az iPhone-omat, az iPad-emet és a számítógépemet.
3: So it charges up.
4: Hogy feltöltsem őket.
3: When I wake up in the morning, it's 100%.
4: És amikor reggel felkelek, 100%-osan
3: töltöm. So I have enough for the whole day.
4: Tehát egész napra elég bennük az energia.
3: But the more I use it, it goes down.
4: De minél jobban használom őket, annál inkább merülnek lefele.
3: And if I have to preach and I look and I'm at 40%,
4: és hogyha prédikálnom kell, és megnézem, hogy csak 40% a töltöttség a gépben, akkor pánikba esek.
3: Because I'm afraid the battery's going to go down before I'm done preaching.
4: Mert félek, hogy az elem lemerül, mielőtt befejezem a prédikálást.
3: But God's battery is infinite.
4: De Istennek az eleme nem merül ki.
3: You can't add any more to it.
4: Nem lehet jobban föltölteni.
3: And even when it's given away, he has
4: és akkor is,
3: no less.
4: Amikor már adott belőle, akkor sem marad neki kevesebb.
3: He gives power to angels.
4: Isten ad erőt az angyaloknak.
3: He gives power to people.
4: Az embereknek.
3: He gives energy.
4: ad energiát.
3: But never has any less.
4: De soha nincs ettől kevesebb energiája.
3: He's the complete source.
4: Ő a tökéletes forrás.
3: Nothing is too difficult for God.
4: Semmi nem túl nehéz Istennek.
3: In fact, the word hard doesn't even apply.
4: Igazából az a szó, hogy nehéz, az rá nem is vonatkoztatható.
3: He has no needs.
4: Nincsenek szükségei.
3: And he never becomes deficient.
4: És soha nem válik kevésbé hatékonnyá. Nincsenek határai, nem éri kihívások, és nem lesz kevesebb az energiája.
3: God never worries.
4: Isten soha nem aggódik.
3: He doesn't get stressed.
4: Nincs stresszben.
3: So can you see that if he could give you of his rest, we could benefit by that.
4: Tehát látjátok, hogyha ő az ő nyugalmából ad nekünk, akkor nekünk ez csak a hasznunkra válhat.
3: God never feels that he has too much to do.
4: Isten soha nem érzi, hogy túl sok dolga van.
3: He doesn't have any place to go.
4: Nem kell neki mennie sehova.
3: Because he's already there.
4: Mert ő már ott van mindenhol.
3: He's not bound by time.
4: Nem köti meg az idő.
3: So he has no schedule.
4: Tehát nincsen napi rendje.
3: I feel stressed sometimes.
4: Néha én stresszbe vagyok.
3: Because I feel like I have to hold a lot of things together.
4: Mert úgy érzem, hogy nagyon sok dolgot kell összefognom.
3: I lead several organizations.
4: Több szervezetet vezetek.
3: Cheryl and I operate a business.
4: Cheryl és én egy vállalkozást
3: vezetünk. I feel like I have to hold these things together.
4: És úgy érzem, hogy össze kell fognom ezeket a dolgokat.
3: And then I feel like I have to hold myself together.
4: Aztán úgy érzem, hogy magamat is össze kell tartanom valahogy.
3: But the Bible says God holds all things together.
4: De Isten azt mondja, a Biblia azt mondja, hogy Isten és soha nem válik kevésbé hatékonnyá. Nincsenek határai, nem éri kihívások, és nem lesz kevesebb az energiája.
3: God never worries.
4: Isten soha nem aggódik.
3: He doesn't get stressed.
4: Nincs stresszben.
3: So can you see that if he could give you of his rest, we could benefit by that.
4: Tehát látjátok, hogyha ő az ő nyugalmából ad nekünk, akkor nekünk ez csak a hasznunkra válhat.
3: God never feels that he has too much to do.
4: Isten soha nem érzi, hogy túl sok dolga van.
3: He doesn't have any place to go.
4: Nem kell neki mennie sehova.
3: Because he's already there.
4: Mert ő már ott van mindenhol.
3: He's not bound by time.
4: Nem köti meg az idő.
3: So he has no schedule.
4: Tehát nincsen napi rendje.
3: I feel stressed sometimes.
4: Néha én stresszbe vagyok.
3: Because I feel like I have to hold a lot of things together.
4: Mert úgy érzem, hogy nagyon sok dolgot kell összefognom.
3: I lead several organizations.
4: Több szervezetet vezetek.
3: Cheryl and I operate a business.
4: Cheryl és én egy vállalkozást
3: vezetünk. I feel like I have to hold these things together.
4: És úgy érzem, hogy össze kell fognom ezeket a dolgokat.
3: And then I feel like I have to hold myself together.
4: Aztán úgy érzem, hogy magamat is össze kell tartanom valahogy.
3: But the Bible says God holds all things together.

0: To go.
1: Nem kell neki mennie sehova.
0: Because he's already there.
1: Mert ő már ott van mindenhol.
0: He's not bound by time.
1: Nem köti meg az idő.
0: So he has no schedule.
1: Tehát nincsen napi rendje.
0: I feel stressed sometimes.
1: Néha én stresszben vagyok.
0: Because I feel like I have to hold a lot of things together.
1: Mert úgy érzem, hogy nagyon sok dologot kell összefognom.
0: I lead several organizations.
1: Több szervezetet vezetek.
0: Cheryl and I operate a business.
1: Cheryl és én egy vállalkozást
0: vezetünk. I feel like I have to hold these things together.
1: És úgy érzem, hogy össze kell fognom ezeket a dolgokat.
0: And then I feel like I have to hold myself together.
1: Aztán úgy érzem, hogy magamat is össze kell tartanom valahogy.
0: But the Bible says God holds all things together.
1: De Isten azt mondja, a Biblia azt mondja, hogy Isten tart mindent
0: power.
1: Együtt az ő hatalmának szavával.
0: And yet he's never stressed.
1: És mégsem soha stresszben.
0: He is never confined to one thing.
1: Soha nem korlátozódik egy dologra, nem.
0: He never worries about the future.
1: Nem aggódik a jövő miatt.
0: And when he listens to the news, it doesn't bother him.
1: És nem zavarja, hogyha hallgatja a híreket.
0: I am a bit of a news junkie. I like the news.
1: Én ilyen hírmániás vagyok, én szeretem a híreket.
0: But I listen less to the news now than I did several
1: years ago. De most már
0: ago.
1: Kevesebbszer hallgatom a híreket, mint évekkel ezelőtt.
0: But in all that God has to do and all he sees, he lives in a continual, eternal state of peace and rest.
1: De mind abban, a sok dologban, amit Isten lát és amit tennie kell, ő mégis egy folyamatos, állandó nyugalomban és pihenésben, békességben van. Nem kell pihennie,
0: he is rest.
1: Mert ő a nyugalom.
0: And I believe God wants us to live from a place of his rest.
1: Hogy mi is, azt akarja Isten, hogy mi is az ő nyugalmának a helyéből kiindulva éljünk.
0: Out of a place of rest.
1: És hogy úgy szolgáljunk, hogy az ő nyugalmából indulunk ki ebben.
0: It's important that we learn to live and minister from a place of health.
1: Fontos, hogy megtanuljunk egészségből, egészségben élni és abból élni, szolgálni.
0: I just want to give you the verse I'm going to close with. I'll return to it.
1: Egy verssel szeretném folytatni, amivel be is fogom fejezni.
0: But Jesus said in Matthew 11.
1: A Máté 11-ben mondta Jézus.
0: Come to me.
1: Gyertek hozzám.
0: All who are weary and heavy laden.
1: Mindazok, akik megfáradtatok és megterheltetek.
0: I will give you rest.
1: És én nyugalmat adok nektek.
0: So if we are weary.
1: Tehát, hogy kimerültek vagyunk.
0: And if we are burdened.
1: És hogyha megterheltek vagyunk.
0: There's a place that we can find rest.
1: Van egy hely, ahol nyugalmat találhatunk.
0: And it's free.
1: És az ingyenes.
0: And he will give it to us as a gift.
1: És ajándékba adja nekünk Isten.
0: And I believe God wants us to enter his rest.
1: És én hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy lépjünk be az ő nyugalmába.
0: When I finish, I will tell you how to do this.
1: Majd amikor befejezem, elmondom, hogy hogy kell ezt tenni.
0: First I need to build some biblical foundation.
1: De először egy kis bibliai alapot szeretnék felépíteni ehhez.
0: You know, in our culture, it's hard to rest.
1: Tudjátok, a mi kultúránkban nehéz pihenni.
0: Is this true for Europe also?
1: Európában is így van ez.
0: Do you know anybody that's unable to rest?
1: Ismertek bárkit is, aki képtelen pihenni?
0: At times.
1: Időnként.
0: There are hotels where when you check in the hotel, you have to give them all your electronics.
1: Vannak olyan szállodák, ahol ha bejelentkezel, akkor minden elektromos gépedet oda kell adnod.
0: And that's a requirement.
1: Ez követelmény ott.
0: People go there because they know they can't help themselves.
1: Az emberek azért mennek oda, mert tudják, hogy nem tudnak magukon segíteni.
0: Because they're going to be checking their mail, checking the news.
1: Mert állandóan a híreket fogják nézni, meg az e-mailjeiket fogják nézni, tehát mindenféle kütyüjüket fogják tanulmányozni, meg használni.
0: And I'm in the category.
1: Én is ebbe a kategóriába tartozom.
0: Also, when we go on holiday,
1: valamint amikor nyaralni megyünk,
0: we play so hard that when we come back from holiday, we need a holiday from the holiday.
1: Annyira szorgosan játszunk, olyan sokat játszunk, hogy utána, amikor hazamegyünk, akkor ki kell pihennünk a nyaralás.
0: In America, everybody can't wait to get to Friday night.
1: Amerikában már mindenki alig várja a péntek estét.
0: And then we play hard all weekend.
1: És aztán egész hétvégén buzgón szórakozunk.
0: And we get up Monday morning to go to work and we're tired.
1: És utána hétfő reggel felkelünk, hogy elmenjünk dolgozni, és nagyon fáradtak vagyunk.
0: But Sabbath rest was designed for us to enjoy God and to replenish our batteries.
1: De a szombati nyugalmat arra találta ki Isten, hogy őt élvezzük és újra töltsük az elemeinket.
0: There's nothing wrong with entertainment.
1: A szórakozással semmi baj nincs.
0: Nothing wrong with playing. I enjoy playing.
1: Semmi gond nincs a játszással.

0: szeretek játszani.
1: I'm looking forward to some hiking in the Alps.
0: Én is már alig várom, hogy az Alpokban egy kicsit kirándulhassak.
1: But the real point of Sabbath for God was that we would rest internally.
0: De Istennek az igazi szándéka a szombattal az volt, hogy örökkévaló módon tudjunk pihenni.
1: Some people have very little responsibility and very little to do.
0: Némelyeknek nagyon kevés felelősségük van, kötelességük, nagyon kevés dolguk van.
1: And they're still stressed.
0: És ettől függetlenül stresszben vannak.
1: Being stressed has not everything to do with not having a holiday or a day off.
0: A stressznek semmi köze ahhoz, hogy nincsen szabad napunk, vagy nem megyünk üdülni.
1: In English we use the word restless.
0: Angolul mondjuk, hogy nyughatatlan.
1: It means without peace and inner rest.
0: Ez azt jelenti, hogy az illetőnek nincs békessége, nincs belső nyugalma.
1: To be fidgety. Is that word?
0: Hanem olyan buzgómocsingok vagyunk. Olyan kényelmetlenül érezzük magunkat, vagy szorongunk.
1: That's an internal state.
0: Ez egy belső állapot.
1: It has nothing to do with how many weeks holiday you get.
0: Ennek semmi köze ahhoz, hogy évente hány hétre mész el szabadságra.
1: There are two kinds of rest.
0: Kétféle nyugalom van.
1: Physical rest.
0: Van a fizikai testi pihenés.
1: And there is emotional
0: pihenés,
1: rest.
0: És van az érzelmi pihenés.
1: Today I want to introduce you to a third kind.
0: Ma egy harmadik féle pihenést szeretnék bemutatni nektek.
1: And that is a supernatural rest.
0: Ez a természet fölötti pihenés.
1: It's a state inside.
0: Ez egy belső állapot.
1: Deep inside.
0: A lényünk mélyén van.
1: Did you ever wonder why it was necessary for God to command us to rest?
0: Eltűnődtetek már valaha azon, hogy Istennek miért kellett megparancsolnia nekünk, hogy pihenjünk?
1: Don't we long for that to rest?
0: Nem vágyunk mi magunk is a pihenésre?
1: In America we say in English work is a four-letter word.
0: Angolul a munka az egy négybetűs szó. Magyarul öt.
1: Four-letter words we say are swear words.
0: És azt mondjuk, hogy a négybetűs szavak azok ilyen, azok
1: szitok
0: szavak.
1: So we can't wait until the work stops and we can play.
0: Tehát már alig várjuk, hogy a munka abban maradjon és játszhassunk.
1: God knows our nature and yet he saw fit to command us.
0: Isten ismeri a természetünket és ennek ellenére helyesnek tartotta, hogy megparancsoljon nekünk, hogy pihenjünk.
1: Remember the Sabbath and keep it holy.
0: Emlékezzetek a szombatra és tartsátok szentnek.
1: In other words, don't forget it.
0: Más szóval ne felejtsétek el.
1: Keep it.
0: Tartsátok meg.
1: And because it is separated for God.
0: Mert el van választva Isten számára.
1: I'm not going to bring you under law today.
0: Nem fogok ma a törvényről beszélni.
1: But I want you to consider why God put this in the law.
0: De szeretném, ha eltöprengnétek azon, hogy Isten ezt miért írta bele a törvénybe.
1: This command is so important it made it into the top 10.
0: Annyira fontos, hogy bejutott az első 10-be.
1: We all know we don't need to establish our righteousness by works.
0: Mindannyian tudjuk, hogy nem cselekedetekkel kell az igaz lelkűségünket kivívnunk.
1: But we know that we need the Ten Commandments just
0: tudjuk,
1: for our social sanity.
0: Hogy szükségünk van a tíz parancsolatra ahhoz, hogy épeszűen éljünk a társadalomban.
1: We would never think of murder.
0: Soha nem gondolnánk arra, hogy megölünk valakit.
1: We consider adultery a very serious sin.
0: Nagyon komoly bűnnek tekintjük a házasságtörést.
1: We would not worship other gods. We know that's
0: very wrong. Nem imádnánk más isteneket, mert tudjuk, hogy ez nagyon helytelen.
1: But this one command of the top 10 we ignore.
0: De a legfőbb 10 parancsolatból ezt hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni.
1: I call this cherry picking.
0: Ezt ilyen cseresznyeszedésnek hívom.
1: We select what looks good and what we feel that we want.
0: Tehát kiválasztjuk, hogy melyik néz ki jól, melyiket szeretnénk letépni.
1: And we feel fine to leave other things go.
0: És teljesen nyugodtan ott hagyjuk a többit, és elmegyünk and mellettük.
1: There's basically two extremes in treating the Sabbath.
0: A szombat kezelésének két szélsősége van alapvetően.
1: One is a very strict observance of one day and activities that you may or may not do on that
0: day. Egy napot kiválasztunk, és nagyon szigorúan megszabjuk, hogy mit lehet és mit nem lehet tenni azon a napon.
1: When Cheryl and I go to Israel, they even have Shabbat elevators.
0: Elmegyünk Izraelbe, ott még ilyen szombati liftek is vannak.
1: So that no one needs to push a button to get to their floor in the hotel.
0: Azért, hogy a szállodában senkinek ne kelljen egy gombot sem megnyomni ahhoz, hogy az emeletére eljusson a szállodában.
1: The elevator door is always open.
0: Mindig nyitva van a liftnek az ajtaja.
1: When you go in, it closes.
0: Amikor belépsz, akkor bezáródik az ajtó.
1: And it stops at every floor.
0: És minden emeleten szimplán megáll.
1: So you don't need to press, even lift a finger on the Sabbath.
0: Tehát még egy ujjadat se kell felemelned szombaton ehhez.
1: I respect them for that, but to me that's a little extreme.
0: Én tisztelem őket ezért, de szerintem ez egy kicsit szélsőséges.
1: The other extreme is to say that I'm free from the law.
0: A másik szélsőség az, hogy szabad vagyok a törvénytől.
1: And to us that means I can do whatever I want.
0: És nekünk ez azt jelenti, hogy azt teszek, amit akarok.
1: I think that's a little extreme.
0: Szerintem ez egy kicsit szélsőséges.
1: The Old Testament laws are shadows of New Testament realities.
0: Az új szövetségi valóságnak volt az árnyéka.
1: God never needs to rest.
0: Istennek soha nem kell pihenni.
1: But on the seventh day he completed his work.
0: De a hetedik napon mégis, amikor befejezte a teremtés munkáját, akkor megpihent.
1: He rested from his work.
0: Megnyugodott a munkájától.
1: It's not because he was tired.
0: Nem azért, mert fáradt lett.
1: But the word Shabbat means to cease.
0: Hanem a Shabbat szó azt jelenti, hogy abba hagyni.
1: He stopped.
0: Tehát leállt a munkával.
1: There is a time where we need to learn to stop.
0: Nekünk is meg kell tanulnunk, hogy legyen egy idő, amikor leállunk.
1: Then it says he blessed
0: aztán
1: the seventh day and sanctified it.
0: Hogy megáldotta és megszentelte a hetedik napot Isten.
1: Because in it he ceased his work.
0: Mert akkor szűnt meg az ő munkáitól.
1: So when he sanctifies it, he sets it apart, he makes it holy.
0: Tehát amikor megszenteli ezt a napot, akkor elkülöníti, szentté teszi.
1: That means it belongs to him.
0: Ez azt jelenti, hogy az övé az a nap.
1: So he could have had a six-day week. He could have started when six-day ended. He could have started with day one.
0: Tehát Isten teremtetett volna hat napos hetet is, hogy amikor a hatodik nap véget ér, kezdődik a következő. De Isten csinált még egy napot az a saját napját.
1: The main purpose of the Sabbath is for us to stop our activity and to enjoy Him.
0: A Sabbat fő célja az, hogy abba hagyjuk a hétköznapi tevékenységeinket és Istent élvezzük.
1: The famous passage in Isaiah 58 talks about this.
0: Az Ézsaiás 56-ban, 58-ban beszél erről. Ez a híres rész. Isten kiválasztott böjtjéről beszél el. Tehát, hogy milyen böjtöt választ Isten.
1: He says, because of the Sabbath, you turn your foot from doing your own pleasure on my holy day.
0: Hogy mert a sabbaton elfordítjátok a lábatokat és a saját dolgotokat teszitek az én szent napomon.
1: And you call the Sabbath a delight.
0: És gyönyörűségnek nevezitek a szombatot.
1: And call the holy day of the Lord honorable.
0: És tiszteletre méltónak nevezitek az Úr szent napját.
1: If you honor it.
0: Ha tisztelitek,
1: and desist from your own ways,
0: és abba hagyjátok a saját tevékenységeiteket,
1: from seeking your own pleasure,
0: nem a saját örömöteket keresitek,
1: and speaking your own word,
0: és nem a saját szavaitokat mondjátok,
1: then you will take delight in the Lord.
0: Akkor gyönyörködni fogtok az Úrban.
1: And I will make you ride on the heights of the earth.
0: És akkor a világ magas helyein foglak titeket járatni.
1: And I will feed you with the heritage of Jacob your father.
0: És Jákob, a ti atyátok örökségével táplállak titeket.
1: For the mouth of the Lord has spoken.
0: Mert az Úr szava szólt.
1: I won't bring you under a law.
0: Nem egy törvény alá akarlak vetni titeket.
1: But I want you to see how important this is to God.
0: De szeretném, ha látnátok, hogy ez milyen fontos Istennek. Ez egyébként a 13. 14. vers volt.
1: He's confronting Israel for using the Sabbath for what they want.
0: Isten azért dorgálta meg Izraelt, mert a szombatot arra használták, amire ők akarták.
1: Their rest became about their own pleasure rather than delighting in God.
0: Az a saját jó ketteléseikről szólt, és nem arról, hogy Istenben gyönyörködjenek.
1: At least in America, this is what our days off and our holidays have become.
0: Legalábbis ilyenek lettek Amerikában a mi szabadnapjaink és nyaraló napjaink, nyaralásaink.
1: So why does God put this about the Sabbath in a chapter about fasting?
0: Tehát Isten miért beszél a szombatról a böjtölésről szóló fejezetben?
1: Well, Sabbath is a type of fasting.
0: Mert a szombat egyfajta böjt.
1: Shabbat means to cease.
0: A Shabbat azt jelenti, hogy abba hagyni.
1: And when we fast, we cease.
0: És amikor böjtölünk, akkor nem eszünk. Abba hagyjuk az evést.
1: Gives our body a rest.
0: És így a testünk pihenhet.
1: And allows us to focus better on something else.
0: És jobban tudunk valami másra koncentrálni.
1: What I like about this passage.
0: Nekem azt tetszik ebben a szakaszban.
1: Is it promises that if I honor this principle, I will ride the heights of the earth.
0: Hogy azt ígéri, hogy amikor én tiszteletbe tartom ezt az alapelvet, akkor a föld magaslatain fogok járni.
1: And that God will feed me.
0: És Isten fog táplálni.
1: I'm not a strict Sabbatarian.
0: Én nem vagyok egy szigorú szombattartó.
1: But over the years I've come to respect and honor this principle.
0: Eljutottam oda, hogy már tisztelem ezt az alapelvet.
1: I grew up on a farm.
0: Én egy farmon nőttem fel.
1: And the first 15 years of my pastoring, when we started the church,
0: amikor
1: I still also
0: gyülekezetet, és már pásztoroltam 15 éven keresztül, közben még a farmot is műveltem. Tehát 15 éves pásztorkodás.
1: So we had cattle and hogs that I had to take care of.
0: Voltak sertések és marhák, és ezekkel törődni kellett.
1: And a church that I had to take care of.
0: És közben a gyülekezetről is gondoskodnom kellett.
1: And with farmers, we have to work every day.
0: A farmereknek minden nap dolgozni kell.
1: Even if we're sick, the animals need to be fed.
0: Az állatokat meg kell etetni.
1: So, you know, if I was really sick,
0: tehát, hogyha valóban nagyon beteg voltam,
1: I would go do my work and then come in the house and die.
0: Akkor először elvégzem a dolgomat, utána bemegyek a házba, meghalni.
1: You never neglected your work.
0: Tehát a munkát soha nem szabad elhanyagolni.
1: You couldn't say no.
0: Nem lehetett nemet mondani.
1: So in ministry, I carried this work ethic into ministry.
0: És a szolgálatban is átvittem ezt a munkaerkölcsöt.
1: You know what I'm talking about.
0: Tudjátok, miről beszélek, ugye?
1: Every day you have to take care of people.
0: Az emberekkel minden nap törődni kell.
1: Somebody calls.
0: Valaki telefonál.
1: Somebody is sick.
0: Valaki beteg.
1: Or you have a problem that's going over and over in your mind.
0: Vagy van egy probléma, ami állandóan ott forog a fejedben.
1: And when you lay down to sleep, you can't stop the problem.
0: Aludni, akkor is ott van a fejedben a probléma, nem áll le.
1: It seems like 24 hours a day, 364 days a year, you are at work.
0: Napi 24 órán át, évi 365 napon keresztül dolgoznál.
1: And if you have a job working for a supermarket,
0: és hogyha van egy olyan munkát, hogy mondjuk egy ABC-ben dolgozol,
1: you have days off, but with ministry, you
0: akkor
1: don't.
0: Vannak szabad napok, de a szolgálatban nincsenek.
1: So, after pastoring about 22 years without taking a break, I learned this principle.
0: Tehát miután kb. 22 évig voltam pásztor, anélkül, hogy szünetet tartottam volna, utána megtanultam ezt az alapelvet.
1: We now require all our pastors to take an extended sabbatical every 7 years.
0: Most már kötelezünk minden pásztorunkat arra, hogy 7 évenként egy hosszú szolgálati szabadságra menjen el.
1: I also require them to take one day off every week.
0: És azt is követelem tőlük, hogy hetente egy napot szabad napnak vegyenek ki.
1: There are exceptions.
0: Vannak persze kivételek.
1: But I want them to at least make an effort.
0: De azt akarom, hogy legalább
1: this intention of God.
0: Igyekezzenek Istennek ezt a szándékát tiszteletbe tartani.
1: I know the arguments against this.
0: Tudom, hogy milyen érvek jönnek ez ellen.
1: Did Jesus respect the Sabbath?
0: Hogy vajon Jézus tiszteletbe tartotta a szombatot?
1: He left his disciples gather grain on the Sabbath.
0: Engedte a tanítványainak, hogy gabonát gyűjtsenek szombaton. Hogy gabona magokat legalább.
1: So he wasn't a strict Sabbatarian.
0: Tehát ő nem volt nagyon szigorú szombatügyben.
1: He wasn't a legalist.
0: Nem volt törvénykező.
1: And but he never said a word about this commandment being irrelevant, though.
0: De ugyanakkor soha nem mondta, hogy már nem számít, nem érvényes ez a parancsolat.
1: The way I interpret the Bible.
0: Én úgy értelmezem a Bibliát.
1: Is that once God says something?
0: Hogy amikor Isten egyszer mond valamit.
1: It applies to us.
0: Akkor az vonatkozik ránk.
1: Unless he adjusts it.
0: Egészen addig, amíg ő nem helyesbít azon az
1: üzenetén.
0: Hogyha ő teszi félre az előző üzenetet, akkor már nem vonatkozik ránk.
1: If he adjusts it, we are allowed to apply it in a different way.
0: Hogyha helyesbít rajta, akkor másképpen kell alkalmaznunk nekünk is.
1: Sometimes Jesus actually intensified the law.
0: Néha Jézus kifejezetten erősített a törvényen.
1: And he makes them issues of the heart.
0: És szívügyekké tette a parancsolatokat.
1: It even becomes more difficult to keep the law.
0: Így már sokkal nehezebb megtartani a törvényt.
1: Which is why we need grace.
0: Ezért van szükségünk kegyelemre.
1: But to take a simplistic approach that we are freed from the requirements of God is not difficult.
0: De hogyha De nem bibliai az a nagyon egyszerű megközelítés, hogy teljesen szabadok vagyunk, mentesek vagyunk Isten parancsait alól.
1: The law is holy and clean.
0: A törvény szent és tiszta.
1: And it reveals something of God's heart to us.
0: És valamit kijelent nekünk Isten szívéről.
1: Let's look a little bit at what the New Testament does say about the Sabbath.
0: Nézzük meg kicsit, hogy mit mond az Új Szövetség a szombatról.
1: Well, first of all, the early church kept the Sabbath for a long time.
0: Nagyon sokáig betartotta a szombatot a korai egyház.
1: On Friday night and Saturday.
0: Péntek este és szombaton.
1: And then later they moved it to Sunday.
0: Később meg ezt áttették vasárnapra.
1: And they celebrated at the Lord's as the Lord's Day.
0: És az Úr napjaként ünnepelték a vasárnapot.
1: I personally don't think that the day is important.
0: Én személyesen nem gondolnám, hogy fontos, hogy pontosan melyik nap az.
1: I think what's important is that we have a day of rest.
0: Hogy legyen egy pihenő napunk.
1: It doesn't mean we just go to church and read the Bible.
0: Ez nem azt jelenti, hogy csak elmegyünk a gyülekezetbe és Bibliát olvasunk.
1: There's a lot of ways that will rejuvenate us.
0: Nagyon sok egyéb mód van, ami megújít minket.
1: When we went to the concert on Monday night,
0: amikor
1: I realized how much music
0: elmentünk a koncertre, akkor hirtelen rájöttem, hogy milyen sok mindent újjá alkot bennünk a zene.
1: The important thing is that we find what replenishes our battery.
0: Hogy találjuk meg, hogy a mi elemünket mi tölti föl legjobban.
1: And we enjoy God while doing it.
0: És közben élvezzük, miközben azt csináljuk, élvezzük Isten
1: jelenlétét. So I could listen to the cello, the violin, and the piano, and I could enjoy God and the music that He gave to us.
0: Tehát én hallgathatom a cellót és a zongorát és a hegedűt, és közben élvezhetem Isten jelenlétét, és élvezhetem azt, amit ő adott nekünk.
1: It says they returned and prepared spices and perfumes. This was for Jesus.
0: Lukács 23-ban azt olvassuk, hogy az asszonyok visszatértek, és ilyen fűszereket készítettek Jézus temetésére, vagy Jézus bebalzsamozására. Fűszereket gyűjtöttek be.
1: And it says on the Sabbath they rested according to the commandment.
0: És utána azt olvassuk, hogy szombaton pedig pihentek a parancsolat szerint.
1: Even Jesus said in Mark 2.
0: Még Jézus is azt mondta Márk 2-ben.
1: The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath.
0: Hogy a szombat lett az emberért, és nem az ember a
1: szombatért. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath.
0: Tehát az ember fia még a szombatnak is ura.
1: So this is one of the titles of Jesus.
0: Ez Jézus egyik címe.
1: He is Lord of Rest.
0: Ő a nyugalom ura.
1: Not only is the Sabbath for our good,
0: a szombat nem csak a javunkat szolgálja,
1: but this is a domain that He reigns over.
0: De a szombat fölött ő uralkodik is. Az utolsó vers a Márk 2-ben.
1: Hebrews 4 says this.
0: A Zsidók 4 azt mondja.
1: Therefore, while the promise of entering his rest still stands,
0: miközben még mindig megvan az a nyugalmába való bemeneteli ígérete,
1: let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it.
0: Óvakodjunk tehát, hogy valaki közületek fogyatkozásban lévőnek ne láttassék ennek elérését.
1: So now he's not talking about a day where we don't work.
0: Tehát most nem egy olyan napról van szó, amikor nem dolgozunk, ez az első vers.
1: He's talking about a state or something in God that we can enter.
0: Hanem egy állapotról beszél, egy Istenben levő helyzetünkről, amiben beléphetünk.
1: In fact, then in verse 9 it goes on.
0: A 9. versben folytatja.
1: So then there remains a Sabbath rest for the people of God.
0: Annak okáért megvan a szombatja az Isten népének.
1: So Sabbath is not an Old Testament law that's been done away with.
0: Tehát a szombat nem egy ószövetségi törvény, amivel már leszámoltunk.
1: For whoever has entered God's rest has also rested from his works.
0: Mert aki bement az a nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől.
1: I think some of this has to do with the works that we do to gain or earn righteousness.
0: Azt gondolom, hogy ennek köze van azokhoz a cselekedetekhez is, amelyeket az igazlelkűség elérése érdekében teszünk.
1: But I also think it's something in God that we can enter into.
0: Hogy van Istenben valami, amiben beléphetünk.
1: Then it says this in verse 11.
0: Aztán azt mondja a 11. versben.
1: Let us strive to enter that rest.
0: Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba.
1: Some translations read
0: egyes fordítások azt mondják, legyünk szorgalmasak. Szorgalmasan lépjünk be.
1: He's almost saying that we have to work hard at resting.
0: Majdnem azt mondja, hogy keményen dolgoznunk kell a pihenésen.
1: He's not just saying you don't have to earn your salvation, so relax. He's saying be very careful and very diligent to enter into a rest that God wants to give you. And the verse continues,
0: és így folytatódik,
1: so that no one may fall by the same sort of disobedience.
0: Hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájában, vagy ugyanabban az engedetlenségben.
1: I believe that rest is available for us.
0: Tehát én hiszem, hogy a nyugalom elérhető a számunkra.
1: And particularly in our culture, it's important that
0: we grasp this. Kultúránkban nagyon fontos, hogy ezt megragadjuk.
1: And if revival comes to Europe,
0: és ha eljön Európába az ébredés,
1: most certainly you will need to grasp this.
0: Akkor már nagyon fontos, hogy ezt megragadjátok tényleg.
1: Charles Finney taught that we could have revival anytime we wanted to.
0: Charles Finney azt tanította, hogy bármikor lehet ébredésben részünk, amikor csak akarjuk.
1: He also said that most revivals stop when men grow tired.
0: Hogy a legtöbb ébredés akkor marad abba, amikor elfáradnak az emberek.
1: One of the things that will happen when revival breaks out is we start protracted meetings. We have meetings every night.
0: Az az egyik, amikor ébredés van, az egyik az jelenség az, hogy minden este nagyon hosszú összejövetelek vannak.
1: And it becomes like a fire that just grows and then begins to spread like wild.
0: És olyan ébredés, mint egy tűz, ami egyre növekvő tűz, egyre terjedő tűz, és terjed, mint a futó tűz.
1: But one of the things that we've learned from church history is that we still need a day or two where the meetings stop.
0: De az egyház történelemben megtanultuk, hogy ennek ellenére szükségünk van egy vagy két napra, amikor nem tartunk összevetelt.
1: In our church in Pennsylvania, we had about four years of renewal meetings.
0: Volt körülbelül négy évünk, amikor folyamatosan tartottuk a megújulási összeveteleket.
1: Several nights a week we had meetings and then we would pray for people.
0: Több estén a hét folyamán összejövetel volt és imádkoztunk az emberekért.
1: And I would pray for people till midnight.
0: Én is éjfélig imádkoztam az emberekért.
1: Get to bed by 1 o'clock.
0: Egy órára ágyba kerültem.
1: And one summer then I would get up at 4 to go to Philadelphia to study Hebrew.
0: És volt egy nyár, amikor hajnal 4-kor keltem, hogy Philadelphiába menjek Hébert tanulni.
1: It was great.
0: Nagyszerű volt.
1: I didn't even get that tired.
0: Még csak olyan nagyon nem is fáradtam el.
1: It was amazing.
0: Elképesztő volt.
1: I felt like Superman.
0: Supermannek éreztem magam.
1: But eventually, this caught up with me.
0: Ez az egész dolog utolért engem.
1: Because I was forgetting the principle of the rhythm of life.
0: Mert elfelejtettem az élet ritmusának alapelvét.
1: So I want to encourage you, first of all, that you be diligent in keeping a rhythm to your life.
0: Hogy szorgalmasan tartsátok meg a ritmust az életetekben.
1: Just because activity is ministry doesn't mean that you should do it 7 days a week.
0: Csak azért, mert a tevékenységetek szolgálat, ez nem jelenti azt, hogy heti 7 napon át csinálni kell.
1: We need to be diligent about this.
0: Szorgalmasnak kell ebben lennünk.
1: But I also want to encourage you to learn to enter into God's rest.
0: De arra is bátorítalak titeket, hogy tanuljatok meg belépni Isten nyugalmába.
1: And be diligent about that as well.
0: És ebben is legyetek szorgalmasak.
1: The flesh is so independent.
0: A test annyira független, önálló.
1: We think that we are so important.
0: Azt gondoljuk, hogy olyan fontosak vagyunk.
1: And we feel that we are so needed.
0: Úgy érezzük, hogy akkora szükség van ránk.
1: Sometimes we think we are so amazing.
0: Néha úgy érezzük, hogy elképesztőek vagyunk. Fantasztikusak
1: vagyunk.
0: That
1: we forget that God said you need to rest.
0: És ugyanakkor elfelejtjük mindezen közben, hogy Isten azt mondta, hogy pihenjünk.
1: There is a rest for the people of God.
0: Megvan Isten népének a nyugodalma. Szombatja, pihenés.
1: For the whole church.
0: Az egész egyháznak.
1: But how can you lead the people of God in rest if you don't rest yourself?
0: De hogyan vezeted az Isten népét a nyugalomba, hogyha te magad nem pihensz?
1: You need to hear the word of the Lord.
0: Meg kell hallanatok az Úr szavát.
1: There is a place where we can cease striving.
0: Van egy hely, ahol abba hagyhatjuk a küszködést.
1: I'll tell you what my problem is.
0: Elmondom nektek, mi az én problémám.
1: I see vision.
0: Én látok egy látást.
1: And then I feel like I must make it pass.
0: És utána úgy érzem, hogy meg kell valósítanom.
1: And this puts a pressure on me.
0: És ez nyomást helyez rám.
1: And I have to continually tell myself that it is not my job to perform the word of the Lord.
0: Hogy nem az én dolgom az Úr szavának a megvalósítása.
1: I will obey him.
0: Én engedem
1: és will serve him.
0: És szolgálom az urat.
1: But it's his, he will perform his own word.
0: De a saját szavát ő fogja megvalósítani.
1: If we think it's up to us,
0: ha arra azt gondoljuk, hogy tőlünk függ a dolog,
1: when things go well,
0: amikor
1: we
0: jól
1: both.
0: Mennek a dolgok, akkor dicsekszünk.
1: When things go bad, we
0: amikor
1: become
0: rosszul
1: depressed.
0: Mennek a dolgok, akkor nyomottá válunk.
1: Actually, when things go well, we don't speak boastfully.
0: Valójában, amikor jól mennek a dolgok, nem dicsekedve beszélünk.
1: But inside, we want to take credit for it.
0: De a bensünkben azért valami érdemet akarunk ezért kapni.
1: Paul said,
0: Pál azt mondta,
1: I am what I am, and everything I've done has come by the grace of God.
0: Tudjátok, Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és teszem, amit teszek.
1: That's humility.
0: Ez az alázat.
1: Because we know the grace of God.
0: Mert ismerjük Isten kegyelmét.
1: Every good gift that comes to us.
0: Minden jó ajándék, amit kapunk.
1: Every new person that comes to our church.
0: Minden új ember, aki jön a gyülekezetünkbe.
1: Every good meeting that we have.
0: Minden jó összejövetelünk.
1: Every amazing prophecy that comes from our mouth.
0: Minden fantasztikus profécia, ami elhagyja a szánkat.
1: Comes from God.
0: Istentől jön.
1: And we cannot boast.
0: És nem dicsekedhetünk.
1: But we also can't put ourselves under the kind of pressure.
0: De nyomás alá is helyezhetjük magunkat.
1: So let me return to the verse that I started with.
0: Tehát akkor visszatérek ahhoz a versetre, amelyiknél elkezdtem.
1: Matthew 11 verse 28.
0: Ez a Máté.
1: This is an invitation that Jesus gives to all of us.
0: Ezt, erre Jézus hív mindannyiunkat.
1: He says, come to me all who are weary and heavy laden.
0: Azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok.
1: This rest, you don't have to pay a 5-star hotel to get.
0: Nem kell egy ötcsillagos szállodában fizetni azért, hogy ezt a nyugalmat megkapjad.
1: You don't need a massage.
0: Nincs szükséged masszázshoz hozzá,
1: you don't
0: hozzá.
1: Need to buy anything.
0: Nem kell venned semmit hozzá.
1: It's free.
0: Ingyen van.
1: He says, if you come to me,
0: azt
1: I
0: mondja,
1: will give it to you.
0: Hogyha hozzám jöttök, én odaadom nektek.
1: But listen how this happens.
0: De figyeljetek, hogyan történik ez meg.
1: He says
0: mondja,
1: in verse 29.
0: A 29. versben.
1: Take my yoke upon you.
0: Vegyétek fel magatokra az én igámat.
1: And learn from me.
0: És tanuljátok meg tőlem.
1: For I am gentle.
0: Hogy én szelíd.
1: And humble in heart.
0: És alázatos szívű vagyok.
1: And you will find rest for your soul.
0: És nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
1: This is what modern culture is longing for.
0: Erre vágyik a mai kultúra.
1: Rest for our soul.
0: Nyugalomra a lélek számára.
1: I do believe that man is a tripart being.
0: Én hiszem, hogy az ember hármas lény.
1: Body, soul, and spirit.
0: A testből, lélekből és szellemből áll.
1: I think our spirit has all that there is of God.
0: Azt gondolom, hogy a szellemünk szól mind arról, ami Isten.
1: But our soul needs to receive more of these things.
0: De a lelkünknek többet kell még ebből kapnia. Ezekből az isteni dolgokból. És itt Jézus a belső nyugalmat ajánlja fel.
1: Then he says, my yoke is easy and my burden is light.
0: Aztán azt mondja, az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű. Yeah.
1: So, you know what a yoke is?
0: Tehát tudjátok, mi az iga, ugye?
1: I live in the area where there are Amish people.
0: Én olyan helyen lakom, ahol Amishok vannak.
1: They still farm with oxen and horses.
0: Ők mindig lovakkal és ökrökkel művelik a földet, még mindig.
1: A yoke is a wooden
0: az iga,
1: piece.
0: Az egy fa eszköz, egy fa alkalmatosság.
1: That links one ox to the other.
0: Ami összeköti az egyik ökröt a másikkal.
1: And I use this in training leaders.
0: Én ezt használom vezetőképzéskor.
1: I will put a more experienced leader with a younger inexperienced leader.
0: Vezetőt összepárosítok egy kevésbé tapasztalt vezetővel.
1: And I'll say, you do this job together.
0: És azt mondom nekik, hogy na együtt csináljátok ezt a feladatot.
1: The younger leader learns to pace himself.
0: A fiatal vezető ekkor megtanulja a tempót, a helyes tempót.
1: Learns how to be steady and focused and methodical about the work.
0: Meg tanulja, hogy kell rendszerezetten végezni a munkát, összpontosított módon, fegyelmezett tempóban.
1: And when one gets tired, the other one is there to pull.
0: És amikor az egyik ökör elfárad, akkor ott van a másik, hogy húzzon.
1: When the one doesn't know what to do, the other one, the experienced one, knows what to do.
0: Amikor az egyik nem tudja, mit kell csinálni, akkor a másik, a tapasztaltabb tudja.
1: When I have something in ministry that I am having trouble with,
0: amikor a szolgálatban olyan dologgal találkozom, ami nekem gondot okoz,
1: I go to somebody who's done it.
0: Akkor olyan emberhez megyek, aki már csinált olyat.
1: That's how I learn.
0: Én így tanulok.
1: It requires humility.
0: Ehhez alázat kell.
1: Ask questions.
0: Kérdéseket kell feltenni.
1: Admit, I don't know how to do this.
0: El kell ismerni, hogy nem tudom, hogy kell ezt csinálni.
1: I have been unable to do it.
0: Képtelen voltam megtenni.
1: And I go to someone else and
0: és elmegyek valaki máshoz, és kérdéseket teszek fel.
1: It's interesting here, though, that Jesus is inviting us
0: érdekes,
1: to yoke ourselves to Him.
0: Hogy Jézus arra hív minket, hogy vele álljunk egy igába.
1: So I've decided this is what I want.
0: Úgyhogy én eldöntöttem, hogy én is ezt akarom.
1: Because this is a picture of grace.
0: Mert ez a kegyelem képe.
1: It is God's ability that will reach our communities and our nation.
0: Isten képessége az, ami el fogja érni a lakóközösségünket és a nemzetünket.
1: Unless God builds the house,
0: ha Isten
1: we labor
0: nem építi
1: in
0: a házat, akkor mi hiába dolgozunk.
1: It's the power of God for salvation.
0: Isten ereje ez az evangélium az üdvösségre.
1: So what I've decided I need to do for the next couple decades.
0: Úgy döntöttem, hogy a következő néhány évtizedben ez a dolgom.
1: I need to make sure that I'm yoked firmly with Jesus.
0: Hogy gondoskodjak arról, hogy szilárdan egy igában vagyok Jézussal.
1: All the vision and the opportunities that we have.
0: Minden látás és minden lehetőségünk, ami adódik.
1: He will do.
0: Azt ő majd elvégzi.
1: It's not about my energy or strength.
0: Nem az én erőmről, energiámról szól a történet.
1: I don't have to be amazing.
0: Nem kell elképesztőnek lennem.
1: I just make sure I'm yoked with Him.
0: Csak abba kell biztosnak lenni, hogy vele vagyok egy igában.
1: I preach this like I know what I'm talking about.
0: Ezt úgy prédikáltam, mintha tudnám, hogy miről beszélek.
1: But I'm still learning.
0: De még mindig tanulom ezt.
1: I saw this when I was on sabbatical this winter.
0: És én ezt ezen a télen láttam meg, amikor ilyen szolgálati szabadságon voltam.
1: I was praying about the future.
0: És a jövő miatt imádkoztam.
1: And Jesus says the first thing you need to get straight.
0: És Jézus azt mondta, hogy az első dolog, amit rendbe kell raknod,
1: you need to be sure that you're yoked to me.
0: Hogy biztosnak kell abban lenned, hogy velem vagy egy igában.
1: And then all the tiredness, the stress,
0: és akkor az összes stressz, összes aggódás és fáradtság
1: can drain away because it's my problem.
0: Eltűnhet, mert az enyém a probléma.
1: I don't intend to become lazy.
0: Én nem akarok lusta lenni.
1: In fact, I think I can do more.
0: Igazából úgy gondolom, hogy többet tudok teljesíteni.
1: Because that's exactly what Paul said.
0: Mert Pál pontosan ezt mondta.
1: I work more than all the others.
0: Többet munkálkodtam, mint az összes többiek.
1: But it was by the grace of God.
0: De az Isten kegyelme által volt.
1: This is how we become effective in ministry.
0: Így leszünk hatékonyak a szolgálatban.
1: This is how we keep our sanity.
0: Így tartjuk meg a józan eszünket.
1: This is how we keep sane. This will be how we keep our health.
0: Így tartjuk meg az egészségünket.
1: And our marriages.
0: És a házasságunkat.
1: And our families.
0: És a családunkat.
1: And our businesses.
0: És a vállalkozásunkat.
1: All the things that God's called us to do.
0: Mindazt, amire Isten elhívott minket.
1: Because He'll do it by grace through us.
0: Mert ő kegyelem által végzi el mindezt rajtunk.
1: I am here to tell you.
0: Azért vagyok itt, hogy elmondjam nektek.
1: The grace of God is amazing.
0: Hogy Isten kegyelme elképesztő.
1: And if you have started by faith in the Spirit of God,
0: és hogyha hittel kezdtétek és Isten szellemében kezdtétek el,
1: don't go on being perfected in the flesh.
0: Akkor ne fejezzétek úgy be, ne folytassátok úgy, hogy testben akarjátok befejezni.
1: Jesus says, come to me.
0: Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám.
1: Yoke yourself with me.
0: Velem álljatok egy igába.
1: You'll have a restful life.
0: És akkor egész életekben nyugalmatok lesz.
1: And we will get more done together.
0: És együtt többet fogunk elvégezni.
1: I think God is also yoking and linking us together.
0: Azt gondolom, Isten minket is összekapcsol minket egymással egy igába.
1: And there is a whole message that Franz and I have been talking about.
0: És Franz és én egy egész üzenetet mondtunk el arra.
1: About collaboration.
0: Hogy együtt kell működni.
1: But I don't have time to preach that now.
0: De most nincs időm arra, hogy erről is prédikáljak.
1: But there are things that the business community in the world is doing by working together.
0: De a világi üzleti közösség valami jó dolgot végez el azzal, hogy együtt munkálkoznak az emberek.
1: Mass collaboration.
0: Tömegesen együtt dolgoznak.
1: So I think this is how the worldwide harvest will come in.
0: Tehát én azt gondolom, hogy a világ méretű aratást így fogjuk betakarítani.
1: We will learn to be yoked to Jesus.
0: Megtanuljuk, hogyan kell Jézussal egy igában lenni.
1: Walk in grace.
0: Hogyan kell kegyelemben járni.
1: Live in rest.
0: Hogyan kell nyugalomban élni?
1: And work together.
0: És együtt munkálkodni közben.
1: And the book of Acts.
0: És az Apcsel.
1: Can happen again in.
0: Újra megtörténhet közöttünk.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Just stand and let me pray for you.
0: Akkor álljunk fel és imádkozom értetek.
1: I think everybody needs rest.
0: Azt gondolom, mindenkinek szüksége van nyugalomra.
1: Particularly after a week of meetings.
0: Különösen egy ilyen egyhetes összejövetel után.
1: I think the body can take only so much lecture and so much sitting.
0: Hogy a test csak X mennyiségű ülést és tanítást tud elviselni.
1: But some of you came here in a state of depletion.
0: De némelyeknek úgy jött ide, hogy teljesen le volt merülve.
1: And you know that what I'm talking about you need inside.
0: És tudjátok, hogy miről beszélek, hogy mire van szükségetek belül.
1: And I would like to pray for you.
0: És szeretnék értetek imádkozni.
1: Just close your eyes for a minute.
0: Csukjátok be a szemeteket.
1: And I'm going to ask you to be honest.
0: Megkérlek titeket, legyetek őszinték.
1: If you are here and you feel that you came with no more to give.
0: Hogyha úgy jöttél ide, hogy úgy érzed, hogy nincs több, amit adhatnál másoknak.
1: And you need this rest that I'm speaking of.
0: És szükséged van arra a pihenésre, nyugalomra, amiről beszéltem.
1: Just respond to the word by raising your.
0: Akkor az üzenetre egyszerűen reagálj a kezed felemelésével.
1: And that may not be everybody.
0: Lehet, hogy nem mindenki van így.
1: But some of you are weary.
0: De néhányan ki vagytok merülve.
1: And you're burdened.
0: Ki vagytok égve.
1: So Jesus is saying, come to me.
0: És Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám.
1: Okay, let's pray.
0: Akkor imádkozzunk.
1: Father, please forgive us when we have neglected the principle of rest.
0: Kérlek, bocsáss meg nekünk azt, amikor elmulasztottuk, mellőztük a pihenés alapelvét.
1: But you know and understand us that we spend energy and then we're depleted.
0: Tudod, hogy az energiánk elfogyott, lemerültünk.
1: And so today we come to you.
0: Tehát ma hozzád jövünk.
1: We accept your yoke.
0: Elfogadjuk a te igádat.
1: I pray that you would give us grace.
0: Imádkozom, hogy adj nekünk kegyelmet ahhoz, hogy veled járhassunk.
1: And to cease from our own striving.
0: És megszűnjünk a magunk küszködésétől.
1: Our own anxiety.
0: Saját szorongásunktól.
1: Forgive us for our restlessness.
0: Bocsásd meg a nyughatatlanságunkat.
1: Because we've not trusted in you.
0: Mert nem bíztunk benned.
1: And now in Jesus' name,
0: és most Jézus nevében,
1: I ask you to give us
0: kérlek,
1: the rest.
0: Hogy add nekünk a te nyugalmadat.
1: And I pray that you would put your rest deep into our being.
0: Hogy a lényünk mélyére helyezd el a te nyugalmadat.
1: Give your power and your energy.
0: Add a te erődet, te energiádat.
1: And I ask for the leaders here that are tired.
0: És kérem az itt jelenlévő fáradt vezetőknek.
1: That you send them home with a supernatural restoration
0: küld őket
1: of
0: haza
1: souls.
0: A lelkük természet fölötti helyreállításával.
1: As our shepherd, restore our soul.
0: A pásztorunkként állítsd helyre a lelkünket.
1: Heal.
0: Gyógyíts meg minket.
1: Heal.
0: Gyógyíts meg
1: and
0: minket.
1: Fill.
0: És tölts be.
1: And I ask that we could return
0: kérem,
1: and operate in a level of ability.
0: Haza, és egy olyan szintű képességgel kezdhessünk el újra működni.
1: That is above our natural ability.
0: Ami a természetes képességeinket meghaladja.
1: We thank you for your amazing grace.
0: Köszönjük neked a te megdöbbentő kegyelmedet.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Barry Whistler Isten nyugalma című tanítása.
3: Ez volt a Neked szól.
4: Ez volt a Neked szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Barry Whistler Isten nyugalma című tanítását hallhatjuk.
3: Guten Morgen.
4: Jó reggelt. Mondhatni. Jó napot esetleg.
3: You want to just stand for one minute just to stretch?
4: Egy pillanatra álljatok fel. Nyújtózkodjatok csak egy pillanat percre.
3: Just turn to the person next to you and say God's grace is amazing.
4: Forduljod a szomszédodhoz és mondd meg neki, hogy Isten kegyelme megdöbbent.
5: Isten kegyelme megdöbbent.
3: Amen.
4: Amen.
3: Okay, you can have your seats again.
4: Újra helyet foglalhattok.
3: I have really enjoyed this week.
4: Nagyon élveztem ezt a hetet.
3: And I know you have too, it's obvious.
4: És tudom, hogy ti is, ez nyilvánvaló.
3: We've been to several schools, but I told Franz I think I've enjoyed this the most.
4: Már több iskolán voltunk, de mondtam Franznak, hogy szerintem ezt élveztem a legjobban eddig.
3: The teaching of the other brothers, the worship, And some very significant things have taken place.
4: És néhány nagyon jelentős dolog történt.
3: I think the outpouring of the Holy Spirit the other night is just a foretaste of
4: things. Azt gondolom, hogy a Szent Szellem szerdai kiáradása csak egy előíze volt annak, ami jön.
3: There's a real new sense of unity and partnering that I see.
4: Az egységnek és az együttműködésnek egy új érzését látom itt köztünk.
3: I have said this before, but now I'm convinced.
4: Már korábban is mondtam ezt, de most már meg vagyok győződve.
3: That Europe's time is now.
4: Hogy eljött Európa ideje. Most van itt.
3: I'm probably more excited about what I feel building for Europe than even maybe my own nation at this point.
4: Jelenleg izgatottabb vagyok amiatt, ami Európa számára készül, mint az amiatt, ami Amerikában van.
3: One thing that's happening all over the world is that God is giving us real relationship.
4: Az egyik dolog, ami világszerte történik most, az az, hogy Isten valódi kapcsolatokat ad nekünk.
3: I think leaders and churches are laying down their competitiveness.
4: Azt gondolom, hogy vezetők és gyülekezetek leteszik a versengést.
3: God is forcing us to address our insecurities.
4: Isten kényszerít minket arra, hogy a bizonytalanságunkkal foglalkozzunk.
3: And we're realizing that we need each other.
4: És rájöttünk, hogy szükségünk van egymásra.
3: And I think we've been happy to have apostles.
4: És azt gondolom, hogy én nagyon örültem eddig is az apostoloknak.
3: Happy to have prophets.
4: Nagyon örülök, hogy vannak proféták.
3: Teachers, pastors, evangelists.
4: Tanítók és pásztorok és evangelisták.
3: But what we're seeing now is that these five are beginning to work together as a team.
4: De most azt látjuk, hogy ez az ötféle szolgálat elkezd csapatban együtt dolgozni.
3: It will take the work of God to a whole new dimension.
4: És egészen új dimenzióba fogja az Isten munkáját átvinni ez a helyzet.
3: And we need this.
4: És szükségünk van erre.
3: To work in the coming harvest.
4: Hogy így dolgozzunk a következő aratásban.
3: I believe that God is building a net that will cover the world.
4: És én hiszem, hogy Isten egy az egész bolygót átölelő hálót
3: and
4: sző most.
3: We will treat each other differently.
4: Másképp fogunk bánni egymással.
3: And the kind of power and effectiveness that we need will come to us.
4: És megkapjuk azt az erőt és hatékonyságot, amire szükségünk van.
3: I thought the word of God has been very clear among all the teachers.
4: Úgy érzem, hogy Isten üzenete nagyon egyértelműen szólt minden szolgáló.
3: It's been a good theme and they have dovetailed together.
4: Nagyon jó volt a téma, és mindent megtettek azért, hogy jól
3: God's
4: összehozzák.
3: God's stressing that we must be dependent on Him.
4: Isten azt hangsúlyozza, hogy tőle kell függnünk.
3: And you know, we live our lives depending on His ability.
4: És hogy úgy éljünk, hogy az ő képességeire hagyatkozunk.
3: So what I want to give to you this morning is something that I think will help you when you go home.
4: Ma délelőtt olyasmit szeretnék elmondani, ami szerintem segíteni fog nektek, amikor hazamentek.
3: And I think every Christian, but particularly leaders need to hear
4: this. És hiszem, hogy minden kereszténynek, főleg a vezetőknek hallani kell ezt.
3: I want to talk about the grace of God, but connect it to the rest of God.
4: Szeretnék Isten kegyelméről beszélni, abban az értelemben, ahogy kapcsolódik Isteni, az Isten nyugalmához.
3: So that we don't live life on the hamster wheel.
4: Hogy az életünket ne egy mókuskerékben éljük.
3: When we are anxious and when we are working and sweating,
4: amikor aggódunk és dolgozunk és izzadunk.
3: That's a sign that we're operating in our strength.
4: Ez annak a jele, hogy nem Isten erejével dolgozunk, hanem a sajátunkkal.
3: And as servants of the Lord, we become very busy.
4: És Isten szolgáiként nagyon elfoglaltak lettünk.
3: But if I'm correct in what I see coming to the earth,
4: de hogyha jól látom azt, ami a földhez közeledik, ami jön a földre,
3: our busy time has only begun.
4: Az az, hogy az elfoglaltságunk még csak épp most kezdődött el.
3: I believe we'll see a worldwide harvest in the end time.
4: Én hiszem, hogy az utolsó időkben egy világméretű aratást fogunk látni.
3: I don't believe that we will be a small remnant just waiting until he rescues us.
4: És én nem hiszem, hogy mi csak egy kis maradék leszünk, akik addig várakozunk, kitartva, míg az Úr meg nem ment minket innen a bolygóról.
3: So for us to serve him in the revival that will come, we will need to have a new way of operating.
4: Tehát ahhoz, hogy szolgálni tudjuk őt a következő ébredésben, másképpen kell működnünk, mint eddig.
3: And I believe that we will need to become serious about learning to operate in the grace of God.
4: És én hiszem, hogy komolyan kell vennünk annak megtanulását, hogy hogyan kell Isten kegyelmében működni.
3: Because we'll need it.
4: Mert erre lesz szükségünk.
3: And I believe that God wants to give us
4: His rest.
3: És én
4: hiszem, hogy Isten az ő nyugalmát akarja adni nekünk.
3: God always lives and operates from a place of rest.
4: Isten mindig a nyugalomból kiindulva működik és cselekszik, dolgozik.
3: He doesn't strive to be God.
4: Nem küzdik azon, hogy ő Isten legyen.
3: He doesn't have to try harder to be God.
4: Nem kell jobban igyekeznie azon, hogy Isten legyen.
3: He is.
4: Mert ő az.
3: And God does not need to spend energy to accomplish anything.
4: Istennek nem kell energiát fordítani bárminek az elvégzésére.
3: We do, but he does not.
4: Nekünk igen, de neki nem.
3: But he wants to give us his rest.
4: De ő az ő nyugalmát akarja adni nekünk.
3: God just speaks and his will is accomplished.
4: Isten csak szól és az akarata megtörténik.
3: He never gets tired.
4: Soha nem fárad el.
3: He never becomes frustrated.
4: Soha nem lesz frusztrált.
3: He never does anything out of frustration.
4: És soha nem tesz semmit frusztráltságból.
3: He doesn't need to sleep.
4: Nem kell aludnia.
3: The Bible tells us that he is all powerful.
4: A Biblia azt mondja, hogy ő mindenható.
3: Psalm 62:11 says something interesting.
4: A 62. Zsoltár 11 valami érdekeset mond.
3: Once God has spoken, twice I've heard this.
4: Ha egyszer Isten szólt, én kétszer hallottam ezt.
3: That all power belongs to God.
4: Hogy minden hatalom Istené.
3: So if God says something once, that should settle it.
4: Tehát, hogyha Isten valamit egyszer kimond, annak el kell dönteni a kérdést.
3: When he repeats it, he's emphasizing it.
4: És hogyha megismétli, akkor azzal hangsúlyozza.
3: So that means that all energy,
4: jelenti,
3: all ability
4: hogy
3: belongs
4: minden,
3: to him.
4: Minden energia és minden képesség az övé.
3: Endless energy, endless ability, endless power.
4: Végtelen energia, végtelen erő, végtelen képesség.
3: All power has its origin in God.
4: Minden erőnek az eredete Istenben van.
3: So he is the source of all energy and power.
4: Ő az energiánk és erőnk forrása.
3: But he never has to spend it to use it.
4: De neki soha nem kell azt elhasználnia.
3: He could never have any more.
4: Nem lehet neki több, mint van.
3: And he could never have less.
4: És nem lehet kevesebb se.
3: So when I go to bed at night, I plug my iPhone and my iPad and my computer in.
4: Tehát amikor én este lefekszem, akkor bedugom tölteni az iPhone-omat, az iPad-emet és a számítógépemet.
3: So it charges up.
4: Hogy feltöltsem őket.
3: When I wake up in the morning, it's 100%.
4: És amikor reggel felkelek, 100%-osan
3: töltöm. So I have enough for the whole day.
4: Tehát egész napra elég bennük az energia.
3: But the more I use it, it goes down.
4: De minél jobban használom őket, annál inkább merülnek lefele.
3: And if I have to preach and I look and I'm at 40%,
4: és hogyha prédikálnom kell, és megnézem, hogy csak 40% a töltöttség a gépben, akkor pánikba esek.
3: Because I'm afraid the battery's going to go down before I'm done preaching.
4: Mert félek, hogy az elem lemerül, mielőtt befejezem a prédikálást.
3: But God's battery is infinite.
4: De Istennek az eleme nem merül ki.
3: You can't add any more to it.
4: Nem lehet jobban föltölteni.
3: And even when it's given away, he has
4: és akkor is,
3: no less.
4: Amikor már adott belőle, akkor sem marad neki kevesebb.
3: He gives power to angels.
4: Isten ad erőt az angyaloknak.
3: He gives power to people.
4: Az embereknek.
3: He gives energy.
4: Ad energiát.
3: But never has any less.
4: De soha nincs ettől kevesebb energiája.
3: He's the complete source.
4: Ő a tökéletes forrás.
3: Nothing is too difficult for God.
4: Semmi nem túl nehéz Istennek.
3: In fact, the word hard doesn't even apply.
4: Igazából az a szó, hogy nehéz, az rá nem is vonatkoztatható.
3: He has no needs.
4: Nincsenek szükségei.
3: And he never becomes deficient.
4: És soha nem válik kevésbé hatékonyá. Nincsenek határai, nem érik kísérté, kihívások, és nem lesz kevesebb az energiája.
3: God never worries.
4: Isten soha nem aggódik.
3: He doesn't get stressed.
4: Nincs stresszben.
3: So can you see that if he could give you of his rest, we could benefit by that.
4: Tehát látjátok, hogyha ő az ő nyugalmából ad nekünk, akkor nekünk ez csak a hasznunkra válhat.
3: God never feels that he has too much to do.
4: Isten soha nem érzi, hogy túl sok dolga van.
3: He doesn't have any place to go.
4: Nem kell neki mennie sehova.
3: Because he's already there.
4: Mert ő már ott van mindenhol.
3: He's not bound by time.
4: Nem köti meg az idő.
3: So he has no schedule.
4: Tehát nincsen napi rendje.
3: I feel stressed sometimes.
4: Néha én stresszben vagyok.
3: Because I feel like I have to hold a lot of things together.
4: Mert úgy érzem, hogy nagyon sok dologot kell összefognom.
3: I lead several organizations.
4: Több szervezetet vezetek.
3: Cheryl and I operate a business.
4: Cheryl és én egy vállalkozást
3: vezetünk. I feel like I have to hold these things together.
4: És úgy érzem, hogy össze kell fognom ezeket a dolgokat.
3: And then I feel like I have to hold myself together.
4: Aztán úgy érzem, hogy magamat is össze kell tartanom valahogy.
3: But the Bible says God holds all things together.
4: De Isten azt mondja, a Biblia azt mondja, hogy Isten tart mindent együtt az ő hatalmának szavával.
3: And yet he's never stressed.
4: És mégsem soha stresszben.
3: He is never confined to one thing.
4: Soha nem korlátozódik egy dologra, nem.
3: He never worries about the future.
4: Nem aggódik a jövő miatt.
3: And when he listens to the news, it doesn't bother him.
4: És nem zavarja, hogyha hallgatja a híreket.
3: I am a bit of a news junkie. I like the news.
4: Én ilyen hírmániás vagyok, én szeretem a híreket.
3: But I listen less to the news now than I did several years ago.
4: De most már kevesebbszer hallgatom a híreket, mint évekkel ezelőtt.
3: But in all that God has to do and all he sees, he lives in a continual, eternal state of peace and rest.
4: De mind abban, a sok dologban, amit Isten lát és amit tennie kell, ő mégis egy folyamatos, állandó nyugalomban és pihenésben, békességben van. Nem kell pihennie.
3: He is rest.
4: Mert ő a nyugalom.
3: And I believe God wants us to live from a place of his rest.
4: Hogy mi is azt akarja Isten, hogy mi is az ő nyugalmának a helyéből kiindulva éljünk.
3: Out of a place of rest.
4: És hogy úgy szolgáljunk, hogy az ő nyugalmából indulunk ki ebben.
3: It's important that we learn to live and minister from a place of health.
4: Fontos, hogy megtanuljunk egészségből, egészségben élni és abból élni, szolgálni.
3: I just want to give you the verse I'm going to close with. I'll return to it.
4: Egy verssel szeretném folytatni, amivel be is fogom fejezni.
3: But Jesus said in Matthew 11.
4: A Máté 11-ben mondta Jézus.
3: Come to me.
4: Gyertek hozzám.
3: All who are weary and heavy laden.
4: Mindazok, akik megfáradtatok és megterheltetek.
3: I will give you rest.
4: És én nyugalmat adok nektek.
3: So if we are weary.
4: Tehát, hogy kimerültek vagyunk.
3: And if we are burdened.
4: És hogyha megterheltek vagyunk.
3: There's a place that we can find rest.
4: Van egy hely, ahol nyugalmat találhatunk.
3: And it's free.
4: És az ingyenes.
3: And he will give it to us as a gift.
4: És ajándékba adja nekünk Isten.
3: And I believe God wants us to enter his rest.
4: És én hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy lépjünk be az ő nyugalmába.
3: When I finish, I will tell you how to do this.
4: Majd amikor befejezem, elmondom, hogy kell ezt tenni.
3: First I need to build some biblical foundation.
4: De először egy kis bibliai alapot szeretnék felépíteni ehhez.
3: You know, in our culture, it's hard to rest.
4: Tudjátok, a mi kultúránkban nehéz pihenni.
3: Is this true for Europe also?
4: Európában is így van ez.
3: Do you know anybody that's unable to rest?
4: Ismertek bárkit is, aki képtelen pihenni?
3: At times.
4: Időnként.
3: There are hotels where when you check in the hotel, you have to give them all your electronics.
4: Vannak olyan szállodák, ahol ha bejelentkezel, akkor minden elektromos gépedet oda kell adnod.
3: And that's a requirement.
4: Ez követelmény ott.
3: People go there because they know they can't help themselves.
4: Az emberek azért vannak oda, mert tudják, hogy nem tudnak magukon segíteni.
3: Because they're going to be checking their mail, checking the news.
4: Mert állandóan a híreket fogják nézni, meg az e-mailjeiket fogják nézni, tehát mindenféle kütyüjüket fogják tanulmányozni, meg használni.
3: And I'm in the category.
4: Én is ebbe a kategóriába tartozom.
3: Also, when we go on holiday,
4: Valamint amikor nyaralni megyünk.
3: We play so hard that when we come back from holiday, we need a holiday from the holiday.
4: Annyira szorgosan játszunk, olyan sokat játszunk, hogy utána, amikor hazamegyünk, akkor ki kell pihennünk a nyaralás
3: fáradtából. In America, everybody can't wait to get to Friday night.
4: Amerikában már mindenki alig várja a péntek estét.
3: And then we play hard all weekend.
4: És aztán egész hétvégén buzgón szórakozunk.
3: And we get up Monday morning to go to work and we're tired.
4: Hétfő reggel felkelünk, hogy elmenjünk dolgozni, és nagyon fáradtak vagyunk.
3: But Sabbath rest was designed for us to enjoy God and to replenish our batteries.
4: De a szombati nyugalmat arra találta ki Isten, hogy őt élvezzük, és újra...
3: Hotels where when you check in the hotel, you have to give them all your electronics.
4: Vannak olyan szállodák, ahol ha bejelentkezel, akkor minden elektromos gépedet oda kell adnod.
3: And that's a requirement.
4: Ez követelmény ott.
3: People go there because they know they can't help themselves.
4: Az emberek azért mennek oda, mert tudják, hogy nem tudnak magukon segíteni.
3: Because they're going to be checking their mail, checking the news.
4: Mert állandóan a híreket fogják nézni, meg az e-mailjeiket fogják nézni, tehát mindenféle kütyűjüket fogják tanulmányozni, meg használni.
3: And I'm in the category.
4: Én is ebbe a kategóriába tartozom.
3: Also, when we go on holiday,
4: valamint amikor nyaralni megyünk,
3: we play so hard that when we come back from holiday, we need a holiday from the holiday.
4: Annyira szorgosan játszunk, olyan sokat játszunk, hogy utána, amikor hazamegyünk, akkor ki kell pihennünk a nyaralás.
3: In America, everybody can't wait to get to Friday night.
4: Amerikában már mindenki alig várja a péntek estét.
3: And then we play hard all weekend.
4: És aztán egész hétvégén buzgón szórakozunk.
3: And we get up Monday morning to go to work and we're tired.
4: És utána hétfő reggel felkelünk, hogy elmenjünk dolgozni, és nagyon fáradtak vagyunk.
3: But Sabbath rest was designed for us to enjoy God and to replenish our batteries.
4: De a szombati nyugalmat arra találta ki Isten.

0: én is ebbe a kategóriába tartozom.
1: Also, when we go on holiday,
0: valamint amikor nyaralni megyünk,
1: we play so hard that when we come back from holiday, we need a holiday from the holiday.
0: Annyira szorgosan játszunk, olyan sokat játszunk, hogy utána, amikor hazamegyünk, akkor ki kell pihennünk a nyaralás
1: fáradalmát. In America, everybody can't wait to get to Friday night.
0: Amerikában már mindenki alig várja a péntek estét.
1: And then we play hard all weekend.
0: És aztán egész hétvégén buzgón szórakozunk.
1: And we get up Monday morning to go to work and we're tired.
0: Hétfő reggel felkelünk, hogy elmenjünk dolgozni, és nagyon fáradtak vagyunk.
1: But Sabbath rest was designed for us to enjoy God and to replenish our batteries.
0: De a szombati nyugalmat arra találta ki Isten, hogy őt élvezzük és újra töltsük az elemeinket.
1: There's nothing wrong with entertainment.
0: A szórakozással semmi baj nincs.
1: Nothing wrong with playing. I enjoy playing.
0: Semmi gond nincs a játszással. Én is szeretek játszani.
1: I'm looking forward to some hiking in the Alps.
0: Én is már alig várom, hogy az Alpokban egy kicsit kirándulhassak.
1: But the real point of Sabbath for God was that we would rest internally.
0: De Istennek az igazi szándéka a szombattal az volt, hogy örökkévaló módon tudjunk pihenni.
1: Some people have very little responsibility and very little to do.
0: Némelyeknek nagyon kevés felelősségük van, kötelességük, nagyon kevés dolguk van.
1: And they're still stressed.
0: És ettől függetlenül stresszben vannak.
1: Being stressed has not everything to do with not having a holiday or a day off.
0: A stressznek semmi köze ahhoz, hogy nincsen szabad napunk, vagy nem megyünk üdülni.
1: In English we use the word restless.
0: Angolul mondjuk, hogy nyughatatlan.
1: It means without peace and inner rest.
0: Ez azt jelenti, hogy az illetőnek nincs békessége, nincs belső nyugalma.
1: To be fidgety. Is that word?
0: Hanem olyan buzgómocsingok vagyunk. Olyan kényelmetlenül érezzük magunkat, vagy szorongunk.
1: That's an internal state.
0: Ez egy belső állapot.
1: It has nothing to do with how many weeks holiday you get.
0: Ennek semmi köze ahhoz, hogy évente hány hétre mész el szabadságra.
1: There are two kinds of rest.
0: Kétféle nyugalom van.
1: Physical rest.
0: Van a fizikai testi pihenés.
1: And there's emotional
0: pihenés,
1: rest.
0: És van az érzelmi pihenés.
1: Today I want to introduce you to a third kind.
0: Ma egy harmadik féle pihenést szeretnék bemutatni nektek.
1: And that is a supernatural rest.
0: Ez a természet fölötti pihenés.
1: It's a state inside.
0: Ez egy belső állapot.
1: Deep inside.
0: A lényünk mélyén van.
1: Did you ever wonder why it was necessary for God to command us to rest?
0: Eltűnődtetek már valaha azon, hogy Istennek miért kellett megparancsolnia nekünk, hogy pihenjünk?
1: Don't we long for that to rest?
0: Nem vágyunk mi magunk is a pihenésre?
1: In America we say in English work is a four-letter word.
0: A angolul a munka az egy négybetűs szó. Magyarul öt.
1: Four-letter words we say are swear words.
0: És azt mondjuk, hogy a négybetűs szavak azok ilyen, azok
1: szitok
0: szavak.
1: So we can't wait until the work stops and we can play.
0: Tehát már alig várjuk, hogy a munka abban maradjon és játszhassunk.
1: God knows our nature and yet he saw fit to command us.
0: Isten ismeri a természetünket és ennek ellenére helyesnek tartotta, hogy megparancsoljon nekünk, hogy pihenjünk.
1: Remember the Sabbath and keep it holy.
0: Emlékezzetek a szombatra és tartsátok szentnek.
1: In other words, don't forget it.
0: Más szóval ne felejtsétek el.
1: Keep it.
0: Tartsátok meg.
1: And because it is separated for God.
0: Mert el van választva Isten számára.
1: I'm not going to bring you under law today.
0: Nem fogok ma a törvényről beszélni.
1: But I want you to consider why God put this in the law.
0: De szeretném, ha eltöprengnétek azon, hogy Isten ezt miért írta bele a törvénybe.
1: This command is so important it made it into the top 10.
0: Annyira fontos, hogy bejutott az első 10-be.
1: We all know we don't need to establish our righteousness by works.
0: Mindannyian tudjuk, hogy nem cselekedetekkel kell az igaz lelkűségünket kivívnunk.
1: But we know that we need the Ten Commandments just
0: tudjuk,
1: for our social sanity.
0: Hogy szükségünk van a tíz parancsolatra ahhoz, hogy épeszűen éljünk a társadalomban.
1: We would never think of murder.
0: Soha nem gondolnánk arra, hogy megölünk valakit.
1: We consider adultery a very serious sin.
0: Nagyon komoly bűnnek tekintjük a házasságtörést.
1: We would not worship other gods. We know that's
0: very wrong. Nem imádnánk más isteneket, mert tudjuk, hogy ez nagyon helytelen.
1: But this one command of the top 10 we ignore.
0: De a legfőbb 10 parancsolatból ezt hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni.
1: I call this cherry picking.
0: Ezt ilyen cseresznyeszedésnek.

0: keresztkezdésnek hívom.
1: We select what looks good and what we feel that we want.
0: Tehát kiválasztjuk, hogy melyik néz ki jól, melyiket szeretnénk letépni.
1: And we feel fine to leave other things go.
0: És teljesen nyugodtan ott hagyjuk a többit, és elmegyünk and mellettük.
1: There's basically two extremes in treating a Sabbath.
0: A szombat kezelésének két szélsősége van alapvetően.
1: One is a very strict observance of one day and activities that you may or may not do on that
0: day. Egy napot kiválasztunk, és nagyon szigorúan megszabjuk, hogy mit lehet és mit nem lehet tenni azon a napon.
1: When Cheryl and I go to Israel, they even have Shabbat elevators.
0: Elmegyünk Izraelbe, ott még ilyen szombati liftek is vannak.
1: So that no one needs to push a button to get to their floor in the hotel.
0: Azért, hogy a szállodában senkinek ne kelljen egy gombot sem megnyomni ahhoz, hogy az emeletére eljusson a szállodába.
1: The elevator door is always open.
0: Mindig nyitva van a liftnek az ajtaja.
1: When you go in, it closes.
0: Amikor belépsz, akkor bezáródik az ajtó.
1: And it stops at every floor.
0: És minden emeleten szimplán megáll.
1: So you don't need to press, even lift a finger on the Sabbath.
0: Tehát még egy ujjadat se kell felemelned szombaton ehhez.
1: I respect them for that, but to me that's a little extreme.
0: Ezért, de szerintem ez egy kicsit szélsőséges.
1: The other extreme is to say that I'm free from the law.
0: A másik szélsőség az, hogy szabad vagyok a törvénytől.
1: And to us that means I can do whatever I want.
0: És nekünk ez azt jelenti, hogy azt teszek, amit akarok.
1: I think that's a little extreme.
0: Szerintem ez is egy kicsit szélsőséges.
1: The Old Testament laws are shadows of New Testament realities.
0: Az újszövetségi valóságnak volt az árnyéka.
1: God never needs to rest.
0: Istennek soha nem kell pihenni.
1: But on the seventh day he completed his work.
0: De a hetedik napon mégis, amikor befejezte a teremtés munkáját, akkor megpihent.
1: He rested from his work.
0: Megnyugodott a munkájától.
1: It's not because he was tired.
0: Nem azért, mert fáradt lett.
1: But the word Shabbat means to cease.
0: Hanem a Shabbat szó azt jelenti, hogy abba hagyni.
1: He stopped.
0: Tehát leállt a munkával.
1: There is a time where we need to learn to stop.
0: Nekünk is meg kell tanulnunk, hogy legyen egy idő, amikor leállunk.
1: Then it says he blessed
0: aztán
1: the seventh
0: olvassuk,
1: day and sanctified it.
0: Hogy megáldotta és megszentelte a hetedik napot Isten.
1: Because in it he ceased his work.
0: Mert akkor szűnt meg az ő munkáitól.
1: So when he sanctifies it, he sets it apart, he makes it holy.
0: Tehát amikor megszenteli ezt a napot, akkor elkülöníti, szentté teszi.
1: That means it belongs to him.
0: Ez azt jelenti, hogy az övé az a nap.
1: So he could have had a six-day week. He could have started when six-day ended. He could have started with day one.
0: Tehát Isten teremtett volna hat napos hetet is, hogy amikor a hatodik nap véget ér, kezdődik a következő. De Isten csinált még egy napot az a saját napját.
1: The main purpose of the Sabbath is for us to stop our activity and to enjoy him.
0: A Sabbat fő célja az, hogy abba hagyjuk a hétköznapi tevékenységeinket és Istent élvezzük.
1: The famous passage in Isaiah 58 talks about this.
0: Az Ézsaiás 56-ban, 58-ban beszél erről. Ez a híres rész. Isten kiválasztott böjtjéről beszél el. Tehát, hogy milyen böjtöt választ Isten.
1: He says, because of the Sabbath you turn your foot from doing your own pleasure on my holy day.
0: Hogy mert a sabbaton elfordítjátok a lábatokat és a saját dolgotokat teszitek az én szent napomon.
1: And you call the Sabbath a delight.
0: És gyönyörűségnek nevezitek a szombatot.
1: And call the holy day of the Lord honorable.
0: És tiszteletre méltónak nevezitek az Úr szent napját.
1: If you honor it.
0: Ha tisztelitek.
1: And desist from your own ways.
0: És abba hagyjátok a saját tevékenységeiteket.
1: From seeking your own pleasure.
0: Nem a saját örömöteket keresitek.
1: And speaking your own word.
0: És nem a saját szavaitokat mondjátok.
1: Then you will take the light in the Lord.
0: Akkor gyönyörködni fogtok az Úrban.
1: And I will make you ride on the heights of the earth.
0: És akkor a világ magas helyein foglak titeket járatni.
1: And I will feed you with the heritage of Jacob your father.
0: És Jákob, a ti atyátok örökségével táplállak titeket.
1: For the mouth of the Lord has spoken.
0: Mert az Úr szava szólt.
1: I won't bring you under a law.
0: Nem egy törvény alá akarlak vetni titeket.
1: But I want you to see how important this is to God.
0: De szeretném, ha látnátok, hogy ez milyen fontos Istennek. Ez egyébként a 13. 14. vers volt
1: a. He's confronting Israel for using the Sabbath for what they want.
0: Isten azért dorgálta meg Izraelt, mert a szombatot arra használták, amire ők akarták.
1: Their rest became about their own pleasure rather than delighting in God.
0: Az a saját jó ketteléseikről szólt, és nem arról, hogy Istenben gyönyörködjenek.
1: At least in America, this is what our days off and our holidays have become.
0: Legalábbis ilyenek lettek Amerikában a mi szabadnapjaink és nyaraló napjaink, nyaralásaink.
1: So why does God put this about the Sabbath in a chapter about fasting?
0: Tehát Isten miért beszél a szombatról a bőtölésről szóló fejezetben?
1: Well, Sabbath is a type of fasting.
0: Mert a szombat egyfajta bőt.
1: Shabbat means to cease.
0: A sabbat azt jelenti, hogy abba hagyni.
1: And when we fast, we cease.
0: És amikor bőtölünk, akkor nem eszünk. Abba hagyjuk az evést.
1: It gives our body a rest.
0: És így a testünk pihenhet.
1: And allows us to focus better on something else.
0: És jobban tudunk valami másra koncentrálni.
1: What I like about this passage.
0: Nekem azt tetszik ebben a szakaszban.
1: Is it promises that if I honor this principle, I will ride the heights of the earth.
0: Hogy azt ígéri, hogy amikor én tiszteletbe tartom ezt az alapelvet, akkor a föld magaslatain fogok járni.
1: And that God will feed me.
0: És Isten fog táplálni.
1: I'm not a strict Sabbatarian.
0: Én nem vagyok egy szigorú szombattartó.
1: But over the years I've come to respect and honor this principle.
0: Eljutottam oda, hogy már tisztelem ezt az alapelvet.
1: I grew up on a farm.
0: Én egy farmon nőttem fel.
1: And the first 15 years of my pastoring, when we started the church,
0: amikor
1: I still also
0: gyülekezetet, és már pásztoroltam 15 éven keresztül, közben még a farmot is műveltem. Tehát 15 éves pásztorkodás.
1: So we had cattle and hogs that I had to take care of.
0: Voltak sertések és marhák, és ezekkel törődni kellett.
1: And a church that I had to take care of.
0: És közben egy gyülekezetről is gondoskodnom kellett.
1: And with farmers, we have to work every day.
0: A farmereknek minden nap dolgozni kell.
1: Even if we're sick, the animals need to be fed.
0: Az állatokat meg kell etetni.
1: So, you know, if I was really sick,
0: tehát, hogyha valóban nagyon beteg voltam,
1: I would go do my work and then come in the house and die.
0: Akkor először elvégzem a dolgomat, utána bemegyek a házba, meghalni.
1: You never neglected your work.
0: Tehát a munkát soha nem szabad elhanyagolni.
1: You couldn't say no.
0: Nem lehetett nemet mondani.
1: So in ministry, I carried this work ethic into ministry.
0: És a szolgálatban is átvittem ezt a munkaerkölcsöt.
1: You know what I'm talking about.
0: Tudjátok, miről beszélek, ugye?
1: Every day you have to take care of people.
0: Az emberekkel minden nap törődni kell.
1: Somebody calls.
0: Valaki telefonál.
1: Somebody is sick.
0: Valaki beteg.
1: Or you have a problem that's going over and over in your mind.
0: Vagy van egy probléma, ami állandóan ott forog a fejedben.
1: And when you lay down to sleep, you can't stop the
0: problem. Aludni, akkor is ott van a fejedben a probléma, nem áll le.
1: It seems like 24 hours a day,
0: tűnik,
1: 364 days a year, you are at work.
0: Napi 24 órán át, évi 365 napon keresztül dolgoznál.
1: And if you have a job working for a supermarket,
0: és hogyha van egy olyan munkát, hogy mondjuk egy ABC-ben dolgozol,
1: you have days off, but with ministry, you
0: akkor
1: don't.
0: Vannak szabadnapok, de a szolgálatban nincsenek.
1: So, after pastoring about 22 years without taking a break, I learned this principle.
0: Tehát miután kb. 22 évig voltam pásztor, anélkül, hogy szünetet tartottam volna, utána megtanultam ezt
1: a szabadságot. We now require all our pastors to take an extended sabbatical every 7 years.
0: Most már kötelezünk minden pásztorunkat arra, hogy 7 évenként egy hosszú szolgálati szabadságra menjen el.
1: I also require them to take one day off every week.
0: És azt is követelem tőlük, hogy hetente egy napot szabadnapnak vegyenek ki.
1: There are exceptions.
0: Vannak persze kivételek.
1: But I want them to at least make an effort.
0: De azt akarom, hogy legalább
1: this intention of God.
0: Igyekezzenek Istennek ezt a szándékát tiszteletbe tartani.
1: I know the arguments against this.
0: Tudom, hogy milyen érvek jönnek ez ellen.
1: Did Jesus respect the Sabbath?
0: Hogy vajon Jézus tiszteletbe tartotta a szombatot?
1: He left his disciples gather grain on the Sabbath.
0: Engedte a tanítványainak, hogy gabonát gyűjtsenek szombaton. Hogy gabona magokat legalább.
1: So he wasn't a strict Sabbatarian.
0: Tehát ő nem volt nagyon szigorú szombatügyben.
1: He wasn't a legalist.
0: Nem volt törvénykező.
1: And but he never said a word about This commandment being irrelevant, though.
0: De ugyanakkor soha nem mondta, hogy már nem számít, nem érvényes ez a parancsolat.
1: The way I interpret the Bible.
0: Én úgy értelmezem a Bibliát.
1: Is that once God says something?
0: Hogy amikor Isten egyszer mond valamit.
1: It applies to us.
0: Akkor az vonatkozik ránk.
1: Unless He adjusts it.
0: Egészen addig, amíg ő nem helyesbít azon az
1: üzenetén.
0: Hogyha ő teszi félre az előző üzenetet, akkor már nem vonatkozik ránk.
1: If he adjusts it, we are allowed to apply it in a different way.
0: Hogyha helyesbít rajta, akkor másképpen kell alkalmaznunk nekünk is.
1: Sometimes Jesus actually intensified the law.
0: Néha Jézus kifejezetten erősített a törvényen.
1: And he makes them issues of the heart.
0: És szívügyekké tette a parancsolatokat.
1: It even becomes more difficult to keep the law
0: there. Így már sokkal nehezebb megtartani a törvényt.
1: Which is why we need grace.
0: Ezért van szükségünk kegyelemre.
1: But to take a simplistic approach that we are freed from the requirements of God is not biblical.
0: De nem bibliai az a nagyon egyszerű megközelítés, hogy teljesen szabadok vagyunk, mentesek vagyunk Isten parancsait alól.
1: The law is holy and clean.
0: A törvény szent és tiszta.
1: And it reveals something of God's heart to us.
0: És valamit kijelent nekünk Isten szívéről.
1: Let's look a little bit at what the New Testament does say about the Sabbath.
0: Nézzük meg kicsit, hogy mit mond az Új Szövetség a szombatról.
1: Well, first of all, the early church kept the Sabbath for a long time.
0: Nagyon sokáig betartotta a szombatot a korai egyház.
1: On Friday night and Saturday.
0: Péntek este és szombaton.
1: And then later they moved it to Sunday.
0: Később meg ezt áttették vasárnapra.
1: And they celebrated as the Lord's Day.
0: És az Úrnapjaként ünnepelték a vasárnapot.
1: I personally don't think that the day is important.
0: Én személyesen nem gondolnám, hogy fontos, hogy pontosan melyik nap az.
1: I think what's important is that we have a day of rest.
0: Hogy legyen egy pihenő napunk.
1: It doesn't mean we just go to church and read the Bible.
0: Ez nem azt jelenti, hogy csak elmegyünk a gyülekezetbe és Bibliát olvasunk.
1: There's a lot of ways that will rejuvenate us.
0: Nagyon sok egyéb mód van, ami megújít minket.
1: When we went to the concert on Monday night,
0: amikor
1: I realized how much music
0: elmentünk a koncertre, akkor hirtelen rájöttem, hogy milyen sok mindent újjá alkot bennünk a zene.
1: The important thing is that we find what replenishes our battery.
0: Hogy találjuk meg, hogy a mi elemünket mi tölti föl legjobban.
1: And we enjoy God while doing it.
0: És közben élvezzük, miközben azt csináljuk, élvezzük Isten jelenlétét.
1: So I could listen to the cello, the violin, and the piano, and I could enjoy God and the music that He gave to us.
0: Tehát én hallgathatom a cellót és a zongorát és a hegedűt, és közben élvezhetem Isten jelenlétét, és élvezhetem azt, amit ő adott nekünk.
1: It says they returned and prepared spices and perfumes. This was for Jesus.
0: Lukács 23-ban azt olvassuk, hogy az asszonyok visszatértek, és ilyen fűszereket készítettek Jézus temetésére, vagy Jézus bebalzsamozására. Fűszereket gyűjtöttek be.
1: And it says on the Sabbath they rested according to the commandment.
0: És utána azt olvassuk, hogy szombaton pedig pihentek a parancsolat szerint.
1: Even Jesus said in Mark 2.
0: Még Jézus is azt mondta Márk 2-ben.
1: The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath.
0: Hogy a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért.
1: So the Son of Man is Lord even of the Sabbath.
0: Tehát az ember fia még a szombatnak is ura.
1: So this is one of the titles of Jesus.
0: Ez Jézus egyik címe.
1: He is Lord of Rest.
0: Ő a nyugalom ura.
1: Not only is the Sabbath for our good.
0: A szombat nem csak a javunkat szolgálja.
1: But this is a domain that He reigns over.
0: De a szombat fölött ő uralkodik is. Az utolsó vers a Márk 2-ben.
1: Hebrews 4 says this.
0: A zsidók 4 azt mondja.
1: Therefore, while the promise of entering his rest still stands,
0: miközben még mindig megvan az a nyugalmába való bemeneteli ígérete,
1: let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it.
0: Óvakodjunk tehát, hogy valaki közületek fogyatkozásban lévőnek ne láttassék ennek elérését.
1: So now he's not talking about a day where we don't work.
0: Tehát most nem egy olyan napról van szó, amikor nem dolgozunk, ez az első verzsai
1: He's talking about a state or something in God that we can enter.
0: Hanem egy állapotról beszél, egy Istenben levő helyzetünkről, amiben beléphetünk.
1: In fact, then in verse 9 it goes on.
0: A 9. versben folytatja.
1: So then there remains a Sabbath rest for the people of God.
0: Annak okáért megvan a szombatja az Isten népének.
1: So, So Sabbath is not an Old Testament law that's been done away with.
0: Tehát a szombat nem egy ószövetségi törvény, amivel már leszámoltunk.
1: For whoever has entered God's rest has also rested from his works.
0: Mert aki bement az a nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől.
1: I think some of this has to do with the works that we do to gain or earn righteousness.
0: Azt gondolom, hogy ennek köze van azokhoz a cselekedetekhez is, amelyeket az igaz lelkűség elérése érdekében
1: But I also think it's something in God that we can enter into.
0: Hogy van Istenben valami, amiben beléphetünk.
1: Then it says this in verse 11.
0: Aztán azt mondja a 11. versben.
1: Let us strive to enter that rest.
0: Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba.
1: Some translations read
0: Egyes fordítások azt mondják, legyünk szorgalmasak. Szorgalmasan lépjünk be.
1: He's almost saying that we have to work hard at resting.
0: Majdnem azt mondja, hogy keményen dolgoznunk kell a pihenésen.
1: He's not just saying you don't
0: nem
1: have to earn your salvation, so relax.
0: Hogy nem kell rászolgálnotok az üdvösségre, tehát lazítsatok nyugodtan.
1: He's saying be very careful and very diligent to enter into a rest that God wants to give you.
0: Legyetek nagyon szorgalmasak abban, hogy beléptek abba a nyugalomba, amit Isten tartogat nektek.
1: And the verse continues.
0: És így folytatódik.
1: So that no one may fall by the same sort of disobedience.
0: Hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájában, hogy ugyanabban az engedetlenségben.
1: I believe that rest is available for us.
0: Tehát én hiszem, hogy a nyugalom elérhető a számunkra.
1: And particularly in our culture, it's important that
0: we grasp kultúránkban nagyon fontos, hogy ezt megragadjuk.
1: And if revival comes to Europe,
0: és ha eljön Európába az ébredés,
1: most certainly you will need to grasp this.
0: Akkor már nagyon fontos, hogy ezt megragadjátok tényleg.
1: Charles Finney taught that we could have revival anytime we wanted to.
0: Charles Finney azt tanította, hogy bármikor lehet ébredésben részünk, amikor csak akarjuk.
1: He also said that most revivals stop when men grow tired.
0: Hogy a legtöbb ébredés akkor marad abba, amikor elfáradnak az emberek.
1: One of the things that will happen when revival breaks out is we start protracted meetings. We have meetings every night.
0: Az az egyik, amikor ébredés van, az egyik az jelenség az, hogy minden este nagyon hosszú összejövetelek vannak.
1: And it becomes like a fire that just grows and then begins to spread like wildfire.
0: És olyan ébredés, mint egy tűz, ami egyre növekvő tűz, egyre terjedő tűz, és terjed, mint a futó tűz.
1: But one of the things that we've learned from church history is that we still need a day or two where the meetings stop.
0: De az egyház történelemben megtanultuk, hogy ennek ellenére szükségünk van egy vagy két napra, amikor nem tartunk összevetelt.
1: In our church in Pennsylvania, we had about four years of renewal meetings.
0: Volt körülbelül 4 évünk, amikor folyamatosan tartottuk a megújulási összeveteleket.
1: Several nights a week we had meetings and then we would pray for people.
0: Több estén a hét folyamán összejövetel volt és imádkoztunk az emberekért.
1: And I would pray for people till midnight.
0: Én is éjfélig imádkoztam az emberekért.
1: Get to bed by 1 o'clock.
0: Egy órára ágyba kerültem.
1: And one summer then I would get up at 4 to go to Philadelphia to study Hebrew.
0: És volt egy nyár, amikor hajnal 4-kor keltem, hogy Philadelphiába menjek hébert tanulni.
1: It was great.
0: Nagyszerű volt.
1: I didn't even get that tired.
0: Még csak olyan nagyon nem is fáradtam el.
1: It was amazing.
0: Elképesztő volt.
1: I felt like Superman.
0: Supermannek éreztem magam.
1: But eventually, this caught up with me.
0: Ez az egész dolog utolért engem.
1: Because I was forgetting the principle of the rhythm of life.
0: Mert elfelejtettem az élet ritmusának alapelvét.
1: So I want to encourage you, first of all, that you be diligent in keeping a rhythm to your life.
0: Hogy szorgalmasan tartsátok meg a ritmust az életetekben.
1: Just because activity is ministry doesn't mean that you should do it 7 days a week.
0: Csak azért, mert a tevékenységetek szolgálat, ez nem jelenti azt, hogy heti 7 napon át csinálni kell.
1: We need to be diligent about this.
0: Szorgalmasnak kell ebben lennünk.
1: But I also want to encourage you to learn to enter into God's rest.
0: De arra is bátorítalak titeket, hogy tanuljatok meg belépni Isten nyugalmába.
1: And be diligent about that as well.
0: És ebben is legyetek szorgalmasak.
1: The flesh is so independent.
0: A test annyira független, önálló.
1: We think that we are so important.
0: Azt gondoljuk, hogy olyan fontosak vagyunk.
1: And we feel that we are so needed.
0: Úgy érezzük, hogy akkora szükség van ránk.
1: Sometimes we think we are so amazing.
0: Néha úgy érezzük, hogy elképesztőek vagyunk. Fantasztikusak.
1: That we forget that God said you need to rest.
0: És ugyanakkor elfelejtjük mindezen közben, hogy Isten azt mondta, hogy pihenjünk.
1: There is a rest for the people of God.
0: Megvan Isten népének a nyugodalma. Szombatja, pihenés.
1: For the whole church.
0: Az egész egyháznak.
1: But how can you lead the people of God in rest if you don't rest yourself?
0: De hogyan vezeted az Isten népét a nyugalomba, hogy te magad nem pihensz?
1: You need to hear the word of the Lord.
0: Meg kell hallanatok az Úr szavát.
1: There is a place where we can cease striving.
0: Van egy hely, ahol abba hagyhatjuk a küszködést.
1: I'll tell you what my problem is.
0: Elmondom nektek, mi az én problémám.
1: I see vision.
0: Én látok egy látást.
1: And then I feel like I must make it pass.
0: És utána úgy érzem, hogy meg kell valósítanom.
1: And this puts a pressure on me.
0: És ez nyomást helyez rám.
1: And I have to continually tell myself that it is not my job to perform the word of the Lord.
0: Hogy nem az én dolgom az Úr szavának a megvalósítása.
1: I will obey him.
0: Én engedelmeskedek, és szolgálom az Urat,
1: but it's his, he will perform his own word.
0: De a saját szavát ő fogja megvalósítani.
1: If we think it's up to us,
0: ha azt gondoljuk, hogy tőlünk függ a dolog,
1: when things go well,
0: amikor
1: we
0: jól
1: both.
0: Mennek a dolgok, akkor dicsekszünk.
1: When things go bad, we
0: amikor
1: become
0: rosszul
1: depressed.
0: Mennek a dolgok, akkor nyomottá válunk.
1: Actually, when things go well, we don't speak boastfully.
0: Valójában, amikor jól mennek a dolgok, nem dicsekedve beszélünk.
1: But inside, we want to take credit for it.
0: De a belsőnkben azért valami érdemet akarunk ezért kapni.
1: Paul said, I am what I am, and everything I've done has come by the grace of God.
0: Tudjátok, Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és teszem, amit teszek.
1: That's humility.
0: Ez az alázat.
1: Because we know the grace of God.
0: Mert ismerjük Isten kegyelmét.
1: Every good gift that comes to us.
0: Minden jó ajándék, amit kapunk.
1: Every new person that comes to our church.
0: Minden új ember, aki jön a gyülekezetünkbe.
1: Every good meeting that we have.
0: Minden jó összejövetelünk.
1: Every amazing prophecy that comes from our mouth.
0: Minden fantasztikus profécia, ami elhagyja a szánkat.
1: Comes from God.
0: Istentől jön.
1: And we cannot boast.
0: És nem dicsekedhetünk.
1: But we also can't put ourselves under the kind of pressure.
0: De nyomás alá is helyezhetjük magunkat.
1: So let me return to the verse that I started with.
0: Tehát akkor visszatérek ahhoz a verset, amelyiknél elkezdtem.
1: Matthew 11, verse 28.
0: Ez a Máté 11.
1: This is an invitation that Jesus gives to all of us.
0: Ezt erre Jézus hív mindannyiunkat.
1: He says, come to me all who are weary and heavy laden.
0: Azt mondja, jöjjetek hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok.
1: This rest, you don't have to pay a 5-star hotel to get.
0: Nem kell egy ötcsillagos szállodában fizetni azért, hogy ezt a nyugalmat megkapjad.
1: You don't need a massage.
0: Nincs szükséged masszázshoz hozzá.
1: You don't need to buy anything.
0: Nem kell venned semmit hozzá.
1: It's free.
0: Ingyen van.
1: He says, if you come to me,
0: azt
1: I will give it to you.
0: Hogyha hozzám jöttök, én odaadom nektek.
1: But listen how this happens.
0: De figyeljetek, hogyan történik ez meg.
1: He says in verse 29.
0: A 29. versben.
1: Take my yoke upon you.
0: Vegyétek fel magatokra az én igámat.
1: And learn from me.
0: És tanuljátok meg tőlem.
1: For I am gentle.
0: Hogy én szelíd.
1: And humble in heart.
0: És alázatos szívű vagyok.
1: And you will find rest for your soul.
0: És nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
1: This is what modern culture is longing for.
0: Erre vágyik a mai kultúra.
1: Rest for our soul.
0: Nyugalomra a lélek számára.
1: I do believe that man is a tripart being.
0: Én hiszem, hogy az ember hármas lény.
1: Body, soul, and spirit.
0: A testből, lélekből és szellemből áll.
1: I think our spirit has all that there is of God.
0: Azt gondolom, hogy a szellemünk szól mind arról, ami Isten.
1: But our soul needs to receive more of these things.
0: De a lelkünknek többet kell még ebből kapnia. Ezekből az isteni dolgokból. És itt Jézus a belső nyugalmat ajánlja fel.
1: Then he says, my yoke is easy and my burden is light.
0: Aztán azt mondja, az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű. Yeah.
1: So, you know what a yoke is?
0: Tehát tudjátok, mi az iga, ugye?
1: I live in the area where there are Amish people.
0: Én olyan helyen lakom, ahol amisok vannak.
1: They still farm with oxen and horses.
0: Ők mindig lovakkal és ökrökkel művelik a földet, még mindig.
1: A yoke is a wooden
0: az iga,
1: piece.
0: Az egy fa eszköz, egy fa alkalmatosság.
1: That links one ox to the other.
0: Ami összeköti az egyik ökröt a másikkal.
1: And I use this in training leaders.
0: Én ezt használom vezetőképzéskor.
1: I will put a more experienced leader with a younger
0: inexperienced leader.
1: And I'll say, you do this job together.
0: És azt mondom nekik, hogy na együtt csináljátok ezt a feladatot.
1: The younger leader learns to pace himself.
0: A fiatal vezető ekkor megtanulja a tempót, a helyes tempót.
1: Learns how to be steady and focused and methodical about the work.
0: Megtanulja, hogy kell rendszerezetten végezni a munkát, összpontosított módon, fegyelmezett tempóban.
1: The other one is there to pull.
0: És amikor az egyikük elfárad, akkor ott van a másik, hogy húzzon.
1: When the one doesn't know what to do, the other one, the experienced one, knows what to do.
0: Amikor az egyik nem tudja, mit kell csinálni, akkor a másik, a tapasztaltabb tudja.
1: When I have something in ministry that I am having trouble with,
0: amikor a szolgálatban olyan dologgal találkozom, ami nekem gondot okoz,
1: I go to somebody who's done it.
0: Akkor olyan emberhez megyek, aki már csinált olyat.
1: That's how I learn.
0: Én így tanulok.
1: It requires humility.
0: Ehhez alázat kell.
1: Ask questions.
0: Kérdéseket kell feltenni.
1: Admit, I don't know how to do this.
0: El kell ismerni, hogy nem tudom, hogy kell ezt csinálni.
1: I have been unable to do it.
0: Képtelen voltam megtenni.
1: And I go to someone else
0: és elmegyek valaki máshoz. És kérdéseket teszek fel.
1: It's interesting here though that Jesus is inviting us to yoke ourselves to him.
0: Hogy Jézus arra hív minket, hogy vele álljunk egy igába.
1: So I've decided this is what I want.
0: Úgyhogy én eldöntöttem, hogy én is ezt akarom.
1: Because this is a picture of grace.
0: Mert ez a kegyelem képe.
1: It is God's ability that will reach our communities and our nation.
0: Isten képessége az, ami el fogja érni a lakóközösségünket és a nemzetünket.
1: Unless God builds the house,
0: ha Isten
1: we labor
0: nem építi
1: in
0: a házat, akkor mi hiába dolgozunk.
1: It's the power of God for salvation.
0: Isten ereje ez az evangélium az üdvösségre.
1: So what I've decided I need to do for the next couple decades.
0: Tehát úgy döntöttem, hogy a következő néhány évtizedben ez a dolgom.
1: I need to make sure that I'm yoked firmly with Jesus.
0: Hogy gondoskodjak arról, hogy szilárdan egy igában vagyok Jézussal.
1: All the vision and the opportunities that we have.
0: Minden látás és minden lehetőségünk, ami adódik.
1: He will do.
0: Azt ő majd elvégzi, abban ő majd dolgozik.
1: Energy or strength.
0: Nem az én erőmről, energiámról szól a történet.
1: I don't have to be amazing.
0: Nem kell elképesztőnek lennem.
1: I just make sure I'm yoked with him.
0: Csak abba kell biztosnak lenni, hogy vele vagyok egy igában.
1: I preach this like I know what I'm talking about.
0: Ezt úgy prédikáltam, mintha tudnám, hogy miről beszélek.
1: But I'm still learning.
0: De még mindig tanulom ezt.
1: I saw this when I was on sabbatical this winter.
0: És én ezt ezen a télen láttam meg, amikor ilyen szolgálati szabadságon voltam.
1: I was praying about the future.
0: És a jövő miatt imádkoztam.
1: And Jesus says the first thing you need to get straight.
0: És Jézus azt mondta, hogy az első dolog, amit rendbe kell raknod.
1: You need to be sure that you're yoked to me.
0: Hogy biztosnak kell abban lenned, hogy velem vagy egy igában.
1: And then all the tiredness, the stress,
0: és akkor az összes stressz, összes aggódás és fáradtság
1: can drain away because it's my problem.
0: Eltűnhet, mert az enyém a probléma.
1: I don't intend to become lazy.
0: Én nem akarok lusta lenni.
1: In fact, I think I can do more.
0: Igazából úgy gondolom, hogy többet tudok teljesíteni.
1: Because that's exactly what Paul said.
0: Mert Pál pontosan ezt mondta.
1: I work more than all the others.
0: Többet munkálkodtam, mint az összes többiek.
1: But it was by the grace of God.
0: De az Isten kegyelme által volt.
1: This is how we become effective in ministry.
0: Így leszünk hatékonyak a szolgálatban.
1: This is how we keep our sanity.
0: Így tartjuk meg a józan eszünket.
1: This is how we keep sane. This will be how we keep our health.
0: Így tartjuk meg az egészségünket.
1: And our marriages.
0: És a házasságunkat.
1: And our families.
0: És a családunkat.
1: And our businesses.
0: És a vállalkozásunkat.
1: All the things that God's called us to do.
0: Mindazt, amire Isten elhívott minket.
1: Because he'll do it by grace through us.
0: Mert ő kegyelem által végzi el mindezt rajtunk.
1: I am here to tell you.
0: Azért vagyok itt, hogy elmondjam nektek.
1: The grace of God is amazing.
0: Hogy Isten kegyelme elképesztő.
1: And if you have started by faith in the Spirit of God.
0: És hogyha hittel kezdtétek és Isten szellemében kezdtétek el.
1: Don't go on being perfected in the flesh.
0: Akkor ne fejezzétek úgy be, ne folytassátok úgy, hogy testben akarjátok befejezni.
1: Jesus says, come to me.
0: Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám.
1: Yoke yourself with me.
0: Velem álljatok egy igába.
1: You'll have a restful life.
0: És akkor egész életekben nyugalmatok lesz.
1: And we will get more done together.
0: És együtt többet fogunk elvégezni.
1: I think God is also yoking and linking us together.
0: Azt gondolom, Isten minket is összekapcsol minket egymással.
1: And there is a whole message that Franz and I have been talking about.
0: És Franz és én egy egész üzenetet mondtunk el arra.
1: About collaboration.
0: Hogy együtt kell működni.
1: But I don't have time to preach that now.
0: De most nincs időm arra, hogy erről is prédikáljak.
1: But there are things that the business community in the world is doing by working together.
0: De a világi üzleti közösség valami jó dolgot végez el azzal, hogy együtt munkálkoznak az emberek.
1: Mass collaboration.
0: Tömegesen együtt dolgoznak.
1: So I think this is how the worldwide harvest will come in.
0: Tehát én azt gondolom, hogy a világ méretű aratást így fogjuk betakarítani.
1: We will learn to be yoked to Jesus.
0: Megtanuljuk, hogyan kell Jézussal egyigában lenni.
1: Walk in grace.
0: Hogyan kell kegyelemben járni.
1: Live in rest.
0: Hogyan kell nyugalomban élni.
1: And work together.
0: És együtt munkálkodni közben.
1: And the book of Acts.
0: És az Apcsel.
1: Can happen again in.
0: Újra megtörténhet közöttünk.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let's just stand and let me pray for you.
0: Akkor álljunk fel és imádkozom értetek.
1: I think everybody needs rest.
0: Azt gondolom, mindenkinek szüksége van nyugalomra.
1: Particularly after a week of meetings.
0: Különösen egy hetes összejövetel után.
1: I think the body can take only so much lecture and so much sitting.
0: Hogy a test csak X mennyiségű ülést és tanítást tud elviselni.
1: But some of you came here in a state of depletion.
0: De némelyeknek úgy jött ide, hogy teljesen le volt merülve.
1: And you know that what I'm talking about you need inside.
0: És tudjátok, hogy miről beszélek, hogy mire van szükségetek belül.
1: And I would like to pray for you.
0: És szeretnék értetek imádkozni.
1: Just close your eyes for a minute.
0: Csukjátok be a szemeteket.
1: And I'm going to ask you to be honest.
0: Megkérlek titeket, legyetek őszinték.
1: If you are here and you feel that you came with no more to give.
0: Hogyha úgy jöttél ide, hogy úgy érzed, hogy nincs több, amit adhatnál másoknak.
1: And you need this rest that I'm speaking of.
0: És szükséged van arra a pihenésre, nyugalomra, amiről beszéltem.
1: Just respond to the word by raising your.
0: Akkor az üzenetre egyszerűen reagálj a kezed felemelésével.
1: And that may not be everybody.
0: Lehet, hogy nem mindenki van így.
1: But some of you are weary.
0: De néhányan ki vagytok merülve.
1: And you're burdened.
0: Ki vagytok égve.
1: So Jesus is saying, come to me.
0: És Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám.
1: Okay, let's pray.
0: Akkor imádkozzunk.
1: Father, please forgive us when we have neglected the principle of rest.
0: Kérlek, bocsáss meg nekünk azt, amikor elmulasztottuk, mellőztük a pihenés alapelvét.
1: But you know and understand us that we spend energy and then we are depleted.
0: Tudod, hogy az energiánk elfogyott, lemerültünk.
1: And so today we come to you.
0: Tehát ma hozzád jövünk.
1: We accept your yoke.
0: Elfogadjuk a te igádat.
1: I pray that you would give us grace.
0: Imádkozom, hogy
1: adj nekünk
0: kegyelmet ahhoz, hogy veled járhassunk.
1: And to cease from our own striving.
0: És megszűnjünk a magunk küszködésétől.
1: Our own anxiety.
0: Saját szorongásunktól.
1: Forgive us for our restlessness.
0: Bocsásd meg a nyughatatlanságunkat.
1: Because we've not trusted in you.
0: Mert nem bíztunk benned.
1: And now in Jesus' name,
0: és most Jézus nevében,
1: I ask you to give us
0: kérlek,
1: your rest.
0: Hogy add nekünk a te nyugalmadat.
1: And I pray that you would put your rest deep into our being.
0: Hogy a lényünk mélyére helyezd el a te nyugalmadat.
1: Give your power and your energy.
0: Add a te erődet, te energiádat.
1: And I ask for the leaders here that are tired.
0: És kérem az itt jelenlévő fáradt vezetőknek.
1: That you send them home with a supernatural restoration
0: küld őket
1: of
0: haza
1: souls.
0: A lelkük természet fölötti helyreállításával.
1: As our shepherd, restore our soul.
0: A pásztorunkként állítsd helyre a lelkünket.
1: Heal.
0: Gyógyíts meg minket.
1: Heal.
0: Gyógyíts meg
1: and
0: minket.
1: Fill.
0: És tölts be.
1: And I ask that we could return
0: kérem,
1: and operate in a level of ability.
0: Haza, és egy olyan szintű képességgel kezdhessünk el újra működni.
1: That is above our natural ability.
0: Ami a természetes képességeinket meghaladja.
1: We thank you for your amazing grace.
0: Köszönjük neked a te megdöbbentő kegyelmedet.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Barry Whistler Isten nyugalma című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a Életképek Tinédzser Országból hallgatóit.
1: És újabb két vendégünk van, illetve tulajdonképpen olyan vendégeink, akik az elmúlt rovatokban is itt voltak velünk. Csonó Roland iskolalelkész, és Bányik Roland, aki börtönmisszionáriusként dolgozik, és egy kicsit kevesebbet beszélgettünk, vagy talán semmit erről a témáról, mert hogy a fiatalok a témánk, illetve az iskolai bántalmazás, és bár most börtönlelkészként működsz, de te is bántalmazott gyermek voltál, akiből bántalmazóvá avanzsáltál, mert ugye arról beszélgettünk az elmúlt rovatokban, hogy sokszor a bántalmazottból bántalmazó lesz, és nagyon sokféle más dolog is kialakulhat, miközben az volt a jó tanácsotok, hogyha nekem bántalmazott gyermekem van, hogy a bántalmazó felé szeretettel kell viszonyulni, és ez az egyik legnehezebb dolog, viszont volt itt egy nagyon érdekes téma, amit nem fejtettünk ki, olyan is gyakran előfordul mondjuk egy iskolán belül, hogy valaki úgy bántalmazó, hogy egyébként ő csak felbújtó.
2: Én egy ilyen felbújtónak az áldozata lettem középiskolában, mert kitalálta a legerősebb osztálytársamról, aki amúgy sportoló volt, országos súlylökő bajnok, és egész jó fizikummal rendelkezett, hogyha a golyóját el tudta hajítani, mármint a vasgolyóját, akkor kellő adottsággal rendelkezett, és ez a srác, meg aki a felbújtó volt, az kitalálta, hogy én szittam ennek az osztálytársamnak az anyukáját, és az erős emberünknek erősebb volt az izomzata, mint az agya, és elfelejtett visszakérdezni, hogy az információ hitelesen, és ahogy bejött a tesi öltözőbe, ő belül átszakadt a szám, és úgy kellett összevarni. És nagyon érdekes a helyzet, mert belegondoltam, hogy ha adott volna egy fényképet, azt akkor veszem elő, amikor akarom, hogy emlékezzek rá, de így, hogyha tükörbe nézek, vagy borotválkozok, eszembe jut, hogy volt egy ilyen osztálytársam. Ami érdekessége lett a sztorinak viszont, hogy utána én azt az osztálytársamat megkérdeztem, és azt kérdeztem, hogy miért vagy ilyen indulatos, miért vagy ilyen erőszakos. És kiderült, azt mondja, hogy mindenki azt várja el, hogy én legyek a legmenőbb, a legerősebb, de azt mondja, ott voltam a nagypapámnak a temetésén, és nem sírhattam. Mert erősnek kellett mutatkoznom, mert meg kellett mutatnom, hogy erős vagyok. És elkezdtem lelki gondozni azt, aki bántalmazott, én már akkor hívő gyerek voltam, már megismertem az Úr Jézust, és próbáltam neki ebbe segíteni, és egyszer csak potyogtak a könnyei, és azt mondja, hogy engem még senki nem hallgatott így meg. És azt mondtam, Istenem, néha beleviszel olyan helyzetbe, hogy szenvedünk érted, akkor ezt most írd fel annak a számlájára, hogy szenvedtem valamit az evangéliumért.
1: De akkor mindig kiderül az, hogy a bántalmazó is egy érző lélek, akinek valahol van egy problémája? Te börtönmisszionáriusként valamit ezt tapasztalod?
3: Igen, szerintem a börtönben már felnőttként lévő férfiak között is szerintem vannak ilyenek. Tehát én hallottam egyet, nekem ez döbbenetes volt. Azt mondta, hogy értsen meg, hogy ott, ahol ő felnőtt, ott az a mondás, hogy az nem férfi, aki legalább egyszer nem volt börtönben. Tehát ők ebben valami hősiességet, vagy védelmet, vagy nem tudom, megtesztetett a családja.
2: A család kihívatja a zenészeket, amikor kijön a börtönből, és a kisgyerek azt várja, hogy édesanyám, mikor jönnek hozzám is majd a zenészek, amikor majd én is kijövök a börtönből.
3: Minden esetre egy értékrendet képvisel ez a dolog. Tehát, hogy ő úgy él, hogy ez benne van, és akkor lesz ő igazi férfi, hogy oda bejut, pedig hát ez nem feltétlenül így van.
1: A börtönmisszionáris munkád azért is lehet összefüggésben a fiatalok felé való szolgálattal, mert gondolom a fiatalok felé is meg tudjátok mutatni azt, hogy talán nem itt kéne kikötni.
3: Mindenképpen egy iskola misszióban vagy egy ifjúsági lelkészi munkában van egy preventív, egyébként a pedagógusoknál is van egy prevenció, de ebből nem lehet kikapcsolni a szülőket. Tehát azt gondolom, hogy az én időmben a probléma, mondjuk nekem anyukám egyedül nevelt engem az öcsémet, ő sokat dolgozott, nem volt otthon, de ma a mai világban elviszi a szülőket ugyanígy a munka, a karrier, egyebek, és nem foglalkoznak a gyerekkel. Tehát a gyereknek nem drága edzőcipőre van szüksége, vagy mit a beletöltött időre, közös sportolásra, érdeklődésre, vagy azokra a kicsi időkre, amik vannak esetleg egy családban, hogy vacsoraasztalnál, esetleg reggelinél indulásnál, hogy ez minőségi idő legyen.
2: De abban meg azért az is kell, hogy ebben a minőségi időben a telefont letegyük, vagy a tablettet, vagy az egész dolgokat.
3: Ez világos.
2: Mert
3: ez
2: különben világos. Nem lesz minőségi idő.
1: Sanna Rolandhoz fordulok, iskola lelkészként működsz, és fölkaptad a fejed még az előző rovat végén, amikor arról volt szó, hogy valaki úgy erőszakos, hogy ő csak tulajdonképpen a felbújtó. Gyakran találkozol ilyesmivel?
4: Egyre gyakrabban sajnos.
1: De mit kell ez alatt értenünk?
4: Azt, hogy a felelősséget nem hajlandó vállalni, hanem másra kenni az egészet. Nem ő verekszik, nem ő lopja el, nem ő mond csúnyát, a másiknak elhinti a kis gondolatába a dolgokat, és hátulról igazgatja, manipulálja az osztálytársait, az összeset akár sokszor.
1: És ezt hogy lehet észrevenni, hogy ki a felbújtó? Tehát hogy
4: nehezen. Sokszor belemegy az ember a csapdájába, sajnos, főleg, hogyha nem rutinos ebbe, és nagyon nehéz kezelni is, mert első körben arra mérges az ember, értsétek el, hogy mérges, aki elkövette, és nagyon sok idő, mire lelepleződik, hogy igazából nem is ő csinálja ezt, és utána meg már annyi idő eltelik sokszor, hogy nem tudod számon kérni azt, aki valójában felelőse, az ötlet gazdája az egésznek.
2: Családban ezért apaként mindig azt kell kérdeznem, hogy mi történt, nem pedig az, hogy ki csinálta. Mert úgy kezdődött a verekedés, hogy a másik visszaütött.
1: Tehát akkor tisztázzuk, nagyon fontos, hogyha van egy erőszakos gyermek, akkor egyrészt lehetséges, hogy neki is súlyos problémája van, vagy otthon erőszakosan bánnak vele, stb. De az is lehet, hogy neki igazából egy felbújtója van. Igen. Fel kell akkor göngyölíteni ezeket a dolgokat, nem egyszerű.
4: Hát munkaflúgos nyomozó hozzánk képes ilyenkor semmi.
2: Vagy pedig az is lehet, hogy olyan számítógépes játékokkal játszok, ami az értékrendemet teljesen átírja, és több pontot kapok akkor, hogyha egy babakocsis anyukát ütök el, meg 10-12 éves gyerekek úgy játszanak 18 év fölötti játékokkal, hogy meg kell ölni a másikat, és nagyon sokszor az online térből áthozott agresszivitást hétfőn az iskolában lecsapódik fizikai agresszióban, mert együtt játszunk, tudom azt, hogy ki volt az, aki megölt engem, vagy kirabolta a kincseimet, és viszem hétfőn magammal azt a feszültséget, hogy a játékban mit éltem át, és levezetem ezt.
4: Annyiban kapcsolni kell ezt, hogy itt nem csak az agressziót hozzák át az online világból, hanem az arctalanságot is. És mivel az arctalanok az online világban, így könnyebb arctalannak maradni a való világba, és így könnyebb mással megcsináltatni az arcos dolgokat.
3: Nekem meggyőződésem, hogy az egyik legjobb védelem ez ellen, hogy mert ott teljesítek. Tehát a virtuális világban, a számítógépen itt ott teljesítek, szinteket lépek, első vagyok, rangsorban egyéb, sport. Tehát a feleségemmel 4 gyermeket nevelünk, most már van 3 felnőtt gyermekünk, 23, meg 21, meg 18 évesek, meg van egy 14 évesem, nekünk mindegyik sportoló. Tehát mindegyikük sportolt, nekünk élsportoló gyermekeink voltak, most a legkisebbikünk ő úgy jégkorongozik, hogy ő hobbiból csinálja, és nem ragaszkodunk az élsporthoz, mert ott is érheti kudarc élmény és egyéb, de nincs idejük arra, hogy máshol teljesítsenek. Tehát ebben érik meg a sikert.
1: Vagy más szekáljanak, másra
3: foglalkozunk. Máshol szekáljanak, ott is élnek meg sikereket. Tehát nem probléma az, hogy nem tudok szekrényt ugrani, mondjuk a jégkorongozó kislányom, ő alacsony, és nem tud szekrényt ugrani, de nem lepődik meg, mert mondjuk a hokikanyart ő csinálja a legjobban abban az egyesületben, ahol jár.
2: Lányom ugyanígy volt a szekrényugrásnál, azt mondta hogy a tesi tanárnak, hogy a szekrénybe pakoljuk a ruhákat, és nem pedig átugorjuk.
3: Mert még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a bántalmazásnak nem csak kék-zöld-lila foltjai vannak, hanem nagyon sokszor láthatatlan sebeket ejt. Tehát ez meggyőződésem, a pofon addig fáj, amíg megkapom. De vannak olyan mondatok, amik úgy sebzik meg a szívemet, hogy nem merek utána teljesíteni.
2: Ilyen probléma, hogy belőled nem lesz semmi egy életen.
3: Elég, ha kinevetnek. Igen, ilyesmi.
4: Elég egy nevetés, mert utána volt, egy gyors rövid sztori, velem is megtörtént, hogy kinevettek zeneiskolába az éneklésmét, és én nem mertem mások előtt énekelni nagyon sokáig. Nem mondtak azt, hogy rossz a hangom, csak nevettek. És ennyi elég.
2: Önbizalom tréninget is tartok, tudják a kedves hallgatók, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy egy ilyen kudarc akkora törést okoz, a másiknak a visszajelzése, hogy az önbizalom is elszáll, amiben addig erős voltam, még abban sem merek próbálkozni, és tanárként is sokszor elkövetjük azt, hogy a gyerekeknek nem adunk új esélyt. A Biblia tele van bántalmazott gyerekekkel, bántalmazott emberekkel, rögtön az első embernek a gyerekei, egyik megöli a másikat, Kain megöli Ábelt, ott van Józsefnek a története, amiben egy egész gyerekvédelmi sztori belefér, az eladást gyerekkereskedelemtől egészen a börtönig, ő lesz az, aki a tesóinak kiossza a kenyeret is, meg a megbocsájtást, és miatt az egész nép megmenekül. Nagyon sokszor ezt látjuk, hogy az, aki bántalmazott volt, azután másképp tud beszélni erről, és amikor ő őszintén megnyílik egy iskolában, akkor azért érdemes meghívni a munkatársainkat, ilyen személyeket, mint a Málnyék Roland, vagy a Csonó Roland, vagy a többiek, vagy az ifjúságépítők.hu munkatársait. Azért érdemes meghívni bennünket, mert így erről beszélünk, amit a pedagógus sem vállal föl, és a gyerekek utána elkezdenek kapcsolódni a saját történetükkel hozzánk, illetve ahhoz a közösséghez, ahol esetleg gyógyulást is találhatnak.
1: És köszönöm, hogy ezt el is mondtad, hogy akár meg is lehet benneteket hívni, mint szakértőket, vagy hozzáértőket, mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdés vetődött fel a hallgatóinkban is, hosszasan lehetne még erről beszélni. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

Everything's hot, dude. Come on.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: A gyereknevelésről szeretnék egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldáspályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldáspályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is. És azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Amen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljutatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni, ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontból az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossze levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre áll nézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött, teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni. Amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem évek óta ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké, jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ezt ne gondoljuk, hogy csak arra igaz, ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelésre is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által, való cselekedetekkel, egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy krónika 3-ban van. Elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomjhalál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az az, hogy ások egy medret, és hittel kimondok dolgokat, és beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog, és eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy mibe van a hited? Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-ben érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem, és tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigot réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen, és akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni, ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen, és akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni, ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem

13-18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generáció szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban, krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13-24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot, kivártam, de mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned. De ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19-17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22-15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság. De a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod. A kezet Isten arra tett, arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy vesszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvére, szülő, példabeszédek 23-13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, nem hal bele. Ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29-15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29-17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélben is azt mondja, hogy de utóbb
a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével.

0: fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte. Legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet a házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről, és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá. De a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott. Tegnap, tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus. Mennyei édesatyám. Kedves Szent Szellem. Szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldáspályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

있으니까 와라니.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: As he said, I want to talk to you about the resurrection.
4: Ahogy Pali említette, a feltámadásról szeretnék beszélni nektek.
3: This morning I was speaking about great grace.
4: Ma reggel a nagy kegyelemről beszéltem.
3: And the Bible says in Acts that the apostles were powerfully giving testimony to the resurrection.
4: És az apcsal azt mondja, hogy a tanítványok erőteljes bizonyságot tettek a feltámadásról.
3: And there was great grace upon them all.
4: És mindannyiukon nagy kegyelem volt.
3: So, you know, after preaching for 40 years,
4: és miután már 40 éve prédikálok,
3: I've referred to the resurrection of Jesus, but I've never actually talked about the evidence that we have to support it.
4: Nagyon sokszor utaltam Jézus feltámadására, de még soha nem beszéltem a bizonyítékokról, a feltámadás bizonyítékairól.
3: My parents were Christian. I grew up in a home that talked about the resurrection freely.
4: Az én szüleim keresztények, olyan otthonban nőttem fel, ahol a feltámadásról szabadon beszélgettünk.
3: But something so amazing can almost be like a metaphorical story rather than actually we think about it being a fact.
4: De egy ennyire csodálatos történet sokszor egy kicsit metaforikusan hangzik, mint ahelyett, hogy konkrét tényként értelmeznénk.
3: But the message of the resurrection is central to everything about Christianity.
4: De a feltámadás üzenete központi jelentőségű, és mindenhez kapcsolódik, ami a kereszténységben van.
3: And we need to know that this actually happened in time and space on the earth.
4: És tudnunk kell, hogy ez valóban megtörtént térben és időben itt a Földön.
3: If the resurrection isn't a fact, then Christianity collapses.
4: Hogyha a feltámadás nem egy tény, akkor a kereszténység összeomlik.
3: It could remain as some kind of a moral religion, but it doesn't have any power.
4: Fent maradhatna egy erkölcsi vallásként, de nem lenne ereje.
3: Our greatest enemies are our flesh and the devil and the world, and all of these things were defeated in the death and resurrection of Jesus.
4: A legnagyobb ellenségünk a testünk, a sátán. Lelettek győzve a kereszten és Jézus feltámadásával.
3: At least in America, every year about Easter time, there are things that surface that discredit the resurrection.
4: Amerikában minden évben húsvét környékén előkerülnek dolgok, amik megpróbálják hiteltelenné tenni a feltámadást.
3: Does this happen here too?
4: Itt is elő szokott fordulni ilyesmi?
3: They pull out some epistle that's supposed to give another story, another version.
4: Előkapnak valami levelet, ami valami más verziót mond el.
3: Nobody takes time to question the authenticity of the epistle.
4: Senki nem veszi az időt és fáradtságot, hogy ellenőrizze ennek a levélnek a hitelességét, az eredetiségét.
3: Or the fact that these have been written 500-600-700 years after the resurrection.
4: Vagy azt a tényt nem veszik figyelembe, hogy ezek 5-6-700 évvel a feltámadás után íródtak.
3: The accounts that we have from eyewitnesses that were written at the time or within a generation or so, they're all of a sudden discarded for some other new thing that was written later.
4: Azok a leírások, amiket szemtanúk írtak le, akik ott voltak, abban az időben éltek, hirtelen félre lesznek dobva egy olyasmi kedvéért, ami pár száz évvel később íródott olyanoktól, akik nem is voltak ott.
3: So I'm assuming that most of you here believe that the resurrection is true.
4: Én feltételezem, hogy akik itt vannak, legalábbis többségük elhiszik azt, hogy a feltámadás igaz.
3: How do you know that?
4: Honnan tudjátok?
3: Do you have proof?
5: Huh? Because we believe.
3: Yes, you believe. Did you just one day blindly decide to believe a wild story and just take a leap into this religion?
4: És hogy is volt ez, hogy egy nap hirtelen úgy döntöttetek, hogy vakon beleugrottok ebbe a vallásba?
3: It does require faith to believe that somebody rose from the dead.
4: Igen, hitre van szükség ahhoz, hogy elhiggyük, hogy valaki feltámadt a halálból.
3: But what I want to try to show you today is that believing in the resurrection is actually very reasonable.
4: De ma szeretném megmutatni nektek, hogy nagyon észszerű dolog a feltámadásban hinni.
3: Today history is being rewritten in a number of ways.
4: Manapság számos módon átírják a történelmet.
3: And particularly when it comes to this message about Jesus, they are attacking the credibility of the story.
4: Különösképpen, mikor Jézus életének erről a történetéről beszélnek, akkor támadják a hitelességét.
3: And of course this is done so that they can excuse themselves from believing it.
4: És természetesen ez azért történik, hogy legyen egy kifogásuk, hogy miért nem hiszik.
3: But how do you know anything to be true?
4: De honnan tudjuk azt, hogy bármi is igaz-e vagy sem?
3: How do you know that what they taught you about the Hungarian Empire is true?
4: Honnan tudjátok azt, hogy amit tanultatok a Magyar Birodalomról, az igaz?
3: You just believe everything they tell you.
4: Csak elhisztek mindent, amit mondanak nektek?
3: Did you take a blind leap of faith to believe that what they said was true?
4: Vakon hitből ugrottatok, és csak azt mondtátok, hogy jó, elhisszük, amit mondanak?
3: We have reasonable reasons to believe in the history that they've taught us.
4: Észszerű érveink vannak, hogy miért higgyük el mindazt, amit tanítanak.
3: These stories are cross-checked and there are many eyewitnesses.
4: Ezeket a történeteket keresztvizsga alá vetik, és vannak szemtanúk.
3: This is also true about the resurrection.
4: Ez igaz a feltámadásra is.
3: And yet this event is being questioned and the normal laws and rules for evidence are being ignored.
4: És mégis ezt a történetet elvetik, kételkedve fogadják, és félredobják az érvelés minden alapszabályát.
3: I just want to read a couple verses from Romans 1 before I actually look at the resurrection.
4: Mielőtt nekifutunk, szeretnék a Róma 1-ből néhány verset olvasni.
3: We'll start with verse 18. And it says there, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness.
4: Szóval Róma 1:18-tól. Mert nyilvánvaló az Istennek haragja a mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják.
3: So what happens is that human beings are capable of suppressing the truth.
4: Tehát az történik, hogy az ember el tudja nyomni az igazságot.
3: This happens all the time.
4: Ez mindig megtörténik.
3: We believe what we want to believe.
4: Azt hiszük el, amit el akarunk hinni.
3: And sometimes we can just choose to ignore evidence.
4: És néha úgy döntünk, hogy nem veszük figyelembe a bizonyítékokat.
3: We have a few people in the United States that still don't believe that we landed on the moon.
4: Még mindig van néhány ember Amerikában, aki nem hiszik el, hogy az ember járt már a Holdon.
3: They believe that it was all staged in a building somewhere in the United States where it was filmed inside a studio.
4: Még mindig úgy vélik, hogy ezt egy épületen belül megjátszották, berendezték és úgy vették filmre.
3: That takes a lot of faith to believe, because they're ignoring evidence.
4: Sok hit kell ahhoz, hogy ezt elhiggyék, mert ugye nem veszik figyelembe a bizonyítékokat, a tényeket.
3: But they really believe that.
4: De tényleg ezt hiszik.
3: The leader of Iran does not believe that the Holocaust ever occurred.
4: Irán vezetője nem hiszi el azt, hogy valaha is megtörtént volna a holokauszt.
3: And he's ignoring a lot of evidence.
4: Nagyon sok bizonyítékot hagy figyelmen kívül.
3: We visited Auschwitz last year.
4: Tavaly mi ellátogattunk Auschwitzba.
3: We visited Dachau.
4: Ellátogattunk Dachauba.
3: We visited a Holocaust Museum in Jerusalem and one in Washington DC.
4: Ellátogattunk a Holocaust Múzeumba Jeruzsálemben és Washington DC-ben is.
3: There's a lot of evidence that's been accepted worldwide that this event occurred.
4: Számos bizonyíték van arra világszerte, hogy ez megtörtént.
3: Three times I've sat with Holocaust survivors and talked to them person to person.
4: Háromszor ültem le és beszélgettem szemtől szembe személyesen holokauszt túlélőkkel.
3: They were eyewitnesses.
4: Ők szemtanúk voltak.
3: They told me what they saw and what they experienced.
4: Elmondták, hogy mit láttak és mit tapasztaltak.
3: How do I know that that is true?
4: Honnan tudom, hogy ez igaz?
3: Well, when there are things that people see with their eyes and experience, when there are things that people tell us they've seen,
4: Tehát amikor valaki olyasmit mond el, amit látott,
3: and there's supporting evidence, we believe these things.
4: És van alátámasztó bizonyíték is, akkor általában elhisszük ezeket a dolgokat.
3: And yet the former leader of Iran will suppress the truth and deny that it happened.
4: És mégis Irán volt vezetője, elnyomja az igazságot, és megtagadja azt, hogy valaha is megtörtént volna.
3: He has a reason for doing that.
4: De neki oka van erre.
3: What's amazing is that we can live in a world that is supposed to be rational and scientific.
4: És elképesztő, hogy elvileg olyan világban élünk, ami észszerű és racionális.
3: And there are still times when even scientists are caught in the act of changing data or hiding data.
4: Mégis előfordul az, hogy maguk a tudósok változtatnak meg adatokat.
3: And like I said, the leader of Iran lives with all this evidence in the world, and yet he chooses to believe something that's completely contrary to the truth.
4: Például, ahogy mondtam, Irán vezetője körül van véve a bizonyítékokkal, és mégis ő úgy dönt, hogy nem veszi ezeket figyelembe, és más igazságot hisz el.
3: Now let's read verse 19.
4: Olvassuk a 19. verset.
3: Because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them. For since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse.
4: Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van bennük, mert az Isten megjelentette nekik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén meglátszik, úgy, hogy ők menthetetlenek.
3: So there's enough evidence in the world, in creation, for every person to know that there's a God, and yet some choose not to believe there is.
4: Tehát elég bizonyíték van a világon a teremtés mellett, hogy minden ember elhihesse, mégis vannak, akik úgy döntenek, hogy nem hiszik el.
3: It may not be enough of specific evidence to bring them to Jesus, but they could at least know that there is a God.
4: Lehet, hogy nem elég a bizonyíték ahhoz, hogy higgyenek Jézusban, de ahhoz mindenképpen elég, hogy tudják azt, hogy van egy Isten.
3: Now let's read verse 21.
4: Olvassuk a 21-est.
3: I'm going to the whole way to 28. For even though they knew God, they did not honor him as God or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. Professing to be wise, they became fools.
4: Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem neki hálát nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek.
3: So mankind can suppress the truth and push it down or push it away.
4: Tehát az emberiség elnyomhatja vagy félretolhatja az igazságot.
3: And when men do that and refuse to honor God, their thinking becomes foolish or futile.
4: És amikor az ember ezt teszi, és visszautasítja azt, elutasítja azt, hogy Istennek higgyen, akkor az ő gondolkodásuk hiába való lesz.
3: So a man or a woman could be brilliant in their intellect, can be very educated in a field, and still have futile, foolish thoughts because they've suppressed the truth in one area.
4: Lehet valaki nagy szakértő a saját területén, és tényleg intellektuálisan nagyon értelmes ember lehet, de hogyha ezeket az igazságokat elnyomja, akkor azt mondja a Biblia, hogy balgatagokká lettek.
3: So some of their conclusions will actually seem irrational, like they're ignoring evidence because their thinking has become darkened.
4: Némely következtetésük irracionálissá válik, észszerűtlenné válik, mivel elsötétedett az elméjük, és rosszul logikáztak.
3: Okay, in verse 24.
4: 24-es vers.
3: Therefore God gave them over in the lusts of their hearts to impurity, so that their bodies would be dishonored among them. For they exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the creature, or the creation, rather than the Creator, who is blessed forever. Amen.
4: Annak okáért adta őket Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Amen.
3: So they make an exchange and they exchange the truth for a lie.
4: Tehát az igazságot egy hazugsággal váltják fel.
3: Then they teach these lies to others who believe them as true.
4: Utána ezt a hazugságot másoknak is tanítják, akik igazságként hiszik el.
3: They will continue to believe it's true until someone begins to ask them questions that make them think about the evidence involved.
4: És egészen addig igaznak hiszik el, amíg valaki el nem kezd kérdéseket feltenni nekik, aminek következtében bizonyítékokat keresnek.
3: Verse 26 and 27 talk about how God gave them over to lusts and different passions.
4: A 26-27. Vers beszél arról, hogy Isten átadta őket tisztátalan indulatokra.
3: And in verse 28 it says, and just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind to do those things which are not proper.
4: 28-as vers azt mondja, hogy és amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek.
3: So what I want to do now is I want to look at the events around the resurrection.
4: És most szeretném átvenni a feltámadás körüli eseményeket.
3: In every other story of history, we believe the accounts that have been handed down by people who were there.
4: Minden más történelmi eseménynél elhisszük azokat a beszámolókat, amit mások írtak és úgy jött hozzánk a történelem folyamán.
3: Even in a court of law, eyewitness testimony is entered into the record and it's believable, particularly if there's more than one.
4: A bírósági tárgyalásokon is a szemtanúk vallomását felveszik és használják bizonyítéként. Főleg, hogyha egynél több szemtanú volt.
3: What would happen if an event was witnessed by hundreds of people at the same time?
4: És mi történne, hogyha egy esemény több száz ember látna?
3: There have been various explanations for the witness of the resurrection that have surfaced and I want to go through them.
4: Számos magyarázat volt a feltámadás körüli szemtanúkra, és szeretném ezeket átvenni.
3: Some of them are actually quite funny when you take a look at them.
4: Néhány ilyen magyarázat elég vicces, hogyha közelről megnézzük.
3: So let's first read in 1 Corinthians 15.
4: Először nézzük meg az 1 Korintus 15-öt.
3: And I'm going to read verses 3 to 8.
4: 3-tól 8-ig olvasom.
3: Should I just let you read it maybe? In English too? Okay. This is Paul writing. He says, "For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he was raised on the third day according to the Scriptures. And that he appeared to Cephas, then to the 12. After that he appeared to more than 500 brethren at a time, most of whom remain until now when this was written. But some have fallen asleep or they've died. Then he appeared to James, then to the apostles, and last of all, as to one untimely born, he appeared to me also." Okay. 3 through 8. 1 Corinthians 15, 3 through 8.
4: Tehát a 15:3-tól 8-ig. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, akik közül a legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Azután megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak. Legutoljára pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nekem is megjelent.
3: Then we'll read verses 13 and 14.
4: 13-as és 14-es vers.
3: But if there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised, and if Christ has not been raised, then our preaching is vain, and your faith is also vain.
4: Mert ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támad, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is.
3: This is why I'm making a big deal out of the resurrection.
4: Ezért foglalkozok én ennyit a feltámadással.
3: Because if Jesus wasn't actually raised from the dead in time and space,
4: mert hogyha Jézus nem támad fel ténylegesen a halálból,
3: then we're all wasting our time here.
4: akkor csak az időnket pazaroljuk itt.
3: And Pauli should get another job because he's wasting his time preaching the gospel.
4: És akkor Pauli más munka után kell nézzen, mert fölöslegesen prédikál.
3: Everything in Christianity rises or falls on this one event.
4: A kereszténységben minden ezen az egy eseményen áll vagy bukik.
3: Some people believe it is sort of a metaphorical story.
4: Néhányan úgy vélik, hogy ez egy metaforikus történet.
3: Like other stories of mythology or religions that give some kind of meaning to.
4: Mint az apostoloknak. Legutoljára pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nekem is megjelent.
3: Then we'll read verses 13 and 14.
4: 13-as és 14-es vers.
3: But if there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised, and if Christ has not been raised, then our preaching is vain, and your faith is also vain.
4: Mert ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támad, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is.
3: This is why I'm making a big deal out of the resurrection.
4: Ezért foglalkozok én ennyit a feltámadással.
3: Because if Jesus wasn't actually raised from the dead in time and space,
4: mert hogyha Jézus nem támad fel ténylegesen a halálból,
3: then we're all wasting our time here.
4: Akkor csak az időnket pazaroljuk itt.
3: And Pauli should get another job because he's wasting his time preaching the gospel.
4: És akkor Pauli más munka után kell nézzen, mert fölöslegesen prédikál.
3: Everything in Christianity rises or falls on this one event.
4: A kereszténységben minden ezen az egy eseményen áll vagy bukik.
3: Some people believe it is sort of a metaphorical story.
4: Néhányan úgy vélik, hogy ez egy metaforikus történet.
3: Like other stories of mythology or religions that give

0: actually raised from the dead in time and space.
1: Mert hogyha Jézus nem támad fel ténylegesen a halálból,
0: then we're all wasting our time here.
1: Akkor csak az időnket pazaroljuk itt.
0: And Pauli should get another job because he's wasting his time preaching the gospel.
1: És akkor Pauli más munka után kell nézzen, mert fölöslegesen prédikál.
0: Everything in Christianity rises or falls on this one event.
1: A kereszténységben minden ezen az egy eseményen áll vagy bukik.
0: Some people believe it as sort of a metaphorical story.
1: Néhányan úgy vélik, hogy ez egy metaforikus történet.
0: Like other stories of mythology or religions that give some kind of meaning to us.
1: Mint más történetek a mitológiában, amik valami értelmet adnak számunkra.
0: But like I said, I believe it was a historical act.
1: De mint mondtam, én hiszem azt, hogy ez egy történelmi tény.
0: A few years ago, the writings of 1400 scholars were taken from over a 30-year period.
1: Néhány évvel ezelőtt az 1400-as évek iratait vizsgálták, körülbelül 30 évnyi iratot tudósoktól.
0: They were trying to find consensus from these historical scholars about what happened the year that Jesus was crucified.
1: És ezeknek a régi tudósoknak az írásaiból próbáltak valami egyezményeset kiokoskodni, hogy mi is történt Jézus feltámadásakor.
0: These findings were based on eyewitness accounts that were recorded.
1: És ezek a leletek szemtanúk elmondása alapján lettek leírva.
0: And other supporting historical documents.
1: És egyéb alátámasztó történelmi dokumentumokat some of these, is találtak.
0: Some of these were Christian sources and some of them were not.
1: Volt közöttük keresztény forrás, de volt egyéb forrás is közöttük.
0: And they were all written within a generation or a little more of the time that the resurrection supposedly took place.
1: És mindegyik egy generációval vagy kettővel azután íródott, hogy megtörtént a feltámadás.
0: Some of the scholars were ultra liberal scholars that questioned just about everything. Some of the scholars were very liberal scholars.
1: Néhány tudós nagyon liberális volt.
0: And others were very conservative that take the Bible literally.
1: Mások pedig nagyon konzervatívak, akik szó szerint veszik a Bibliát.
0: So as you can imagine, they did not agree on everything.
1: Tehát így mikor vizsgálták ezeket a dokumentációkat, nem értettek egyet mindennel.
0: But I'm going to give you a list of 8 things that all 1400 of them agreed on. A list of 8 things scholars. No, 1400 scholars all agreed on these 8 things.
1: Jó, akkor újra kezdem az egészet, hogy 1400 tudós tanulmányozta 30 évnyi bizonyítékot Jézus idejéből, és 1400-an 8 dologban egyetértettek.
0: First, Jesus did die by Roman crucifixion and he was buried in a private Jewish tomb.
1: Az első az, hogy Jézus valóban római keresztrefeszítés által halt meg, és egy magánszemélynek a sírjába temették el.
0: Second, they all agreed that the followers of Jesus were quickly discouraged and lost hope.
1: A második dolog, amiben egyetértettek, hogy Jézus követői nagyon hamar letörtek és reménytelenek lettek.
0: Third, the same tomb was actually found empty very soon after the burial.
1: Harmadik dolog, amiben egyetértettek, hogy ugyanaz a sír nagyon rövid idővel később valóban üres volt.
0: Fourth, the disciples then had experiences which they believe were actual appearances of a risen Jesus Christ.
1: Négy, a tanítványoknak voltak olyan megtapasztalásaik, amikről azt hiszik, hogy Jézusnak a megjelenése volt.
0: Number five, due to these experiences, the disciples' lives were completely transformed and they were willing to go public with their testimony of seeing this risen Jesus.
1: 5. Ennek következtében a tanítványok élete teljesen átalakult, és nyilvánosság elé álltak Jézus feltámadásának a bizonyságával.
0: This public testimony took place in the streets of Jerusalem, the same city where not long before the crucifixion took place.
1: ez a nyilvános megvallás Jeruzsálem utcáin történt, ahol nem sokkal előtte megtörtént a keresztre feszítés.

0: James, the brother of Jesus, was a skeptic while Jesus was alive and did not follow his brother.
1: Jakab, Jézus testvére, szkeptikus volt még Jézus életében, és nem követte Jézust.
0: But he converted to Christianity soon after the resurrection because he said he saw his brother alive.
1: De nem sokkal a feltámadás után megtért és elkezdett hinni, mert azt mondta, hogy látta a testvérét élve.
0: A few years later, Saul of Tarsus, who was a renowned Jewish teacher, who had publicly opposed the gospel, all of a sudden changed his beliefs after he said he saw Jesus Christ alive on the way to Damascus.
1: Nem sokkal később, tehát néhány évvel később, Saul, aki egy híres írástudó volt, megváltozott, az élete megváltozott és áttért Jézusban való hitre, miután azt mondta, hogy látta Jézust a damaszkuszi úton.
0: Saul was a well-known Jewish teacher who was a disciple of Gamaliel.
1: Saul egy jól ismert zsidó tanító volt, aki Gamálielnek a tanítványa volt.
0: What he's most famous for is killing Christians who testified about the resurrection.
1: És arról volt a leghíresebb, hogy megölte azokat a keresztényeket, akik bizonyságot tettek a feltámadásról.
0: And he did this to many people.
1: És nagyon sok emberrel művelte ezt.
0: Until one day he came out and said, I've seen Jesus Christ myself, and then he believed the gospel and became a Christian.
1: Egészen addig, míg egy nap előállt, és azt mondta, hogy én is láttam Jézus Krisztust, és hitt, és elkezdte hirdetni az evangéliumot.
0: The testimony and these things that I'm writing about were documented by some unbelieving historians as well as by Christians.
1: Tehát ezeket a tényeket néhány hitetlen történész is leírta, nem csak keresztények.
0: So we have this body of written evidence.
1: Tehát itt van az írott bizonyíték.
0: Does it prove that Jesus was raised from the dead?
1: Bizonyítja ez azt, hogy Jézus feltámadt a halálból?
0: Not entirely.
1: Nem egészen.
0: But there were those who are skeptical about the resurrection have put forth other theories that would explain why these things happen.
1: De azok, akik szkeptikusak voltak a feltámadással kapcsolatban, előálltak több magyarázattal, hogy miért történhetett meg a feltámadás.
0: So I'm going to list these theories for you.
1: Úgyhogy ezeket az elméleteket is felsorolom.
0: But remember that skeptics must do more than provide alternative explanations.
1: De ne feledjétek, hogy a szkeptikusok nem csak alternatív magyarázatot kell nyújtsanak,
0: they should be required to provide first century evidence.
1: Hanem az az elvárás van feléjük, hogy első századi bizonyítékot találjanak.
0: The various theories are based on speculation.
1: A számos elmélet spekuláción alapszik.
0: There is no written first century evidence to support any of these theories.
1: És nincs első századi írott bizonyíték arra, hogy alátámasztja ezeket az elméleteket.
0: So the one explanation says that the disciples must have been hallucinating.
1: Szóval az egyik magyarázat azt mondja, hogy a tanítványok biztos halucináltak.
0: Maybe they ate some bad mushrooms.
1: Lehet, hogy valami bolond gombát ettek.
0: Or they took some drugs or something.
1: Vagy bekábszereztek, vagy
0: what they actually say is that those who say that they saw Jesus must have just think that they saw him.
1: Hanem azt mondják, hogy azok, akik azt mondják, hogy látták Jézust, valószínűleg csak úgy gondolják, hogy látták őt.
0: But hallucinations are not experienced by groups.
1: De a hallucinálás az nem szokott csoportosan történni.
0: Hallucinations only take place with an individual.
1: Tehát a hallucinálás az egy egyéni dolog.
0: Just like our dreams are.
1: Mint ahogy az álmaink is.
0: I don't wake up in the morning and say to Cheryl.
1: Én nem szoktam úgy ébredni reggel, hogy azt mondom Cherylnek.
0: That was a very interesting dream we had last night.
1: Nagyon érdekes álmunk volt az éjszaka.
0: Let's continue the dream tonight.
1: Folytassuk ezt az álmot ma éjszaka is.
0: Two people can't dream the same dream.
1: Két ember nem álmodhatja ugyanazt.
0: 500 people can't hallucinate about seeing someone that they personally knew.
1: 500 ember nem hallucinálhat arról, hogy látott valakit, akit ismertek.
0: The hallucination theory simply doesn't work because Jesus appeared to groups of people who all say they saw him together at the same time.
1: És ez a hallucinálós elmélet nem működik azért, mert csoportokról van szó, akik ismerték Jézust, és azt mondják, hogy látták Jézust, és csoportosan, tehát együtt látták Jézust.
0: So if there were 500 people that claimed to see a UFO tonight,
1: tehát hogyha ma este 500 ember azt mondaná, hogy látott egy UFO-t,
0: credible, educated people,
1: a hiteles, jól képzett emberek,
0: who were known all over Hungary,
1: akiket egész Magyarországon ismernek,
0: they would all go on record saying, yes, I saw this in the sky.
1: És mindenki azt mondaná, hogy igen, ezt láttam az égen.
0: It would require quite a bit of investigation.
1: Némi nyomozást igényelne a dolog.
0: Jesus was seen on 12 different locations over a period of 40 days.
1: Jézus 40 nap alatt 12 különböző helyszínen látták.
0: He was seen by men and he was seen by women.
1: Látták őt férfiak, látták őt nők.
0: He was seen walking, talking and eating.
1: Látták őt járni, beszélni, enni.
0: Ghost, if he was a ghost, they don't eat.
1: Ha szellem volt, szellemek nem esznek.
0: It wasn't a spirit that they saw because spirits don't eat fish.
1: Tehát nem szellemjárásként volt, de szellem, tehát a szellem nem eszik halat, tehát nem lehetett szellem.
0: He was in a resurrected body, but it was still a physical body because as Kati read, he wanted them to see it and feel it.
1: Feltámadott testben volt, de akkor is fizikai testben volt, mert ahogy olvastuk, hogy volt, aki meg akarta érinteni, látni akarta.
0: Some people say that the eyewitnesses the first day must have gone to the wrong tomb.
1: Néhány elmélet azt mondja, hogy a szemtanúk első nap valószínűleg a rossz sírhoz mentek.
0: But if that were the case,
1: de hogyha valóban ez történt volna,
0: the Jewish and Roman authorities of the time would have gone to the right tomb.
1: Akkor a zsidó és a római hatóságok a megfelelő sírhoz mentek volna.
0: And the Romans would have said, this man that we crucified is still here.
1: És akkor a rómaiak azt mondták volna, hogy ez az ember, akit keresztre feszítettünk, még itt van.
0: The tomb that Jesus was buried in did have an address.
1: Tehát az a sír, amiben Jézust helyezték, annak volt egy címe.
0: It was public knowledge where he was buried.
1: És nyilvánosan tudták, hogy hova lett eltemetve.
0: And the record shows that there were Roman soldiers guarding the tomb.
1: És a leírt adatok azt mutatják, hogy római őrök, római katonák őrizték a sírt.
0: The Jewish leaders of the time knew this tomb because it was owned by a member of their own Sanhedrin.
1: A zsidó vezetők ismerték ezt a sírt, mert a Sanhedrin egy tagjáé volt.
0: Did the Sanhedrin and the Roman government all have collective amnesia?
1: A zsidó vezetőknek és a római hatóságoknak együttesen emlékezetkihagyásuk lett volna?
0: And how would you explain the change in the disciples after the resurrection?
1: És akkor hogyan lehetne megmagyarázni a tanítványokban beállt változást?
0: Peter denied knowing Jesus.
1: Péter megtagadta azt, hogy ismerné Jézust.
0: The disciples all scattered.
1: A tanítványok szétszóródtak.
0: There were other records that show that they were discouraged by what happened and didn't understand why it happened.
1: Vannak más feljegyzések is arról, hogy teljesen elbátortalanodtak, reményvesztettek lettek, mert nem tudták, hogy miért történt ez.
0: Yet this band of discouraged people later on became very bold witnesses of what happened.
1: Mégis ez a reményvesztett csapat nagyon bátor, bizonyságtevő lett arról, hogy mi történt.
0: And how could you explain the conversion of the brother of Jesus?
1: És hogy lehetne megmagyarázni Jézus testvérének a megtérését?
0: He didn't believe the message of Jesus while Jesus was alive.
1: Nem hitte el Jézus üzenetét, amíg Jézus élt.
0: But he only became a Christian after he said, I saw my brother.
1: És csak azután lett keresztény, hogy azt mondta, hogy láttam a testvéremet.
0: Did he just think it was his brother?
1: Csak úgy gondolta, hogy a testvére volt?
0: Is it possible that he was mistaken and it really wasn't his brother?
1: Lehetséges, hogy tévedett, és nem is a testvére volt igazán?
0: And what about Saul, who was this famous opponent of Christianity?
1: És akkor mi van Saullal, aki nyilvánosan ellenezte a kereszténységet?
0: He was a very educated man.
1: Ő egy nagyon jól képzett ember volt.
0: Very respected, very powerful.
1: nagyon tisztelt és erőteljes volt.
0: How do you explain the fact that he changes position on the resurrection after he claims he saw Jesus himself?
1: Hogyan lehet megmagyarázni azt, hogy elhitte a feltámadást, miután állítólag látta Jézust?
0: Another theory is that the disciples just thought Jesus was dead.
1: Egy másik elmélet az, hogy a tanítványok csak úgy gondolták, hogy Jézus meghalt.
0: He wasn't really dead. They forgot to check his pulse.
1: De nem igazán halt meg, elfelejtették megnézni a pulzusát.
0: He just fainted on the cross and was placed in the tomb but still alive.
1: Csak elájult a kereszten és úgy helyezték a sírba.
0: Could he have still been alive and placed in the tomb and then escaped later?
1: Lehet, hogy élt még, amikor a sírba helyezték, és később megmenekült.
0: And yet the Romans and all the friends of Jesus were all convinced he was dead.
1: Mégis a rómaiak és Jézus barátai mind megvoltak győződve arról, hogy meghalt.
0: At least dozens, maybe hundreds of people were all convinced he was dead.
1: Legalább több tucatnyi ember, de lehet, hogy százan is megvoltak győződve arról, hogy halott.
0: Even the Roman executioners were convinced he was dead.
1: Még a római kivégzőtiszt is meg volt győződve arról, hogy halott.
0: This was their profession.
1: Ez volt a szakmájuk.
0: They killed people.
1: Embereket öltek.
0: They weren't mistaken.
1: Nem hibáztak.
0: Archaeology has shown that the Romans did use crucifixion as a method of execution.
1: A régészet megmutatta, hogy a rómaiak valóban használták a keresztre feszítést kivégzésgyanánt.
0: And if you go to Israel, you can see the archaeological findings from places where they crucified people, and you can see the nails.
1: És hogyha elmentek Izraelbe, akkor láthattok régészeti feltárásokat, ahol a keresztre feszítés helyei vannak, és ott vannak még a szögek.
0: It's a brutal method of execution, very unlikely to have made a mistake.
1: Ez a kivégzésnek egy nagyon brutális módja, nem valószínű, hogy tévedtek.
0: There was a group of medical doctors that wrote an article about this theory in the American Journal of Medicine in 1986.
1: 1986-ban egy orvoscsoport írt egy cikket erről az elméletről az amerikai orvosi labba.
0: And they all said that from everything that they can see about crucifixion, this method would have killed him.
1: És azt mondták, hogy amennyit ők tudnak és láttak erről a módszerről, nagy valószínűséggel megölte őt.
0: But if he did faint, wouldn't have the people who embalmed him known that he was still alive?
1: De hogyha csak elájult, akkor azok az emberek, akik bebalzsamozták, nem jöttek volna rá, hogy még él?
0: It doesn't take very long for a body to begin to turn cold.
1: Nem sok idő kell ahhoz, hogy egy test kihűljön.
0: Could a badly injured man survive a cold tomb for 36 hours and still walk away?
1: Túlélhetette volna 36 óra hideg sírban levést egy súlyosan sérült ember úgy, hogy utána elsétál onnan?
0: Could he really unwrap himself and then roll the stone away?
1: Valóban kitekerhette magát a pólyából és félretolhatta azt a követ egyedül?
0: What about the Roman soldiers that were guarding the tomb?
1: És mi van a római katonákkal, akik őrizték a sírt?
0: And there's various theories about what they said after the crucifixion.
1: És számos elmélet van arról is, hogy ők mit mondtak a keresztre feszítés és a feltámadás után.
0: One theory say that the disciples must have stole the body while the guards slept.
1: Az egyik elmélet azt mondja, hogy valószínűleg a tanítványok ellopták a testet, amíg az őrök aludtak.
0: But if the guards were sleeping, how would they have known that the disciples stole the body?
1: De hogyha az őrök aludtak, akkor honnan tudhatták azt, hogy a tanítványok lopták el a testet?
0: This is pretty simple stuff.
1: Tehát ez elég egyszerű.
0: And if they were sleeping, would they have admitted that they were sleeping?
1: És hogyha aludtak, bevallották volna, hogy aludtak?
0: I don't think so, because I think there was a death penalty for sleeping on the job.
1: Nem hiszem, mert én úgy tudom, hogy halálbüntetéssel járt az, hogyha valaki szolgálat közben elaludt.
0: Also, all the disciples were good Jews.
1: Továbbá mindegyik tanítvány jó zsidó volt.
0: A good Jew would never touch a dead body after it's buried.
1: Egy jó zsidó soha nem érne hozzá egy halott testhez a temetés után.
0: It wouldn't have happened.
1: Nem történhetett meg.
0: Now Muslims say that it was actually a substitute that was crucified for Jesus, but wasn't Jesus.
1: A muzulmánok azt mondják, hogy tulajdonképpen nem is Jézust feszítették keresztre, hanem egy alter egóját.
0: You know that Muslims believe that the miracles of Jesus were true.
1: Tudjátok, a muzulmánok elhiszik azt, hogy Jézus által a Jézus csodái igazak.
0: And the Quran says that Jesus will return supernaturally to the earth to judge the nations.
1: És a Korán mondja azt, hogy Jézus természetfeletti módon vissza fog térni a földre, hogy megítélje a földet.
0: So they believe that Jesus was a prophet, but they don't believe that he was the Son of God, and they certainly don't believe that he was raised from the dead.
1: Tehát ők hiszik azt, hogy Jézus egy proféta volt, de azt nem hiszik, hogy Isten fia lenne, azt meg végképp nem hiszik, hogy feltámadt volna.
0: What they say is that God took Jesus, and someone else was crucified in his place.
1: Ők azt mondják, hogy Isten elragadta Jézust, és valaki mást feszítette keresztre helyette.
0: So Jesus is now with Allah.
1: Tehát Jézus most Allahnál van.
0: And somebody else died that day.
1: És valaki más halt meg aznap.
0: First of all, let me remind you that the Quran was only written 600 years after the resurrection.
1: Először is szeretnélek emlékeztetni arra, hogy a Koránt 600 évvel Jézus halála után írták.
0: That requires some faith to believe it.
1: Ehhez kell némi hit, hogy elhiggye az ember.
0: There are absolutely no writings of the period of Jesus' time that collaborate with this theory.
1: Semmilyen írásos nyoma nincs annak, mármint Jézus idejéből írásos nyom, ami egyezne a Koránban elmondottakkal.
0: How could anybody possibly take this theory written 600 years later and throw out all the eyewitness accounts that happened at the time?
1: Hogyan vehetné valaki ezt a 600 évvel később íródott elméletet és dobhatná félre az összes szemtanú által leírt bizonyságot?
0: Were the eyewitnesses really mistaken about the identity of Jesus?
1: Valóban tévedtek volna a szemtanúk Jézus azonosságát illetően?
0: His mother?
1: Az anyja?
0: His brothers?
1: A testvérei?
0: His disciples who lived with him every day?
1: A tanítványai, akik minden nap vele éltek?
0: What about the soldiers and the Roman governing officials that agreed to the death sentence?
1: És mi van azokkal a katonákkal és római tisztviselőkkel, akik beleegyeztek ebbe a halálbüntetésbe?
0: What about the Jewish leaders that were determined to see him put to death?
1: És mi van azokkal a zsidó vezetőkkel, akik elhatározták, hogy megölik őt?
0: Were they all mistaken?
1: Mindannyian tévedtek volna?
0: When did this switch take place?
1: Mikor történt váltás?
0: Were all those people tricked by somebody?
1: Mindezt a sok embert becsapta volna valaki?
0: One of our presidents named Abraham Lincoln was assassinated while he watched a play.
1: Az egyik elnökünket, Abraham Lincolnot megölték, miközben egy színdarabot nézett.
0: If I woke up one day and someone said that it really wasn't Abraham Lincoln that was shot that night, it was somebody else.
1: És hogyha valaki egy nap azt mondaná nekem, hogy tulajdonképpen nem is az elnököt lőtték le aznap este, hanem valaki mást.
0: I would laugh at the story.
1: Szemben nevetném az illetőt.
0: His wife was with him.
1: A felesége ott volt vele.
0: His personal doctor tried to revive him.
1: A személyes orvosa megpróbálta újraéleszteni.
0: The whole nation knows that President Abraham Lincoln was assassinated.
1: Az egész nemzet tudja, hogy Abraham Lincolnt megölték.
0: The other question is, if it wasn't Jesus who died on the cross, who was it?
1: A másik kérdés az, hogyha nem Jézus halt meg a kereszten, akkor kicsoda halt meg?
0: Didn't anybody know who it was?
1: Senki nem ismerte ezt az illetőt.
0: There is no writings of the time that suggested that it really wasn't Jesus, but it was someone else.
1: Semmi olyan írás nincs abból az időből, ami egyáltalán feltételezné, hogy valaki mást öltek meg Jézus helyett.
0: Another theory that circulated is that this story of resurrection was taken from some pagan myths.
1: Egy másik elmélet, ami szárnyra kelt, az az, hogy a feltámadás történetét valami pogány mitoszból vették át.
0: In other words, the disciples took this resurrection theme from some other kinds of religious stories and incorporated it in this so to start a new religion.
1: És azt mondják, hogy a tanítványok valami más pogány vallásból átvették ezt a feltámadás történetet vagy motívumot, és beépítették ebbe az új vallásba.
0: One of the theories is that they used an Egyptian story of resurrection.
1: Az egyik feltételezés az, hogy az egyiptomi feltámadás mitoszt használták.
0: But there is no document of the time that supports this.
1: De nincsen korabeli bizonyíték, ami alátámasztaná ezt.
0: Because even if you go to the Egyptian writings of that time in the worship of Isis,
1: mert még hogyha az akkori egyiptomi írásokat nézzük meg Ízisznek az imádatáról,
0: they didn't even talk about resurrection at the time, that came later.
1: Még csak nem is beszéltek akkoriban feltámadásról, az csak később jött.
0: So these stories come by people who are sitting in the modern age trying to figure out what must have happened because they simply don't want to believe that the resurrection is a fact.
1: Tehát ezek a történetek, ezek az elméletek olyan modernkori emberektől származnak, akik egyszerűen nem akarják elhinni azt, hogy megtörténhetett akkoriban a feltámadás.
0: I can't prove to you that Jesus rose from the dead. I can't give you enough evidence.
1: Én nem tudom bebizonyítani nektek, hogy Jézus feltámadt a halálból.
0: But with the evidence that we do have, it's more reasonable to believe the record of eyewitnesses then than it is to believe these theories that are coming out now.
1: De mindazzal a bizonyítékkal, ami a rendelkezésünkre áll, sokkal észszerűbb elhinni a szemtanúk elbeszélését, mint azokat az elméleteket, amik mostanában kerülnek elő.
0: I can't take any of these theories seriously unless they show me first century evidence.
1: Én egyik ilyen elméletet sem tudom komolyan venni addig, amíg nem mutatnak nekem első századból bizonyítékot rá.
0: Evidence calls for a verdict. Evidence.
1: A bizonyíték ítéletet kíván.
0: But without evidence, the story is laughed at. The theory that they have is laughable because they don't have evidence.
1: De hogy bizonyíték hiányában ezek az elméletek nevetségesek.
0: It's amazing that educated people,
1: elképesztő, hogy intelligens emberek,
0: who look for empirical evidence in every other area of life,
1: akik az élet minden egyéb területén empirikus bizonyítékot keresnek,
0: when it comes to this particular story,
1: amikor ehhez a történethez jutnak,
0: they ignore the only evidence that we have,
1: figyelmen kívül hagyják az egyetlen bizonyítékot, ami létezik,
0: and prefer other theories that surface hundreds of years later.
1: És inkább elhisznek minden egyéb elméletet, ami több száz évvel később került kelt életre, és azt mondta volna, hogy tévedett.
0: What we do know is that dozens of them were willing to die without recanting their story.
1: Amit biztosra tudunk, az az, hogy több százan hajlandóak voltak meghalni anélkül, hogy visszavonták volna ezt a történetet.
0: A friend of mine was talking to a detective about how they crack conspiracy stories.
1: Az egyik barátom beszélt egy nyomozóval arról, hogy hogyan rombolják le az összeesküvés elméleteket.
0: If they believe that the story or the evidence is being tampered with, they will watch the group.
1: Hogyha úgy vélik, hogy megbabrálták a bizonyítékokat, akkor figyelni fogják a csoportot.
0: Maybe they'll find that they meet together.
1: Lehet, hogy rájönnek, hogy összejár ez a csoport.
0: And they will agree on the story that they're going to give to the authorities.
1: És megegyeznek a történetben, amit elmondanak a hatóságoknak.
0: And they'll allow them to do this.
1: Sorry?
0: They may allow them to do this.
1: Lehet, hogy még hagyják is a hatóságok, hogy eddig eljussanak.
0: Then they arrest all of them that they see at the meeting.
1: Utána letartóztatnak mindenkit, akit ott láttak a találkozón.
0: And they separate them.
1: Külön választják őket.
0: And they begin to ask them questions.
1: És elkezdik kérdezni
0: and
1: őket.
0: They begin to compare the stories.
1: És elkezdik összehasonlítani a történeteket.
0: Sometimes they even go to one and they say that the other one has just told them the truth and so they know they're lying.
1: És sőt, azt is szokták csinálni, hogy oda mennek az egyikhez, és azt mondják, hogy a társuk az előbb mondta el az igazságot, úgyhogy tudják, hogy ő hazudik.
0: Inevitably, one of them will tell the truth and spill the truth about the others.
1: És előbb-utóbb valamelyikük el fogja mondani a teljes igazságot.
0: Two people could keep a story to themselves.
1: Két ember következetes tudna lenni egy ilyen történettel.
0: But 500?
1: De 500.
0: Think about that.
1: Gondoljatok erre egy kicsit.
0: That's why Christianity spread so fast.
1: Ezért terjedt el olyan gyorsan a kereszténység.
0: There were over 500 eyewitnesses to the fact that Jesus was raised from the dead.
1: Mert több mint 500 szemtanú volt arra, hogy Jézus feltámadt a halálból.
0: One of the people that writes points to minor differences in the resurrection story that they see in scripture accounts.

0: One of the theories points to differences that they find in the Gospels of the Easter account.
1: Az egyik elmélet rámutat a különbségekre, amik az evangéliumokban vannak a húsvéti történetről.
0: So, but even if there are a couple little differences with numbers, that doesn't mean that the event didn't take place.
1: De még hogyha van néhány apró eltérés mondjuk a számokban, ez nem jelenti azt, hogy maga az esemény nem történt meg.
0: If I introduce you to two survivors of the Titanic.
1: Hogyha én bemutatnálak két Titanic túlélőnek.
0: And one survivor would say, I saw the boat sink in one piece.
1: És az egyik túlélő azt mondaná, hogy én láttam, hogy egy darabban süllyedt el a hajó.
0: But the other would say, I saw it begin to break into pieces before it sank.
1: De a másik azt mondaná, hogy én láttam, hogy elkezdett darabokra hullani, mielőtt elsüllyedt.
0: Would you conclude that the Titanic never sank?
1: Akkor azt a következtetést vonnátok le, hogy a Titanic soha nem süllyedt el?
0: You would say that one of them made a mistake.
1: Azt mondanátok, hogy egyikőjük tévedett.
0: Or that they were reporting what they saw from where they were.
1: Vagy hogy azt mondják el, amit ők láttak onnan, ahol éppen voltak.
0: But everybody knows that the Titanic sank.
1: De mindenki tudja azt, hogy a Titanic elsüllyedt.
0: Because we had eyewitnesses and we had evidence.
1: Mert voltak szemtanúk és volt bizonyíték.
0: I believe it's reasonable to believe that Jesus was crucified and then rose again.
1: Én úgy hiszem, hogy észszerű elhinni azt, hogy Jézust keresztre feszítették, majd feltámadt.
0: And I know I'm speaking to believers, but I think it's important that we think about it as a historical event.
1: És én tudom, hogy itt keresztényekhez és hívőkhöz beszélek, de fontos végig gondolnunk ezt történelmi szempontból is.
0: So today, as we close our service, we're going to take the Lord's Supper.
1: Ma az alkalom végén úrvacsorázni fogunk.
0: And of course, we do this in remembrance of Jesus.
1: És természetesen ezt az Úr Jézus emlékezetére, emlékére tesszük.
0: But this meal of bread and of grape juice or wine, wine, yes. This meal of bread and wine actually brings to us the power of the death and the resurrection of Jesus.
1: De ez a kenyér és a bor tulajdonképpen a Krisztus halálának és feltámadásának az erejét hozza el hozzánk.
0: One preacher was speaking to a group of prisoners.
1: Egy prédikátor rabokhoz beszélt.
0: And he asked them, who killed Jesus?
1: És valaki megkérdezte, feltette a kérdést, hogy ki ölte meg Jézust?
0: Was it the soldiers?
1: A katonák?
0: Was it Pilate?
1: Pilátus?
0: Was it the Jews that asked for the crucifixion?
1: A zsidók, akik kérték a keresztre feszítést?
0: Certainly those all are involved.
1: Természetesen mindegyiknek köze van hozzá.
0: But the real answer to who killed Jesus,
1: de az igazi válasz arra, hogy ki ölte meg Jézust,
0: is that his father killed him.
1: Az az, hogy az apja ölte meg.
0: That's a very sobering thought.
1: Ez egy nagyon kijózanító gondolat.
0: It might seem offensive, but it's true.
1: Lehet, hogy botrányosnak hangzik, de igaz.
0: While men were tools and did the work of the crucifixion.
1: Míg az emberek eszközök voltak és valóban elvégezték a keresztre feszítést.
0: This was the plan of God himself.
1: De ez magának Istennek volt a terve.
0: And I want to read Acts chapter 2 verse 23.
1: És az Apcsák 2:23-at szeretném elolvasni.
0: We'll read verse 23 and 24.
1: 23-as és 24-es vers.
0: This man, delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of godless men and put him to death. But God raised him up again, putting an end to the agony of death, since it was impossible for him to be held in its power.
1: Azt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek, kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt neki attól fogva tartatnia.
0: So this crucifixion and resurrection was predetermined by a plan that God had.
1: Tehát ez a keresztre feszítés és feltámadás már előre el volt rendelve Isten terve szerint.
0: He's the one that delivered him over for all of us.
1: Ő az, aki átadta mindannyiunk mindannyiunkért.
0: Paul says this in the book of Romans.
1: Hát Pál ezt el is mondja a római levélben.
0: He says he who did not spare his own son.
1: Azt mondja, hogy ő, aki nem kímélte a saját fiát.
0: But delivered him over for us.
1: Hanem átadta miértünk.
0: How will he not also with him freely give us all things?
1: Hogyan tartaná vissza őt tőlünk?
0: So God put Jesus to the death so that we don't need to die.
1: Tehát Isten halálra adta Jézust azért, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk.
0: And because death came into humanity because of sin, eventually we all die.
1: És mivel a bűn által a halál is bejött az emberiségbe, és végső soron mindannyian meg fogunk halni.
0: The Bible tells us that Jesus conquered death.
1: A Biblia azt mondja, hogy Jézus legyőzte a halált.
0: Some places it says that God raised him from the dead.
1: Néhány helyen azt írja, hogy Isten támasztotta fel őt a halálból.
0: But other places it talks about the fact that Jesus participated in his own resurrection.
1: De máshol pedig arról beszél, hogy Jézus részt vett a saját feltámadásában.
0: That death could not hold him.
1: Hogy a halál nem tarthatta őt vissza.
0: The death of Jesus accomplished so much for us.
1: Jézus halála olyan sok mindent végzett el értünk.
0: And the resurrection means that it's all available for us.
1: És a feltámadás azt jelenti, hogy mindez elérhető számunkra.
0: Not only will we have a resurrected life in a new body when we go to be with the Lord.
1: Amikor a mennybe jutunk, akkor nem csak egy feltámadt új testünk lesz.
0: But the power of this Jesus and his resurrection is available to us today.
1: Hanem ennek a Jézusnak és az ő feltámadásának az ereje már most elérhető számunkra.
0: What's amazing is that the Hebrew scriptures talked about this centuries before.
1: Az a csodálatos, hogy a héber írások már évszázadokkal ezelőtt beszéltek erről.
0: And I want to close by reading Isaiah 53.
1: És az Ézsaiás 53-mal szeretném befejezni.
0: Verse 4, 5 and 6.
1: Ézsaiás 53 4-től 6-ig.
0: Surely our griefs or our pains he himself bore, and our sorrows he carried. We ourselves esteem him stricken, smitten of God and afflicted. But he was pierced through for our transgressions, he was crushed for our iniquities, and the chastening for our well-being fell upon him. And by his scourging we are healed. All of us like sheep have gone astray, each of us has turned to his own way, but the Lord has caused the sin or the iniquity of us all to fall upon him.
1: Minden bizonnyal betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől. És ő át lett szegezve a bűneinkért, és megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette.
0: And then one more verse in verse 10.
1: És a tízes vers.
0: The Lord was pleased to crush him, putting him to grief. If he would render himself as a guilt offering, he will see his offspring, he will prolong his days, and the good pleasure of the Lord will prosper in his hand.
1: És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önmagát áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz.
0: So God sacrificed his own son for us.
1: Tehát Isten feláldozta a saját fiát mi érettünk.
0: Jesus Christ willingly laid down his life for us.
1: Jézus önszántából letette az életét mi érettünk.
0: He took the penalty of our sin.
1: Magára vette a bűneink büntetését.
0: He bore our emotional pain.
1: Elviselte a mi érzelmi fájdalmainkat.
0: He bore our sicknesses.
1: Elviselte a betegségeinket.
0: And he not only accepted the substitution of the death of Jesus in place of ours.
1: És Isten nem csak, hogy elfogadta Jézusnak a helyettesítő kereszthalálát miértünk.
0: The fact that he raised Jesus from the dead guarantees our resurrection as well.
1: Hanem Jézusnak a feltámadása biztosítja a mi feltámadásunkat is.
0: So as we take the bread and the wine today,
1: amikor úrvacsorázunk ma,
0: I want to encourage you to apply the power of the resurrection to your own life.
1: Szeretnélek bátorítani arra, hogy alkalmazzátok a feltámadás erejét a saját életetekre.
0: If you're a Christian today, I want to invite you to take this meal with us.
1: Ha keresztény vagy, akkor szeretnélek meghívni, hogy úrvacsorázz velünk.
0: This is a covenant meal.
1: Ez egy szövetségi étkezés.
0: And Jesus has promised that if we eat his flesh and drink his blood, there will be life that comes to us.
1: És Jézus megígérte, hogy ha esszük az ő testét és isszuk az ő vérét, akkor élet jön belénk.
0: And I know that sounds bizarre.
1: És tudom, hogy ez bizarrul hangzik.
0: But what we do is we take something of him inside of us.
1: De azt tesszük, hogy valamit Jézusból magunkba veszünk.
0: The Lord's Supper has to be more than just a remembering.
1: Az úrvacsora több kell legyen puszta emlékezésnél.
0: But if it's combined with faith,
1: de hogyha hittel párosítjuk,
0: it is a means of grace for us.
1: Akkor a kegyelem eszköze számunkra.
0: And the grace of God comes to me as I take these elements by faith.
1: És Isten kegyelme árad belém, ahogy a szövetségnek ezeket a jelképeit magamhoz veszem.
0: The last night before Jesus was crucified,
1: Jézus kereszthalála előtti este,
0: he took the bread and he broke it.
1: Vette a kenyeret Jézus és megtörte.
0: And he said, "This is my body, which is for you."
1: És azt mondta, ez az én testem, ti érettetek.
0: That night he laid down his life willingly.
1: Akkor este önszántából letette az életét.
0: Then he took a cup of wine and he blessed it.
1: Utána vett egy pohár bort és megáldotta.
0: And he said, "This is the new covenant in my blood."
1: És azt mondta, hogy ez az új szövetség az én véremben.
0: All the Old Testament prophecies about the day, the new day that was coming and all the things that God would do for his people.
1: Minden ószövetségi profécia és ígéret, amit Isten adott, hogy jön és megcselekszik az ő népéért.
0: The new heart and the new spirit that he would give us.
1: Az új szív és új szellem, amit adni fog.
0: All the promises.
1: Minden ígéret.
0: Were secured by the blood of Jesus.
1: Jézus vérében lett biztosítva.
0: And of course we know that the life is in the blood.
1: És természetesen tudjuk, hogy vérben van az élet.
0: And we sing about the power of the blood.
1: És szoktunk énekelni a vér erejéről.
0: And I know that may seem morbid to the modern mind.
1: És tudom, hogy ez morbidnak tűnhet a modern elme számára.
0: But what we offer today in this wine.
1: De amit mi ajánlunk fel ebben a borban,
0: if you receive it by faith,
1: hogyha hitáltal fogadod,
0: is the life of Jesus Christ.
1: Az a Jézus élete.
0: The same life that flowed through him when he rose from the dead.
1: Ugyanaz az élet, ami kiárad belőle, amikor feltámadt a halálból.
0: This resurrection power.
1: Ez a feltámadás ereje.
0: For forgiveness.
1: Bocsánatra.
0: Also cleansing.
1: Tisztulásra.
0: It's one thing to know that God forgives us of our sins.
1: Az egy dolog, hogy tudjuk, hogy Isten megtisztít a bűneinktől.
0: But some of you may still live with the shame and the guilt of what you've done.
1: De lehet, hogy van, aki még mindig a tetteinek a szégyenével él együtt.
0: So I would encourage you to take it today for cleansing.
1: Úgyhogy bátorítalak arra, hogy ma az úrvacsorát tisztulás céljából is vegyétek.
0: I know that we've already prayed for the sick.
1: És tudom, hogy már imádkoztunk a betegekért.
0: But in this meal there's healing.
1: De az úrvacsorában gyógyulás van.
0: The Bible says that by the stripes of Jesus we are healed.
1: Mert a Biblia azt mondja, hogy Jézus sebeiben gyógyultunk
0: and,
1: meg.
0: And what I read from Isaiah says that he carried our sicknesses for us.
1: És amit Ézsajásból olvastam, hogy ő viselte el a betegségeinket.
0: And last of all, I know we've been talking about grace.
1: És végül tudom, hogy beszéltünk a kegyelemről.
0: Part of what changes us internally.
1: Az, ami minket belülről megváltoztat.
0: Is that the blood of Jesus breaks the power of sin over our lives.
1: Az részben annak köszönhető, hogy Jézus vére megtöri a bűn hatalmát az életünk fölött.
0: And I want to encourage you today to take this cup in faith that it breaks the power that sin has over your life.
1: És szeretnélek bátorítani, hogy ma úgy vegyetek úrvacsorát, hogy elhiszitek azt, hogy a vér valóban megtöri annak a bűnnek a hatalmát az életetek fölött.
0: Paul declares, sin shall not be master over you.
1: Pál kijelentette, hogy a bűn nem fog uralkodni rajtatok.
0: So what God accomplished through the death and resurrection of Jesus is amazing.
1: Elképesztő, hogy Isten mi mindent elvégzett Jézus Krisztus halálával és feltámadásával.
0: I believe the resurrection is a historical fact.
1: Én hiszem, hogy a feltámadás egy történelmi tény.
0: We need to be able to think about the things I talked about so that we can hold intelligent conversations with people who may question it.
1: Képeseknek kell lennünk végig gondolni ezeket a dolgokat, amikről beszéltünk, hogy intelligens beszélgetést tudjunk folytatni azokkal, akik kételkednek
0: ebben. Many people in our culture are believing the stories they read in tabloids, and they're not considering the evidence that comes from the first century.
1: Nagyon sokan vannak a kultúránkban, akik elhiszik mindazt, amit egy pletykalapban olvasnak, de nem hiszik el a bizonyítékokat, ami a feltámadást bizonyítja.
0: But for us who believe,
1: de mi, akik hiszünk,
0: this meal represents the power of the gospel.
1: Az úrvacsora az evangélium erejét képviseli.
2: Ez volt a Növekedjünk hitben.
3: Növekedjünk hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: János első levelébe az 5. fejezet 2. meg 3. versét olvasom csak föl, hogy arról lehet megismerni, hogy szereted a másikat, ha Isten szereted és a parancsait megtartod. Nagyon egyszerű, nagyon sokszor mi úgy gondoljuk, hogy a szeretet, akkor szeretjük egymást, ha azt érezzük. Akkor szeretjük egymást, amikor Isten parancsait megtartom. És ez igaz a házastársi szeretetre, ez igaz a testvéri szeretetre, ez igaz mindenki fele való szeretetre. Tehát akkor szeretlek téged, ha megtartom Istennek a parancsait. Hiába mondom azt, hogy így szeretlek, úgy szeretlek, megölellek, kisegítelek, veszek neked ezt, betöltöm a ilyen vagy olyan fizikai szükségedet, de nem töltöm be Istennek a parancsait, nem szeretlek téged. Legfeljebb te úgy érzed. Legfeljebb én úgy értékelem a korunk kultúrájának az értékrendje szerint. De ha Istennek a mérőzsinórja szerint nézem, akkor szeretlek téged, ha betöltöm Istennek a parancsait. Ez az, ami megőrzi a kapcsolatokat, ez az, ami megőrzi a házasságokat, ez az, ami megőrzi a szövetségi kapcsolatokat, és ott kezdődnek a kapcsolatokba a diszharmóniák, a diszonanciák, eltávolodások, gyanakvások, amikor elkezdődik a szívben, a gondolatban az Isten beszédének a megtörése a törvénytelenséggel. Ez nagyon sokszor úgy kezdődik, hogy semmit nem látsz ebből fizikailag. Ez ott belül történik meg. És ami elhangzott, hogy egyáltalán nem mindegy, amit az imé is mondott, hogy mire nézünk. Mert ha nézek, akkor is a megfeszítetre, aki fölemeltetett, mint Mózes által ott az érszkígyó a pusztában, aki őrá néz, az megmenekül. Néhány szó járt már így bennem régebb óta. Ismeritek, csak most hirtelen megnéztem, a Mózes 3. könyve nagyon sokszor előfordul ebben a könyvben, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Péter apostol is idézi ezt, hogy legyünk szentek, mert ő szent. Ez az Istennek a terve, akarata. Ahhoz, hogy közel kerüljek Istenhez, annak ára van. Nem lehet közel kerülni Istenhez csak szentségben. Azt mondja, hogy azokban kell nekem megszenteltetnem, akik hozzám közel vannak. De ha én akarom őt látni jobban, mennem kell hozzá közelebb. Budapesten most, hát körülbelül 1 millió 7 000 laknak, 1 millió 700 000, 1 millió 800 000, körülbelül annyian, amennyien kijöttek Egyiptomból. Tehát akkor is körülbelül ennyi, 1,5 és 2 millió közt, van aki többre mondja, 2-2,5 millió, de mondjuk azt, hogy annyi, mint Budapest. Most képzeljétek el, hogy tudták akkora táborba egy olyan magas póznát fölállítani, hogy a tábor széréről is lehessen látni. Az komoly teljesítmény volt. És valóban úgy lehetett, hogy akinek nem jó volt a szeme, homályos volt már, az nem tudom, mit csinált. Közelebb vitték a rokonok, vagy én nem tudom, adtak neki távcsövet, nem tudom. De az biztos, hogy közelebb kell mennem, hogy lássam. Ahhoz, hogy közeledjek Istenhez, az életemet ki kell tisztítani. És saját magam nem tudom, hanem Istennek a természet fölötti ereje, kegyelme szükséges ehhez, és egy történetet hoztam nektek, amit már ki is írtam, egyébként Fineás, paráznasággal kapcsolatos. Ugye a 4 Mózes 21-ből felolvasta az Im és az érszkígyó történetét. Utána, ezután, a csapás után emlékeztek, hogy volt az az eset, ez a 21. fejezetben van szintén, ami egyedüli, amikor engedelmességben a vízszűkében elkezdtek profétálni a vének, és fölfakadt egy kút. Nem Mózes fakasztotta ott föl, hanem Izrael vezetői a hatalmi pálcájukkal profétáltak, és működött. Abban a fejezetben van, hogy Szihon az Emoreusok királyát, meg Ógot, Básán királyát is legyőzték, mert szembe mentek Izraellel, megtámadták őket. Aztán ott van a 22-es, 23-as, 24-es fejezet. Emlékeztek, amikor Bálák király, Moáb király meghívta Bálámot, szíriai prófétát, hogy átkozza meg Izraelt, azért, hogy hatalmat tudjon venni rajta, mert látta, hogy természetes katonai erővel nem működik. De tudta, hogy ha megátkozza egy Isten embere, az Isten népét, akkor győzni tud. De tudjuk, hogy ezt nem engedte meg Isten is. Többször is megáldattatta Bálámmal Izraelt, úgyhogy Bálák teljesen kiakadt, és úgy tűnik, hogy az a történet, mintha vége szakadt volna, de a 25. fejezetben látjuk, hogy Bálám bár nem átkozta meg Izraelt, de mégis adott egy ördögi tanácsot Báláknak, Moáb királyának, hogy mit csinálj. Nem tudjuk megátkozni, mert Isten nem engedi meg. És hiába átkoznád meg emberi erővel, az nem működik. Mert előtte jelentette ki, hogy nem fog a varázslás Jákobon. Az ott volt ez a kijelentés. Azt mondta, hogy kell egy olyan csapdát állítani nekik, hogy Isten ellen vétkezzenek. Ha sikerül abba belevinni őket, hogy Isten ellen vétkezzenek, akkor Isten fog ellenük harcolni, és győztünk. És így találták ki, amit felolvastunk a Pali vezetésével, Mózes 4. könyvének a 25. fejezetét. Csak néhány verset olvasok föl, hogy a nép paráználkozni kezdett Moáb lányaival, mert meghívták a népet isteneik áldozatára, és a nép ott evett és imádta az isteneiket. Tehát kiválogattak több tízezer fiatal hölgyet, és úgy öltöztették föl, hogy szexuálisan csábítók legyenek. Kifejezetten szexuálisan csábították az Izrael férfiait. És amikor a szemük, mert azt látták, csüggött a domborulatjaikon, meg a testükön a szemük, és vonta, húzta a kívánság őket, ráadásul megterített asztalon ott voltak a bálványaiknak föláldozott ételek, akkor a szex, meg a has odavitte őket, ezek a kívánságok, és akkor miközben ott enyelektek, ettek a bálványoknak föláldozott ételekből, a szellemük korrumpálódott, és gyakorlatilag egy paráznoságba kerültek, szellemi paráznoságba is kerültek Istennel. Nem csak fizikai paráznoságról volt ott szó, hanem szellemi paráznoságról. És valóban ez működött, ahogy Bálám megtanácsolta Báláknak, és akkor Isten szólt az 5. versben, mindenki ölje meg a maga emberei közül azokat, akik odaszegődtek Baál Peorhoz. Baál Peorról annyit érdemes tudni, az egy olyan bálvány Isten volt, akit szexuális orgiákkal imádtak. És akkor direkt voltak olyan papnők, akik gyakorlatilag bármennyi férfival közösültek. De nem csak azok, hanem bárki akkor férjes, szabadon mehetett, vagy nős, bárkivel szexelhetett. Ez volt a fölszabadításnak, a Baal Peornak a fölszabadítás ünnepe, idézőjelbe. És nagyon érdekes ott a 6. versbe, amikor Mózesék ezt látták, a vének, egyszerűen megszomorodott a szívük, és sírtak, egy bűnbánatot tartottak. És megvolt ennek a helye, de nem volt elég. Megvan a helye nagyon sokszor olyankor, amikor látod, hogy valaki vétkezik, és nem bánja meg, nem lágyul meg a szíve, hanem megkeményedik. Akkor néha van annak helye, hogy leborulunk az Úr előtt, és sírunk helyette, és kérjük az Istennek a bocsánatát helyette, mint Ezekiásnál is, vagy ott van Esdrásnál is, Nehemiásnál is, Dánielnél is, hogy a mások által elkövetett, a nép által elkövetett bűnöket vallotta meg többes száma első személybe, Isten előtt. De a hetes versben azt olvasuk, hogy ez nem volt elég. Ettől függetlenül ezrek és ezrek haltak meg közbe. Mert Isten csapás bocsátott az egész népre, és amikor ezt látta Fineás, Eleázár pap fia, Áron papnak az unokája, fölkelt a gyülekezet közül, és vette a kezébe dárdáját, bement az izrael férfi után a sátorba, aki egy izraeli törzs vezető volt, és hason szúrta őt is, meg azt a nőt is, akivel paráználkodtak, azt az asszony, és megszűnt a csapás Izrael fiai között. Szükség volt a bűnbánatra, de nem volt elég. Azzal, hogy megállt parancsoljon az ember, és megszüntesse a csapást, ahol szükség volt Fineásra. Szükség volt egy olyan emberre, aki azt mondta, hogy én nem csak bánom, nem csak bűnnek ítéle, hanem megfogom azt az ítélő dárdát, és egy löféssel mind a kettőt odaszögezte a földhöz. És megszűnt a csapás. A 9-es versben azt olvassuk, hogy de a csapás miatt 24 ezren meghaltak. Többen haltak meg itt, mint előtte az érszkígyós történetnél. 24 ezerem egyszer számold össze, hogy a 40 év alatt hány és hány csapása volt Istennek, ami tízezreket és százezreket ölt meg. Akkor a végén azt mondta Isten Mózesnek a 17-es versben, hogy támadják meg a midianitákat és verjék le őket, mert megtámadták cselszövéssel őket. És akkor adott Isten kegyelmet, ezer-ezer ember minden törzsből, Fineás vezetésével vonult Midian ellen, és megverték. A 31. fejezetbe olvassuk egyébként, hogy ott vonultak ellen egy 12 000 fős sereg, egy 5 király által, 5 király hadserege, egy egyesült hadserege ellen küzdöttek. Egyetlen egy izraeli se sebesült meg. Egyetlen izraeli katona se halt meg. De az összes ellenséget megölték. Mind az 5 királyt megölték, és azt olvassuk, a 8-as versben, 4 Mózes 3, Midian királyait is megölték levágott népeivel együtt, Evit, Rékemet, Cult, Hurt, Rebát, Midianok 5 királyát, és Bálámot is, a Beor fiát is megölték fegyverrel. A prófétát. Miért? A Jelenések 2.14-ben olvassuk ennek az okát. Van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott, azt mondja, ez a szmírnai gyülekezetnek, írja talán Isten János által, mert vannak ott nálad, akik Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogyan vessen botránykövet Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Tehát figyeld meg a paráznoság, én kiírtam a meghatározását. Minden olyan szexuális magatartás gondolatban vagy tedben, amely Isten által rendelt házassági szövetségén kívül történik, és megsérti a testet, a kapcsolat és a szövetség szentségét. Nem csak a testet, hanem a kapcsolatnak a szent mi voltát. A szövetség kapcsolatának a szentségét. És Isten beszél arról, hogy van szívben elkövetett és gondolatban elkövetett paráznoság is. Pornográfia. Talán soha a történelem során nem volt annyi pornográf bűn, mint napjainkban. Soha. A paráznoság tehát konkrét szexuális cselekedete is, de gondolatban és szívben is megtörténhet. Tehát van lelki, van szellemi paráznoság is, és amikor elkezdesz csak úgy jogázni, és elkezdesz meditálni úgy a keleti isteneknek a dolgain, ne gondold, hogy utána pedig a veseköveidet kéred Istentől Jézus Krisztus nevében, hogy mulassza el és szabadítson meg tőle, hogy ez működik. Isten féltőn szerető Isten. Még természetes szinten se normális, bár olyan világban élünk, hogy nagyon sokan ezt élik, hogy a házastárs mással is, ezzel is, azzal is, amazzal is, és aztán megtörli a száját, és nem csináltam semmit. Isten nem ilyen. A féltőn szerető Isten az azt jelenti, hogy szövetségre léptél. Akkor én féltőn szerető Isten vagyok, féltékeny vagyok mindenkire, aki felé a te szívedben, aki felé a te gondolatodban eleresztetted magad érzésekben, elkötelezettségben, jó érzésekben. Az Ószövetségben a paráznoság, ugye a paráználkodni, hűtlennek lenni. Tehát a szövetség megtörését jelenti. Nem csak a házastársi szövetséget. Ezért használja a Biblia gyakran a paráznoságot az Isten és Izrael kapcsolatára is. És a proféták nagyon sokszor, talán legradikálisabban, Hózeás próféta használja az Izraelre, ahogy paráználkodik bálványokkal, és elhagyja Istent. Az Új Szövetséget, hogyha megnézem, csak így összeírtam, a házasság előtti nemi kapcsolat, házasságtörés, a prostitúció, az alkalmi kapcsolatok, a szexuális együttélés, házasság nélkül, szexuális tisztátalanság, bármely formája, a maszturbációtól kezdve, a homoszexualitásig, a leszbikusságig, és egyéb aberált dolgoktól kezdve, amit az új szövetség nagyon sok mindent felsorol. Istennek van a Biblia szerint egy szexuális rendje. A szexualitás Isten ajándéka, de kizárólag a házastársi szövetségem belül adja ezt. 1 Mózes 2.24-ben olvasuk, ismerős nagyon. Azért elhagyja a férfi apját, anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egyé. Tehát ez a minta a szövetség. Kizárólagosságot jelent, és egy egész életre szóló elkötelezettséget. Manapság nem így élik meg a házasságot. 3, 4, 5, 6 házasságot is kötnek, de van, aki házasságkötés nélkül is éli már a 8-10-15. Emberrel a szexuális életét. De az a helyzet, hogy szövetség, kizárólagosság és életre szóló elkötelezettség. Ez jelenti. Ásó, kapa, nagy harang. És ez nem vicc, ez nem emberi mondás, hanem ez így van. Miért mondom ezt? Azért, mert szentség nélkül nem tudjuk meglátni Istent. Mózes ott leborult, és Istenhez kiáltott, Uram, könyörülj meg a te népeden, és valahogy cselekedj, és akkor Isten adta Fineás kezébe a dárdát, és azt mondta, ez az én megoldásom. Jézus tanítása ennél még drasztikusabb. Az új szövetség tanítása ennél még drasztikusabb. A Máté 5-be olvasok, hogy aki asszonyra tekint gonosz kívánsággal, már paráználkodott vele a szívébe. Ugye tudjuk, hogy most már az iPhone-nak vannak olyan applikációi, hogy csak bekapcsolod, rámutatsz bármelyikre a kamerába, és levetkőzteti, és mesztelenül mutatja. Az iPhone-nak a fejlesztése. A parázaság nem csak tett, hanem egy belső irányultság, a szívnek az állapota, a szívnek a hozzáállása. Ezért a Biblia, ha megnézzük, akkor nem csak a testi paráznoságból hív megtérésre, hanem a szívnek a hűtlenségéből, Istentől való elfordulásából is, és a gondolatoknak, az elmének az elfordulásából is egy Isten fele való fordulásra, egy megtérésre hív. Pál apostol is azt mondja a korintusiakhoz írt levélbe, hogy kerüljétek. Egyszerűen kerüljétek ki a paráznosságot. Ez nem azt jelenti, hogy inkább azt mondom, mit jelent. Azt is jelenti, hogy amikor parázna viccek vannak, parázna cselekedet van, paráznosságban leledző testvért tudsz, akkor nem simogatod. Szereted őt, de azt a bűnt muszáj gyűlölnöd. Ha megsimogatod a kígyómarást, anélkül, hogy a kígyóra odafigyelnél, lehet, hogy az a kígyó még ott van. Apostolok cselekedetében emlékeztek, talán Málta szigetén volt, amikor Pál apostol is szedte ott a tűzrakáshoz a gallyakat, és mit olvasunk, amikor dobta a tűzre, a melegből kiugrott egy vipara és megmarta. Tudod honnan? A melegből. A meleg helyről, ahol melengetik, ott van. Ne melengesd, és ne kezd el humanista módon megsajnálgatni. Se a homoszexuális, se a leszbikus, se a házasságtörőst, akár fizikailag, akár lelkileg, akár szellemileg. Parázna. Ez nem azt jelenti, hogy én elítélem, megítélem. Szeretem őt. De mikor szeretem őt? Nem akkor, ha átölelem és azt mondom, hogy jól van, jól csinálod, majd Isten nagyon, nagyon irgalmas, és így is nem kell a pokolba menned. Isten annyira jó és annyira szeret, hogy a mennybe kerülhetsz. Igen, a mennybe kerülhetsz, ha fölnézel az észkígyóra, ha fölnézel a megfeszítetre, ha segítségül hívod. De ez nekem segítenem kell ott. Ember, gyere! Segítek, de nézzünk föl együtt, ha nem megy egyedül, akkor segítek, én mutatom, ott van. Mutatom, gyere, Jézus Krisztus érted is meghalt. Nem akarja Isten, ezért lett az ő fia Jézus Krisztus emberré. És azt mondja, hogy nem akarja, hogy a pokolba kerüljön bármelyikünk, és tudom, olyan napokban élünk, épp az elmúlt napokban most nagyon sok cikket fordítottam, legalább 15-öt a paráznoságról. Megdöbbentő, a pokol tagadásának az idejében élünk teológiailag is. Történelmi felekezetek, teológusai, karizmatikus közösségek, hálózatok teológusai is arról, tartanak konferenciát, hogy nincs pokol. Az a pokol, amit itt élsz. De utána jön Istennek a mindent átfogó szeretete, és a többi. Én nem ezt olvasom a Bibliába. Jézus azt mondja, emlékeztek? Nem egy példázatának a vége, hogy örökkön, örökké sírás és fogcsikorgatás. Én nem akarok. És szeretném, ha te se akarnád. Szeretném, hogyha a mennybe kerülnénk, az élet fájához. Oda, ahol most Jézus Krisztus van az Atya jobbján. A paráznoság az nem magánügy. A paráznoság az társadalmi ügy. Nagyon helytelen, hogy olyan társadalomban élünk, nyugaton és keleten is, hogy a vezetőink életében megengedett a paráznaság bűne, szellemileg, lelkileg vagy testileg is. Ez nem mindig volt így. És imádkoznunk kell, és ha már imádkozunk a vezetőinkért, mert ezt mondta azért Pál apostolon keresztül Isten, ha imádkozunk a vezetőinkért, akkor ez politizálás. Csak nem úgy, ahogy gondolják sokan, ez nem pártpolitizálás. Nem pártokért imádkozunk, hanem vezetőkért. Olyanokért, akik Istent félik, akik szeretik az igazságot, gyűlölik a gonoszságot. Olyan vezetőkért imádkozunk, akik azon dolgoznak, hogy az abortusz bűn legyen az emberek életébe is a jogszabály szerint. Vagy a öngyilkosság az bűn legyen jogszabály szerint is. Az eutanázia például. Vagy, hogyha úgy tetszik, a leszbikusság bűn legyen. Nem föltétlen az, hogy megbüntessék, ha valaki az, de legalább akkor ne mondjuk azt, hogy házasságban élnek. Két nő. Az nem házasság, együtt élnek. Szeretjük őket. De a szeretetem az, hogy körbeveszem és elmondom, Isten úgy szerette ezt a világot, és téged is, a társadat is, hogy higgy ő benne, és bánd meg, amit Isten bűnnek mond, tarts te is bűnnek. Amit Isten jónak mond, azt tarts te is jónak. És azt lehet mondani, hogy törvénykező vagy. Nem baj. Jézus, ha most megjelenne, és ostort fonna, sok konferencia előterébe, fölborogatná azokat az asztalokat, amik ott voltak a templomba, Jézust, hát teljesen karaktergyilkossággal kiközösítenék. Törvénykezőnek nyilvánítanák. Mit jelent bibliailag a gyilkosság? Az bűn legyen, jogszabály szerint is. Az eutanázia például. Vagy, hogyha úgy tetszik, a leszbikusság bűn legyen. Nem föltétlen az, hogy megbüntessék, ha valaki az, de legalább akkor ne mondjuk azt, hogy házasságban élnek. Két nő. Az nem házasság, együtt élnek. Szeretjük őket. De a szeretetem az, hogy körbeveszem és elmondom, Isten úgy szerette ezt a világot, és téged is, a társadat is, hogy higgy ő benne, és bánd meg, amit Isten bűnnek mond, tarts te is bűnnek. Amit Isten jónak mond, azt tarts te is jónak. És azt lehet mondani, hogy törvénykező vagy. Nem baj. Jézus, ha most megjelenne, és ostort fonna, sok konferencia előterébe, fölborogatná azokat az asztalokat, amik ott voltak a templomba, Jézust, hát teljesen karaktergyilkossággal kiközösítenék. Törvénykezőnek nyilvánítanák.

a társadat is, hogy higgy ő benne, és bánd meg, amit Isten bűnnek mond, tarts te is bűnnek. Amit Isten jónak mond, azt tarts te is jónak. És azt lehet mondani, hogy törvénykező vagy. Nem baj. Jézus, ha most megjelenne, és ostort fonna, sok konferencia előterébe, fölborogatná azokat az asztalokat, amik ott voltak a templomba, Jézust, hát teljesen karaktergyilkossággal kiközösítenék. Törvénykezőnek nyilvánítanák. Mit jelent bibliailag a paráznoság, amikor a szexualitás elszakad a szövetségtől? A paráznoság, amikor az élvezet lesz felelősség nélkül. A paráznoság az, amikor a kapcsolat elköteleződés nélkül. Élvezem a kapcsolatot X-el, mert olyan jó vele, és olyan jókat mond rólam, végre valaki megcirógatja az érzéseimet, a lelkemet, a pszichémet. A paráznoság az a kapcsolat elköteleződés nélkül is. A paráznoság az a vágy, szeretet és hűség nélkül. És van Istennek a hozzáállása. Isten a bűnt bűnnek nevezi. De mindig van helyreállás. Mindig. Azt mondja Isten, minden bűn megbocsáttatik. Egyet említ, az a Szent Szellemnek a káromlása, ami nem. 1 Korintus 6.11-ben azt olvassuk, ilyenek voltatok némelyek, de megmosattatok, és megszenteltettetek. Tehát a paráznosság az nem a végállapot, hanem a megtérés és a szabadulás által egy rendezhető, megtisztítható terület. Ezért is tartunk január 31-én szombaton egy egész napos szabadulás összejövetelt. Van akinek csak imára, van akinek szabadulásra, bármire, amire szükséged van, fogunk ebbe segíteni. Húzeás próféta azt mondja a 4. résznél, emlékeztek, hogy a paráznoság, a bor és a must elveszi az észt. Nagyon sokszor, amikor egy paráznával beszélgetsz, nem tudsz józanul érvelni. Miért? Mert nem tudja az elméjét Isten szíve szerint használni. És nem tudja a Bibliát sem az értelem, krisztusi értelem szerint használni, mert elveszi a paráznoság, az egy olyan sátáni erő, az egy szellemi erő, az egy gonosz szellem, úgy is mondhatom, démon, ami elhomályosítja az ember agyát, elméjét. Olvasom tovább, azt mondja, hogy népem a bálványát kérdezi, a botja mond neki jövendőt, mert a fajtalanság szelleme megtéveszt. Paráználkodnak az ő istenük mögött. A hegyek tetején áldoznak, halmokon füstölögnek, cserfa, nyárfa, tölgyfa alatt, mert kedves annak az árnyéka. Ezért paráználkodnak a lányaitok, és házasságtörők a menyeitek. Azért olvastam föl, mert a Fineás történeténél olvassuk, hogy a testi paráznosság és a szellemi paráznosság összefügg. Húzeás pontosan ugyanezt mondja. Ezért jön be a testi paráznoság is, mert szellemileg paráznoság van. Fineásnál pont fordítva volt, először bejött a fizikai, és bejött a szellemi. Nem tudod elválasztani a kettőt, és nem tudod azt mondani, hogy nem vagyok bálványimádó, csak egy kicsit most félreléptem. De hát Dávid

0: félrelépett, Isten megbocsátotta, király maradt, én is ugyanúgy király maradok, stb. Stb. Nem. Nem így működik. Már az, hogy így beszélsz, vagy gondolkodsz, már azt mutatja, hogy elszakadtál Istentől. Mert olvasok tovább, azt mondja, hogy 5. fejezet 4-es 5-ös verse, nem engedik őket a cselekedeteik megtérni Istenhez. Mert paráznoság szelleme van köztük. Miért? Mert Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot. Figyeld meg, a paráznoság büszkévé, kevéjé, kemény szívűvé tesz. A paráznoság azt végzi el, hogy nem lehet józanul érvelni a Bibliából. Mert nem tudsz érveket mondani, mert nem érti. Mert behomályult a szíve, az elméje, a gondolkozásmódja. És ez a szellem egyszerűen gúzsba köti, és nem engedi, hogy megforduljon az érzkígyó fele, a megfeszített fele. Voltál már úgy, hogy húzatot kapott a nyakad. Ott ülsz a kormánynál, a volánnál, hátra kéne fordulnod, és akkor nem tudod hátrafordítani a nyakadot. Az egész testeddel muszáj megfordulni, hogy nézz hátra. A paráznoság azt teszi, hogy a testedet se tudod megfordítani. Az se fordul, a nyakad se fordul. Nem tudsz a keresztre nézni, mert elhomályosítja. Amikor egy olyan emberrel beszélsz, aki ennek a gödrébe beleesett, akkor ne simogasd, ne sajnálgasd, hanem beszélj a Krisztusról, a megfeszítetről. Mert az az Isten ereje. Isten ereje tudja csak megtörni ezt a homályt. Isten ereje képes megtörni ezt a béklyót az ember lelkén. Példabeszédek 30 azt mondja, paráználkodó asszonynak az útja olyan, hogy megtörli a száját, és azt mondja, én nem cselekedtem semmi gonoszt. A lelkiismerete már nem működik. Nem érzi azt, hogy ő vétkezett. Én csinálhatok, amit akarok. Én megtehetem 7-szer, 8-szor is. Megtehetem 17-szer is, mert Isten bűnbocsátó. Nem teheted meg. Nem azért, mert én megtiltom, hanem azért, mert ne játsz Isten irgalmával. Mert szentek legyetek, mert én szent vagyok. Róma 1-ben Pál apostol emlékeztek, azt mondja, hogy bár az Istent megismerték, mindazáltal nem, mint Isten dicsőítették. Nem adtak neki hálát, és ezért mi a vége? A szívük megsötétedett. Ez azt jelenti, a 22-es magukat bölcseknek valva balgákká lettek, nem lehet tanácsolni őket. Nekem te nem mondd meg. Tanácsolhatatlan. És a 24-esben azt olvassuk, hogy ezért odaadta Isten a szívük kívánságaiban tisztátalanságra. Elfordul, hagyom. Azt mondja Isten, hagylak. Ezért odaadta őket, 26-os, tisztátalan indulatokra. 28-as, azt mondja, hogy nem méltatták Istent, hogy megtartsák. Ezért odaadta Isten méltatlan gondolkozásmódra. 32-es. Az egy dolog, hogy valaki ezt csinálja, de arra ügyelj, ha nem teszem, nem teszed, az ilyen dolgokat cselekvőkkel ne érts egyet. Mert ha egyet értek, a vétkem és büntetésem ugyanaz. Ne érts egyet vele. De hát meg kell érteni. Az egy dolog, hogy megérted, de nem értek vele egyet. Mert én szeretem. És a szeretetemnek az a manifesztál, úgy mutatom meg, hogy szeretem őt, hogy megtartom Isten parancsait. Ami azt jelenti, ha Isten azt mondja, hogy az bűn, akkor én is azt mondom, bármennyire szeretem, bármennyire szimpatikus, bármennyire szeretném a jót az életére, akkor is elmondom, ne csináld, mert ez bűn. Abba kell hagynod. Vége van. Isten sarokba szorított, ne csinál többet. A tanúság, ne szánd meg a bűnt a bűnös emberrel együtt. Szánd meg a bűnös embert, de a bűnt ne. Ne menj föl a gondolataidba. Ne menj föl a szívedben, a lelkiismeretedben a bűn elkövetésének a terhe, súlya és ítélete alól. Azt Isten teszi meg, akkor, ha elfogadja az engesztelő áldozatot. Ha elfogadja a helyettesítő, a bűnért való áldozatot. És ne ideologizáljuk meg se a hiperkegyelem tanításaival, se a materialista, humanista tanításokkal. Nagyon sok ilyen tanítás van az interneten. Rengeteg. Az elmúlt napokban nagyon sokba belebotlottam. Döbbenet. Én nem gondoltam, mert nem kerestem, de megdöbbentem, hogy csak a paráznossággal kapcsolatban hányan és hányan pásztorok, vezetők, konferenciá előadók, teológusok fölmentik a hívőket. Nem lehet fölmenteni. Isten tudja fölmenteni mindegyikünket. Nekem az a dolgom, hogy szeressem azt az embert, és hirdessem a keresztet. És ha vétkeztem, az a dolgom, hogy elfogadjam a kereszt áldozatot, megbánjam, ami elhangzott, minél hamarabb, hogy a méreg ne hasson, és ne járjon át. Mert ott van a kérdés, a 119-es Zsoltár ismerős, a 9-es, hogyan lehet akkor megtartani az utamat tisztán? Az Isten beszédének megtartása által. Mondd velem együtt, Uram, a te beszéded megtartása által meg tudom őrizni tisztán az utamat. A 11-es vers ugyanezt mondja, azt mondja, szívembe rejtettem a beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Mondjuk meg ezt, valljuk meg ezt szó szerint. Uram, a szívembe rejtem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Még egyszer. Uram, a szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Még egyszer. Uram, a szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Amen. És most egy imára hívlak benneteket. Egy elköteleződésre. Hogy megalázkodjunk Isten előtt, hogy megtisztuljanak a gondolataink, a szívünk, a vágyaink, a lényünk. Ha kell, megbánjak dolgokat, odafordulok most az Úrhoz. De nem lesz ezzel vége, hanem ellene is megyek a gonosznak, ellene is mondok a gonosznak, mint Fineás. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te szent Isten vagy. Te azt mondtad, hogy szentek legyünk, mert te szent vagy. És azt mondtad, azokban kell neked megszenteltetned, akik hozzád közel vannak. Uram, bocsáss meg! Minden szellemi, lelki vagy testi paráznoságot. Bármilyen az. Uram, megalázkodok előtted, és kérem az én életemre is a te kegyelmedet, hogy a kegyelmed tegye lágyjá a szívem. Ne kerüljek a paráznoság csapdájába, a büszkeségnek, a keménységnek, az abortált lelkiismeretnek a csapdájába. És bocsáss meg, Uram, most mindazon testvéreimnek, akik ezen a területen vétkeztek, vagy vétkeznek ellened. Könyörülj meg, Uram, rajtunk. És bocsásd ezt meg. Nyisd meg, Uram, valamilyen módon mégis a belső szemeket, hogy meglássunk téged, a megfeszítettet, ahogy fölemeltetett a pusztában az érszkígyó. És te is, Jézus Krisztus, föllettél emelve, Uram, a szemeinket rád vetjük, és szólunk, Uram, minden egyes testvérünknek, barátunknak, nézz föl a megfeszítetre, nézz föl a keresztre, a názareti Jézusra, és ő benne bűnbocsánat van, ő benne szabadulás van, ő benne megoldás van. Segíts meg, Uram, hogy a fontossági sorrendjeimben, a gondolkozásmódomban, az időbeosztásomban egy felétfordulás legyen, és nyilvánuljon meg, hogy először a te királyságodat és a te igazságodat keresse. És fölállok, rád nézek, és köszönöm, hogy megbocsátottál, megtisztítottál, és most ellene megyek a Kozbinak, a Cimrinek, és fogom Isten beszédének a dárdáját, és beledöföm, és azt mondom neked, te paráznoság, te tisztátalanság, hűtlenség, te házasságtörés, te pornográfia, elhagyod Isten népét, elhagyod az életünket. A Jézus.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.